ez a csend ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend ide bent.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

5 óra 34 perc a pontos, de jó reggelt kívánunk. Csütörtök van, október 15-e, ez pedig a Muravidéki Magyar Rádió. És hát a reggeli csapat is köszönti önöket. Nézzük is, hogy ki akkor a reggeli csapat. Lebár Teodor lesz a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta az önök számára. No, a híreket pedig majd Faris Toris szerkeszti. Úgyhogy jó reggelt, már is vagyunk tovább. Kont Zsuzsával, valahol egy lány, aztán jövünk is vissza.

Na, Bajnokok Ligája is volt, ugye, kedden is, meg tegnap is, és hát például volt azért egy-két érdekes összecsapás a tegnapi este folyamán is. A 83. percben például az AS Roma még 3-1-re vezetett a mérkőzésen. De aztán a Real Madrid valahogy csak megrázta magát, és a végén 4-3-ra győztek. Hát ilyen is volt. No, Paris Saint-Germain pedig idegenben győzött 4-2-re, no nem is akárki ellen, ugye, hanem a Manchester City ellen. De voltak még eredmények. Íme. Fernand Como 3-2, Lars Klintz Liverpool 3-6. Tehát azért 9 gól esett, azért hogy szép. Roma Real Madrid, ahogy említettük, 3-4 ugye. Manchester City Paris Saint-Germain 2-4. Aston Villa Fenerbahce 6-0. Betis Porto 3-2. Slovan Bratislava Stuttgart 0-3. Glint Borussia Dortmund 1-0. Shakhtar Donetsk AEK 3-1 lett a végeredmény. Jelenleg ugye két forduló után akkor a táblázat így néz ki, csak az első néhányat említjük. Első ugye Paris Saint-Germain, második Barcelona, harmadik Aston Villa, aztán jön negyedik ilyen Stuttgart, ötödik Liverpool, hatodik Sporting Lisbon, hetedik Arsenal, Real Madrid, a nyolcadik ők akkor jelenleg azok, akik ugye biztos továbbjutók a következő körbe. Na minden esetre voltak mérkőzések, lesznek még, lesz majd kinek szurkolni, ma egyébként Európa Liga, erről mindjárt többet. Előtte Alex Warren és a Fever Dream.

Na, ma pedig ugye Európa Liga mérkőzések lesznek. Lesz néhány érdekes párosítás, de ugye először is a két legérdekesebb. Az, hogy 18:45 perckor, tehát 6:45-kor Celje Omoniai mérkőzés lesz majd. Tehát Celjébe akkor megérkezik az Európa Liga. De megérkezik majd Budapestre is az Európa Liga, hiszen a Fradi is ma fog játszani. A Viktoria Plzen lesz az ellenfél. Na, az a mérkőzés, mármint a Fradi mérkőzése pedig ugye 21 órakor kezdődik. Vele ma játszik 21 órakor a Dinamo Zagreb és az Anderlechttel, vagy például még egy érdekességet, legalábbis egy név szerint jó mérkőzésnek ígérkezik. RB Salzburg és az AC Milan játszanak majd ma 18:45-kor. Tehát azért lesznek érdekes párosítások, ugye? Az Európa Ligában is ugyanis, tehát akkor a mai napon az is elkezdődik, és a Celje, valamint a Ferencváros is elkezdi a pontvadászatot. Mi pedig édes csenddel folytatjuk, jön a dal Ágnes Vanillától.

Édes Csend, Ágnes, Vanilla, ma pedig egyébként ilyen közepesen felhős égboltunk lesz itt Muravidéken, nagyjából 18 fokra számíthatunk, ez csak így zárójelesen. Egyébként pedig 5 óra 47 perc a pontos idő, a nap kelt a mai napon, itt lentve a környékén 7 óra 11 perckor lesz, tehát egy kicsit azért még várni kell rá. Valamivel kevesebb, mint másfél órát a nap, nyugta pedig 18 óra 7 perckor lesz. Érezhetően, ugye? Rövidülnek a napok. Tobi Kate is itt lesz velünk, és a Blue Bedroom című dala, utána pedig akkor névnapot köszöntünk.

Na, október 15-e van, és ma Teréz névnapot ünneplünk. Teréz pedig görög eredetű név, Terézia rövidülése. Jelentése hőség, forróság, nyár, aratás, szüret, illetve vadászni. Tehát, kedves Terézek, boldog névnapot kívánunk! Na, de azért ugye más nevek is ünnepelhetnek ma. Nézzük akkor ezeket is. Aranka, Aurélia, Bedő, Berény, Bertram, Fortunát, Gálos, Hedvig, Lille, Tekla és Vilma. Úgyhogy mindenki, aki ma névnapot ünnepel, boldog névnapot, születésnaposoknak pedig akkor természetesen boldog születésnapot kívánunk. László Attila érkezik, ha elfogy a levegő.

Bőn egy perc múlva pedig már 6 óra lesz, és ugye tudják, 6 órakor információk jönnek a Muravidéki Magyar Rádióban, úgyhogy megnézzük, milyen lesz az időjárásunk, ugye számítunk is a figyelmükre. Addig meg jó reggelt akkor!

0: Muravidéki Magyar Rádió.
1: Időjárás.
2: Hat óra van tehát, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, és akkor jöjjenek az információk. Benne pedig természetesen először megnézzük azt, hogy Szlovéniában milyen időjárásra számíthatunk, illetve hát, hogy mit is mondanak a meteorológusok. És hát akkor íme a mai előrejelzés, ez pedig így hangzik. Ma részben derült idő lesz meg, ugye reggelente, illetve reggel most helyenként ködfoltokkal is találkozhatunk. Itt Ledván környékén is van, nem olyan sűrű ez a köd, de azért van belőle. Na, a délutáni órákban pedig úgy néz ki, hogy észak irányából megnövekszik majd a felhőzet is, meg is vastagszik. A hőmérséklet amúgy délután 16 és 20 fok közt alakul majd, tengermelléken 22 fok várható. Holnap viszont többnyire derült napos időjárásunk lesz. Reggel és a délelőtt folyamán a síkságokon köd képződhet ismételten. Na, a reggeli hőmérséklet 3 és 8 fok közt alakul majd. A nap folyamán nagyjából 18 fok körül várható majd a csúcsérték ország szerte, tenger melléken pedig 22 fokra lehet készülni. Szombaton úgy néz ki, hogy ismételten némileg megnövekszik majd a felhőzet, és a reggel az továbbra is ugye ködös lesz. Vasárnap pedig úgy néz ki, hogy akkor folytatódik ez a száraz, őszies időjárás. Egyébként Muravidéken ma délután felhős lesz az égbolt, ilyen közepesen felhős égboltra lehet számítani, tehát némi kis napsütés azért lesz, 17 fokig melegszik majd fel a levegő hőmérséklete. Holnap reggel, illetve hajnalban is többnyire azért felhős, borult lesz az égbolt, 6 fokra ébredünk majd, majd pedig délután kisé felhős égbolt mellett 17 fokig melegszik majd fel ismételten a levegő hőmérséklete. Mi pedig nézzük akkor ugye jelenlegi hőmérsékleteket is. Krány 6 fokos, Trillev-Kedericán 3 fokot mérnek, Ljubljanában 9 fokot mutatnak a hőmérők, ott egyébként köd is van, de hát ugye ott gyakran előfordul. Maribor 7 fokos, Muraszombat jelenleg 6, Ptuj úgy szintén 6 fokos, Celiben 7 fokot mutatnak a hőmérők, Koper 13 fokos, Goricskon 10 fok van, Lendván 5 fokot mérünk, Portoros pedig jelenleg 10 fokos. És akkor nézzük meg azt is, hogy jelenleg Magyarországon milyen az időjárás, illetve hát, hogy ott mire kell készülni, és hát a meteorológusok a következőt mondják. Ma a nap folyamán a fátyol felhőzet levonul, vastag a felhőzet is fokozatosan szakarozik, gomolyosodik, majd csökken. Így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdarab kíséretében. Napközben nagyobb területen megélénkül az északi szél. Hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Késő estére többnyire 1 és 10 fok közé hűl, és 19 fok között alakul. Késő estére többnyire 1 és 10 fok közé hűl le a levegő. Na, egyébként Zala és

0: Vasárnap napos idő ígérkezik fátyol és gomoly felhőkkel, az ország keleti részein viszont több lehet a felhő, és néhol zápor előfordulhat. Mi pedig nézzük a hőmérsékleteket. Békés Csabán 7 fok van, Budapest, Debrecen 8 fokos, Győr 7, Pécs 10, Sármelék 6, Siófok 10, Szeged 7, Szolnok, Szombathely 8, Lenti 3, Keszthely 6, Nagykanizsán pedig jelenleg 7 fokot mutatnak a hőmérők. Mi pedig megnézzük akkor még azt is, hogy mi történik az utakon.
1: Közlekedési hírek.
0: Jelenleg Muravidéken és országszerte is azért folyamatos a forgalom, komolyabb fennakadásokról még nincs hír, viszont ugye több helyütt kötfoltokkal lehet találkozni, ezek pedig csökkentik a látótávolságot, ezért nem árt akkor egy kicsit ugye csökkenteni a sebességet is, hogy akkor ne történjen valamilyen gond. Ezek voltak az információk itt a Muravidéki Magyar Rádióban, 6 óra 5 perc, mindjárt a pontos idő, csütörtök van, október 15-e, jó reggelt kívánunk!

Újabb rangos díjakat zsebelt be a Zalacsányi Örvényes Völgy Fesztivál. A Zalai Lap csütörtöki, tehát mai számából megtudhatják, hogy a népszerű nyári program szervezőt miért ismerték el idehaza és miért Amerikában, illetve a cikkből kiderül az is, hogy jövő évi program fellépőit mikor jelentik be. A Keszthelyi Malatoni Múzeum gyűjteményének gyarapodásáról is ír az újság. Az intézmény a közelmúltban az alapító dr. Lovasi Sándor életéből jutott hozzá fontos dokumentumokhoz. De mi lett a sorsa a tudós madártojás gyűjteményének? No, a cikkből akkor ez is kiderül. Ezekben a napokban zajlanak országszerte a Teszed köztisztasági akciók, melyhez a térségben is sokan csatlakoztak. A megyei napilap legfrissebb száma zalaegerszegi és külsősárdi megmozdulásról is beszámol, és a tudósításokból megtudhatják azt is, hogy a résztvevők mennyi eldobált hulladékot tudtak ezúttal összegyűjteni. Na ezek, és meg ugye sok minden más olvasható a Zalai Lap mai lapszámában. Úgyhogy jó olvasást kívánok mindenkinek, meg jó reggelt! Republik jön! Színezd újra a Magna Cum Laude dalával, ugye?

Színezd újra, tehát a Republik eladásában ugye a Magna Cum Laude dala, és most akkor egy figyelmeztetés, illetve hát a mai nap folyamán azért még többször fogjuk mondani, hogy munkálatok folynak majd a goricskói leadóállomáson, ami pedig azt jelenti, hogy egy rövid időszakra majd megszűnik a Muravidéki Magyar Rádió adása az FM hullámhosszakon, illetve a DAB-on is, méghozzá valamikor 10 és 13 óra közt, nagyjából egy 15 percre. Tehát, hogy pontosan mikor azt nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy 10 és 13 óra közt, nagyjából egy 15 percig akkor a Muravidéki Magyar Rádiót nem lehet majd hallani az FM hullámhosszakon, illetve a DAB-on, de egy 15 perc, és akkor utána majd visszatérünk. Úgyhogy erre akkor számítsanak, tehát semmi gond, ez egy előre tervezett karbantartása goricskói leadón. 6 óra 20 perc a pontos idő, jó reggelt, csütörtök van, október 15-e, jön a Gyere kicsi című dal.

Na, 4 perc múlva pedig fél hét lesz. Fél hétkor pedig tudják, reggeli terepjáról jelentkezik a Muravidéki Magyar Rádióban, és ez így lesz ugye ma is. Méghozzá 2 témával várjuk Önöket, úgyhogy számítunk a figyelmükre. Addig meg jó ébredést!

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Na következzen akkor a reggeli terápiára itt a Muravidéki Magyar Rádióban, benne pedig ugye, ahogy említettük, két téma várja önöket, úgyhogy menjünk is sorjába, és indítsunk az elsővel. Jelenlegi összetételében utolsó ülését tartott a kedden Moravszky-Toplice község tanácsa. A 28. rendesülésen a testület többek között módosította az idei költségvetést és az ösztöndíjazási szabályzatot. A Lajzglávács polgármester az ülés végén megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 évben végzett munkáját. Az ülés részleteit Ftycsár Inés foglalja össze.
2: Moravszky-Toplice községben 2 évre előre fogadják el a költségvetést. A beruházások ütemezése és az időközben felmerülő szükségletek azonban módosításokat indokolnak. Az idei költségvetés második módosítása mintegy 19 millió eurós bevétellel és 20,9 millió eurós kiadással számol. Egyes nagyobb fejlesztések megvalósítását részben 2027-re halasztották. Több területen ugyanakkor növelték a keretet. A községi óvodák számára további 214.600 eurót, a hely utak karbantartására 105.000 eurót biztosítottak. A Magyar Nemzetiségi Önkormányzat működésére szánt összeget 42.810 euróval emelték. Földterületek vásárlására pedig az eddigi 300.000 helyett 500.000 eurót irányoztak elő. Az ösztöndíjazási szabályzat módosítása szintén támogatást kapott. Eddig az állami ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgatók nem pályázhattak községi ösztöndíjra. A módosítást ez számukra is lehetővé teszi, ha megfelelnek a további pályázati feltételeknek. A tanácstagok üdvözölték a változtatást, amelynek szükségessége már korábban is felmerült. A mandátumzáró ülés Alojz Glavacz polgármester köszönő szavaival ért véget. Megköszönte a tanácstagok elmúlt 4 éves munkáját. Az elmúlt időszakot személyesen is nehéznek nevezte. A közös munkáról ugyanakkor elismerően szólt. Glavacz nem indul újra a polgármesteri tisztségért. Jelenleg 2 jelölt ismert, Szásokocá jelenlegi alpolgármester és Tomás Gregorec községi tanácstag.

0: A Dobron a községi magyar önkormányzati nemzeti közösség szervezésében kedden délután ünnepélyes keretek közt nyitották meg a tájház gazdagon felújított állandó kiállítását. Teljesen új formát kapott a padlás és a pince. A ház többi helyisége pedig felújult, a fiatalokhoz közel áll a digitális tartalmakkal is. A beruházás a Szlovén Köztársaság, a helyi önkormányzatokért kohéziót és regionális fejlesztését felelős minisztériumának, a Magyar Nemzeti Közösség Gazdasági Alapjának serkentési programja keretéből valósult meg. A beruházás 90 ezer euróba került. Az eseményről Fejér Ilona készített összefoglalót.
1: Egy közösség jövőjét az is formálja, hogy hogyan őrzi meg a múltját. Az 1896-ban épült Dobronoki Györgyház történelmet őriz. A Dobronoki Magyar Önkormányzat 2006-ban tájházzá alakította át. Az első kiállítással az volt a közösség legfontosabb célja, hogy megőrizze Dobronok múltjának értékes emlékeit, tárgyakat, fényképeket és a hozzájuk fűződő történeteket. 2024-től újabb gyűjtést indítottak. Ennek köszönhetően újabb tárgyak és történetek kerültek napvilágra. Az új tárlatról Varga Edit, a Dobronak községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke a következőket nyilatkozta.
2: Szakszerűen kicsit digitalizálva, úgyhogy a fiataloknak is most egy vonzóbbá tettük a kiállítást, de különben megmaradtak a régi emlékek, a Dobronak élete, sorsa, kultúrája, sport, szép, kevésbé szép pillanatok, úgyhogy minden még található. Közben felújítottuk a padlást is, felújítottuk a pincét is, és így most az egész udvarunk egy lezárult kör, építészetileg és kiállításként is. És most büszkén mutogathatjuk az idelátogatóknak, fogadhatjuk a vendégeket, de szeretnénk, hogyha hazaiak is többször eljönnének ide az udvarunkba, Pajtába, kézműves házhoz, nem csak a múzeumban, mert ahogy említettem, a múzeum akkor él, hogyha az itt élő emberek látogatják és megtöltjük élettel.
0: Ez volt akkor a reggeli terepjára, benne pedig két témát hallhattak. És egyébként, hogy ezeket a témákat megtalálják a honlapunkon is, mmr.si, ugye teljes terjedelemben, és persze más témákat is, más műsorokat is, vagy ugye utána lehet nézni az apró hirdetéseknek, vagy szívküldit küldeni, illetve sok mindenre használható még. A honlapunk használják azt is. mmr.si. 6:36 perc a pontos idő, csütörtök van, október 15-e. Jó reggelt, jöjjön egy kis zene, hogy jól induljon a reggel.

6:43 perc pontosan, és még egyszer akkor. Ugye már egyszer említettük 6 óra előtt, most még egyszer megemlítjük, hogy ma már ugye Európa Liga is lesz. Tegnap ugye még Bajnok Liga volt, meg előtte nap is, most pedig akkor többek közt ugye Európa Liga, ami pedig azért érdekes, mert szlovén és magyar érdekeltség is van. Na ugye, Celje indítja majd ma 18:45 perckor a második fordulót, hiszen az Dezsele stadionon várja őket a ciprusi ellenfél, méghozzá az Omonia csapata, tehát 6:45-kor Celje Omonia mérkőzés, és hát ugye bízunk benne, hogy akkor meg lesz ez a hazai győzelem, hát idegenben nem egészen jött össze. Na, a Fradi pedig szintén hazai pályán játszik, méghozzá 21 órakor, tehát 9 órakor lesz az a mérkőzés, az ellenfél pedig nem más, mint a Viktoria Pölzen csapata. Amúgy pedig ma 21 órakor Dinamo Zagreb Anderlecht mérkőzésre is sor kerül például, illetve már 6:45-kor, tehát 18:45 perckor, például RB Salzburg, AC Milan mérkőzés is lesz. Így ugye név alapján eléggé jól hangzik. Illetve Olympique Lyon, Crystal Palace összecsapás is lesz 6:45-kor úgy szintén. Vagy Bournemouth, Sturm Graz 21 órakor, Benfica Celtic szintén 21 órakor, Marseille Olympiakos 21 órakor, ezért nagy nevek is itt beszállnak a buliba. Meg persze Celta Vigo Juventus mérkőzés is lesz mondjuk 21 órakor, vagy Hoffenheim Besiktás. Csak hogy néhányat akkor említsünk. No, érkezik Dr. BRS Verép Tomival, ugye nem bántad meg című daluk jön.

6:49 perc a pontos idő, úgyhogy olyan túl sokat már nem kell várni a napkeltére, de azért még egy kicsit kell, mert ugye, mikor is kell a nap? Ma 7:11 itt Lendva környékén, tehát Muravidéken, úgyhogy még kicsi még azért van, bő 20 perc, aztán majd fel kell a nap is. Viszont a napnyugta is elég gyorsan meg fog majd érkezni, 18:07 ugye már napnyugta lesz. Úgyhogy kicsit még kell rá várni. Viszont nem kell annyit várni a hírekre, mint a napkeltére, mert azok előbb lesznek pontban 7:00, ugye. Érkezik majd Ficsár Inés egyébként, ő a délelőtti hírszerkesztő, úgyhogy bő 10 perc múlva hírek jönnek itt a Muravidéki Magyar Rádióban, mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Aztán majd persze lesznek információk, illetve belelapozunk majd az évforduló naptárba is a következő órában. De addig pedig akkor már, mint 7:00, jöjjön egy kis zene, hogy akkor így jól induljon a reggel, mi pedig akkor mindenkinek jó reggelt kívánunk, és szép napot, ne feledjék, 7:00 pedig hírek.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. Szlovéniában megkezdődött a hivatalos kampány a november 15-i helyhatósági választások előtt. A választópolgárok 212 községben választanak polgármestereket és községi tanácstagokat. A jelölések benyújtásának határideje ma 19 órakor jár le. A végleges jelölt listákat október 30-áig teszik közzé. Amennyiben az első fordulóban egyik polgármester jelölt sem szerzi meg a szavazatok többségét, november 29-én második fordulóra kerül sor. Az Európai Unió tanácsa kedden lezárta a Magyarország ellen indított jogállamisági eljárást. A döntés értelmében 4,2 milliárd eurónyi uniós forrás válik hozzáférhetővé, és ismét elérhető lesz az Erasmus Plus és a Horizont Európa program a magyar egyetemek számára. A döntést az új magyar kormány jogállamisági és korrupció ellenes reformjai tették lehetővé. Marine Le Pen a jövő évi francia elnökválasztás egyik legesélyesebb jelöltje, győzelme esetén 6 hónapon belül leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását. A Financial Times-nak adott interjújában azzal indokolta döntését, hogy Franciaország nem engedheti meg magának a további kiadásokat. Le Pen emellett ellenzi Ukrajna uniós csatlakozását, és megkérdőjelezi az Oroszország elleni uniós szankciók hatékonyságát. Tüdőrákot diagnosztizáltak 14. Leopápánál, akit kedden sikeresen megműtöttek a római Gemelli kórházban. A 71 éves egyház fő jobb tüdejének alsó lebenyét eltávolították. A Vatikán tájékoztatása szerint a pápa a műtét után felébredt, állapotáról azonban további részleteket nem közöltek. Egyelőre nem tudni, hogy a beavatkozás miként befolyásolja a következő hetekre tervezett programjait. Sport. A címvédő Paris Saint-Germain 4-2-re nyerte a Manchester City otthonában szerdán a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszában a második forduló rangadóján.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható, helyenként reggeli köddel. A déli óráktól észak felől mérsékelten megnövekszik a felhőzet. A reggeli hőmérséklet csúcsértéke 4 és 8 fok között, míg a nappali hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A reggeli csúcsforgalom miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi elkerülő utakon. Gyakoribb sebességellenőrzés makon és a városi elkerülő utakon. Gyakoribb sebességellenőrzés ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.

A vidéken és a Muravidéken tett látogatást. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézmény rendszerének megismerése és a fejlesztési lehetőségek felmérése volt. Csütörtökön a 11 óra 15 perckor kezdődő nemzetiségi műsorunkban a találkozón elhangzottakat járjuk körül. Tartsanak velünk!

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a Tükrös Zenekar Archív című albumáról válogatunk felvételeket, amelynek anyaga a múlt század első feléből származó töredékes fonográf felvételek és régi népzenei lejegyzések anyagát eleveníti meg. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

0: álmodók a siker útján.
1: Aktív tartalomgyártóként évente több milliós megtekintést generál a felületein. Videóiban, posztjaiban gyakran feszegeti a saját határait, és arra inspirálja a követőit, hogy lépjenek ki a komfortzónájukból.
2: Nagyon örülök mindig egy olyan visszajelzésnek, amikor tudok valakit inspirálni, vagy el tudok indítani valamilyen úton. Boldog pillanatot okoztam neki a tartalmaimmal, én már annak nagyon örülök. Most úgy jól érzem magam, és egy olyan úton vagyok, amit szeretek. Még nagyon sok lehetőség áll előttem, amiket szeretnék nyilván lehetőségem szerint megragadni. Meglátjuk, merre sodor az élet.
1: Október 18-án az Álmodókban a Szent Gotthárdi Polly Dániel vizuális történetmesélő. Várom Önöket vasárnap 10 óra után.

Október 15-e van, az év 288. napjánál tartunk, úgyhogy 77 nap maradt még ebből az évből, és hát ugye már karácsony is közelek, ez csak így zárójelesen. Na, lapozzunk bele az évforduló naptárban, nézzük, hogy milyen események történtek október 15-én. Egy érdekesség mondjuk 1975-ből, ugyanis egy szlovén küldöttség elindult, hogy meghódítsa az első 8000-es hegyet, egyébként Makalu nevű hegyet, és hát ugye sikerült is nekik. 1975-ben indultak, és akkor ők voltak az első szlovének, akik megmásztak egy 8000-est. És ezen a napon, 1844-ben megszületett a szlovén költő Simon Gregorčič, 1844-ben tehát. Andreas Lokár, szlovén síelő, 1997-ben született. Ma 77 éven, 1949-ben kivégezték a Kohold vádak alapján halálra ítélt Rajk Lászlót és társait. Ez 77 éve történt tehát. 81 éve pedig, 1945-ben halálra ítélték és kivégezték Pierre Laval francia politikust nácikkal folytatott kollaborálás vádjával. 1988 óta, tehát 38 éve, nemzetközi fehér botnap van, a vakok és gyengénlátók világnapja. És hát ugye erről majd még szólni fogunk a mai délelőtt folyamán. 1608-ban megszületett Evangelista Torricelli, itáliai fizikus és matematikus. Bethlen Gábor erdélyi fejedelem birtokába került a pozsonyi várban őrzött Szent Korona, ez pedig 407 évvel ezelőtt történt. 276 éve, azaz 1750-ben, október 15-én megindult a menetrendszerű postakocsijárat Bécs és Buda között, tehát 276 évvel ezelőtt. Na, 211 éve Bonaparte Napóleon megérkezett a dél-atlanti Szent Ilona szigetre, ahol megkezdte haláláig tartó számüzetését, ugye. Ezen a napon, október 15-én történt, amikor megszületett Friedrich Wilhelm Nietzsche, német idealista filozófus, 182 évvel ezelőtt. 1880-ban pedig végleg elkészült a Kölni Dóm, 632 évvel az építkezés megkezdése után. Hát jó munkához, alapos munkához idő kell. 146 évvel ezelőtt viszont akkor elkészült. Párizsban letartóztatták Alfred Dreyfus zsidó származású francia vezérkari tisztet kémkedés és hazárulás vádjával 132 évvel ezelőtt. Fábri Zoltán háromszoros Kossuth díjas film és színházi rendező, színész, festő 1917-ben született október 15-én, tehát 109 évvel ezelőtt. Franciaországban pedig kivégezték Mata Harit, a híresen első világháborús táncosnőt, kurtizánt és kémet. 1917-ben, tehát 109 évvel ezelőtt. Október 15-i esemény, amikor Horthy Miklós fegyverszünetet kérő 6 parancsot adott ki, 1944-ben, tehát 82 évvel ezelőtt. Kivégzés előtt cellájában megmérgezte magát Hermann Wilhelm Göring, német politikus, birodalmi marsal, 80 évvel ezelőtt, 1946-ban tehát. Rudolf Péter, Kossuth díjas és Elszemari díjas színész, szinkron színész, az Üvegtigrisből is ismerhetjük, ugye 1959-ben született október 15-én, tehát 67 évvel ezelőtt. Na és ezen a napon megszületett Tito Jackson, amerikai énekes gitáros, a Jackson 5 tagja, Michael Jackson testvéréről van szó. Úgyhogy én is a The Jackson 5, tőlük az ABC-t fogjuk hallani, aztán jövünk is vissza.

Mint a Jackson, tehát ugye a The Jackson 5 együttesben Michael Jackson testvére ezen a napon született. Hőlégballonnal a levegőbe emelkedett az első ember, Jean-François Pilate de Rozier francia fizikusról van szó. 243 évvel ezelőtt tette ezt meg. Na és ezen a napon Budapesten, a mai Blaha Lujza téren megnyílt a Népszínház Rákosi Jenő vezetésével 1875-ben tehát. És szintén ugye október 15-i esemény, megnyílt a Fővárosi Könyvtár 1904-ben, tehát 122 évvel ezelőtt. Október 15-ihez fűződik még a következő esemény is, amikor megszületett Sarah Ferguson, azaz Fergie angol hercegnő 67 évvel ezelőtt, Ike és Tina Turner pedig utoljára szerepeltek együtt színpadon, kerek 50 évvel ezelőtt tették ezt. Hát ugye azért az ő kapcsolatuk eléggé, hát mondjuk úgy, hogy viharos volt, ha lehet ezt így mondani. New Yorkban megalakult az Edison Electric Light Company 1878-ban, és ezen a napon született Richard Carpenter. Tehát ő október 15-én látta meg a napvilágot 1946-ban, tehát 80 évvel ezelőtt. Úgyhogy jön is a Carpenter's Please Mr. Postman című dalokat fogjuk hallani itt a Muravidéki Magyar Rádióban, majd pedig 7:30-kor várjuk Önöket, mert akkor már jelentkezünk az információkkal.

0: Reklám.
1: 20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: 7 óra 30 perc van, és csütörtök október 15-e, ez pedig a Munavidéki Magyar Rádió, ahol ugye jönnek az információk. És hát akkor nézzük is, hogy milyen lesz az időjárásunk, indítsunk Szlovéniával. Ma részben derült idő lesz, és hát ugye a délelőtti órákban több helyütt lehet ködfoltokkal is találkozni, ezt már így előre mondjuk az autósoknak is, hogy azért erre figyeljenek. Na, a délután folyamán viszont azt mondják a meteorológusok, hogy észak irányából részben majd megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. A hőmérséklet pedig délután 16 és 20 fok közt alakul, majd tenger melléken 22 fokra lehet számítani. Muravidékre nagyjából ilyen kicsi felhős, időnként közepesen felhős égbolt mellett 18 fokra számíthatunk majd. Holnap többnyire derült, napos időjárásunk lesz, reggel és a délelőtt folyamán ismételten a síkságokon ködre kell majd készülni. A reggeli hőmérséklet pedig 3 és 8 fok közt alakul. No, a nap folyamán nagyjából ilyen 18 fok körüli értékekre lehet számítani országszerte, kivéve a tenger mellék, ott ugye 22 fokig melegedhet majd föl a levegő hőmérséklete. Szombaton úgy tűnik, hogy átmenetileg majd valamivel több felhőzet lesz fölöttünk, és hát ugye a reggel az ismételten a síkságokon ködös lesz. Vasárnap pedig akkor folytatódik majd a száraz, őszies időjárás, a tenger melléken pedig majd enyhe borrára is lehet számítani. Egyébként Muravidéken ma lesz némi kis szélmozgás is, ilyen délkeleti irányú szélre lehet majd számítani. No, holnap hajnalban Muravidéken közepesen lesz felhős az égbolt, 6 fokra ébredünk majd, délután pedig akkor kisé felhős égbolt mellett 17 fokra számíthatunk. Amúgy pedig a jelenlegi hőmérsékletek országszerte így alakulnak. Krány, ott 7 fokot mérnek, Triglav-Kedericán 4 fok van, Ljubljanában 9 fokot mutatnak a hőmérők, Maribor 5 fokos, Muraszombat jelenleg 6, Ptuj 5, Celjében 6 fokot mérnek, Koper 12 fokos, Goricskon 10 fok van, Lendván 6 fokot mérünk, Portoros pedig jelenleg 10 fokos. És akkor előrejelzés Magyarországra, tekintsük át azt is. Meteorológusok akkor a következőt mondják. Ma a nap folyamán a fátyol felhőzet levonul, vastag a felhőzet is fokozatosan szakarozik, gomolyosodik, majd csökken. Így alapvetően sok napsütésre van kilátás a képződő gomoly felhők mellett is. Főként északkeleten, keleten néhol zápor előfordulhat, akár jégdara kíséretében. Napközben nagyobb területen megérénkül az északi szél. A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 19 fok között alakul. Késő estére többnyire 1 és 10 fok közé hűl le a levegő. Zalai és Vas megyére pedig kissé felhős égboltot jósolnak délutára, és 18 fokos csúcsértéket. Pénteken, azaz holnap. Napos idő valószínű gomoly felhőkkel, a keleti megyékben néhány helyen zápor előfordulhat. Egyébként pedig holnap hajnalban Zala megye kissé felhős lesz az égbolt, 3 fokra lehet számítani. És Vas megyében is kissé felhős égbolt mellett, viszont 4 fok, tehát 1 fokkal melegebb lesz legalábbis az előrejelzés szerint. Na, délután pedig akkor Zala és Vas megye fölött is derült lesz az égbolt, a hőmérséklet pedig 16 fokig emelkedik majd. Szombaton is napos idő várható fátyol és komoly felhőkkel, de keleten több lehet a felhő, arrafelé egyébként előfordulhat néhány zápor is. Vasárnap szintén napos időig érkezik fátyol és komoly felhőkkel, az ország keleti részén pedig több lehet a felhő, és ott még mindig lesz esély arra, hogy zápor előforduljon. Nézzük meg a hőmérsékleteket is. Békéscsabán 7 fokot mérnek, Budapest most 10 fokos, Debrecen 8, Győr 6, Pécs 10, Sármellék 6, Siófok 10, Szeged-Szolnok 7, Szombathely 5, Lenti 2, Keszthely 5, Nagykanizsára pedig 7 fokot mutatnak most a térképek. Mi pedig nézzük meg akkor azt is, hogy az utakon jelenleg mi a helyzet.
1: Közlekedési hírek.
0: Muravidéken jelenleg zökkenőmentes a forgalom, tehát komolyabb fennakadásról szerencsére nincs hír, viszont azt még elmondhatjuk az autósoknak, hogy ma Muraszombat körzetében méri majd a rendőrség gyakrabban az autók sebességét. Na és a távolabbra tartóknak pedig elmondhatjuk, hogy akkor Maribor környékén, tehát a Rogozai leágazásnál Ljubljana irányában ott egy kisebb torlódás alakult ki, nagyjából 3 perces késéssel kell számolni ezen a szakaszon. Majd pedig ugye reggeli munkakezdés van, ami azt jelenti, hogy a Ljubljana felé vezető utak és ugye Ljubljana környékén szinte mindenütt ismételten torlódás van, és ugye csak lassan araszolva lehet haladni, mint ahogy nagyjából ugye minden reggel, amikor munkanap van. Mi pedig mindenkinek szerencsés utat és balesetmentes közlekedést kívánunk. Ezek voltak az információk. 7 óra 35 perc, a pontos idő, csütörtök van, október 15-e, ez az MMR. Jó reggelt! Na, még 2 eseményt azért megemlítünk a mai dátum kapcsán. Az egyik, hogy 1990-ben, tehát 36 éve megindult a kereskedelmi mobiltelefon szolgáltatás Magyarországon. Egyébként Közép-Európában elsőként kezdődött meg az analóg mobiltelefon szolgáltatás, és ugye a Vestel Rádiótelefon Kft. Működtetésében. Azt erre azért még úgy bizonyára jó sokan emlékezünk. És akkor még egy esemény, 78 éve 1948-ban Buenos Airesben megszületett Chris de Burgh, ír poppénekes, zeneszerző, gitáros és szövegíró. Eredeti nevén Chris Davison. És hát, ha a születésnapos, akkor jön is, itt van tőle a Woman's Heart.

Na még egyszer akkor ugye az értesítés, hogy ma valamikor, tehát a mai nap folyamán majd megszakad egy nagyjából 15 perces időszakra a Muravidéki Magyar Rádió adása és többek közt az FM hálózaton, illetve a DAB hálózaton is, ugyanis a Goricskói Leadón sürgős munkálatokat kell elvégezni, ezért majd valamikor 15 percig nem lesz hallható, tehát FM hullámhosszon és DAB-on a Muravidéki Magyar Rádió, hogy mikor nagyjából 10 és 13 óra közt valamikor a mai délelőtt folyamán. Tehát ha 15 percig esetleg nem hallják FM-en vagy DAB-on a Muravidéki Magyar Rádiót, akkor semmi pánik, ugyanis sürgős munkálatokról van szó. Egyébként pedig abban az időben is lehetünk bennünket ugye hallgatni az 548-as kHz-en, illetve akár az interneten is mmr.si. Második műszakkal pedig megyünk tovább, tőlük az Ikarus című dal érkezik, aztán jönnek a gyerekgondolatok.

nyitott szemmel éri őt a reggel. A keze, lába, mintha csak ólomból volna, csak a kényszerűség súgja azt, hogy kelj fel. Lassan öltözik, közben lefőn a kávé, a tükörben is csak egy álmos arcot lát. A haja is hull ajkáról lassan, kifogy a nóta, a csibészes fügy halk remegésre vált. És aztán lassan elindul a busz, az a hat hengeres régi Ikarusz, az a 66-os szürke szén csoda, a hétköznapok öreg

elfoltos sárgult kebret, egy régi tollas bárban. Ó, hogy hányszor gondolt rájuk részeggel. Kettőkor kapkodva csukja be maga után az ajtót, a terv teljesítve újra. S ha felbőg a motor, ő gyorsan elnyomja a csikket, s utolsónak száll fel a tömött buszra. És aztán hazaindul lassan az a busz, az a cilinderes régi Ikarusz, az a csörgő-zörgő ősrégi csoda.

hazaérve, az üres lakás súlyos csendje helyett, inkább a sarki presszó zaját választja. Némán bólogatva a sok-sok világ megváltáshoz, kabátjában a falat támasztva. Pár decivel később már a szokott ágyban fekszik, s bóbiskolva koncog a híreken. S az álom, mint puha paplan, beteríti, s hálót fon köré a végtelen. És álmában is elindul az a busz, de ez egy vadonatúj, csillogó Ikarusz. És munka után csak őt viszik haza, csak neki dübörög a hat henger zaja.

az 66-os régi Ikarusz, s mélyen válja a betont.

0: Képzeljétek el, hogyha mától választhatnátok saját nevet, mi lenne az? Megváltoztatnád Hunor a nevedet, ha lehetne?
1: Nem. A régi nevem amúgy is jó nekem. Hozzám való.
0: Érzed, hogy hozzád való?
1: Igen.
0: Otthon meséltek arról, hogy ki adta neked a nevedet?
1: Nem.
0: Mondták, hogy apa választotta, vagy anya választotta a neved, vagy közösen döntöttek. Hallottál valamit erről?
1: Nem.
0: Akkor ragaszkodsz a nevedhez.
1: Igen.
0: Tibor, te hogy vagy a neveddel? Tetszik? Megváltoztatnád, ha lehetne?
2: Tetszik.
0: Tetszik? Ki adta a nevedet?
2: A szüleim döntötték el közösbe.
0: Szoktak erről mesélni, hogy hogy volt ez?
2: Igen.
0: Mit mondtak?
2: Azt mondták, hogy először, mikor megszülettem, akkor még nem tudták, hogy mi legyen a nevem, és azt mondták, hogy legyen ugyanaz a neve, mint az apukámnak.
0: Apukád is Tibor?
2: Igen.
0: És hogyha anya például szól, hogy Tibor, akkor ki néz oda?
2: Hát mindketten.
0: És akkor hogy tudod, hogy most apának lett szólva, vagy hogy neked van valami becenevetek?
2: Úgy, valamikor anyukám azt mondja nekem, hogy Tiborka, apukámnak azt mondja, hogy Tibor.
0: És ebből tudod akkor, ugye? Hogy Tiborka, akkor te vagy.
2: Igen.
0: És becenevetek van?
1: Becenevem.
0: Igen. Hívnak másképp a társa?
1: Igen, valamikor Damiánnak neveznek, valamikor Hunornak.
0: Még tetszik jobban?
1: Szerintem a Keppe.
0: Igen? Azt tetszik legjobban?
1: Igen.
0: Kepének is szólítanak?
1: Kepének.
0: És hogy Keppe?
1: Nem.
0: Majd lehet, akkor felsőbb tagozatba, vagy majd középiskolába. Tibor, téged hogy szólítanak a társak?
2: Hát jó velük lenni, és játszani is jó. Minden, hogy neveznek, az

John Paul Young és olyan Love is in the Air című régi klasszikusa. 7:52 perc már a pontos idő, és ugye csütörtök van, október 15-e. Nálunk még egy kis zene következik, majd lesz némi kis reklám, illetve PH érték, ahogy néha ugye mondani szokta Fábri Sándor. Aztán 8 órakor friss hírek Ticsarinesztől, következő órában pedig többek közt meghallgatjuk majd ugye a 7 zene számát is. Úgyhogy jó rádiózás továbbra is.

Akrobatika, látvány, izgalom. Ez a Kézisz című különleges kortárs cirkuszi előadás. Október 18-án vasárnap este 6:30 a Lendvai Színház és Hangversenyterembe érkezik a németországi Uppsala cirkusz. A belépő 20 euró, a 26 év alattiaknak pedig ingyenes jegyek is foglalhatók. Jegyvásárlás az uppsalacirkusz.de oldalon, vagy a helyszínen egy órával az előadás előtt.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Fticsár Inés hírszerkesztőt hallják. A Lendvai zsinagóga fennállásának 160. évfordulójáról emlékeztek meg ünnepélyes keretek között. A jubileumi rendezvényen a város egykori zsidó közösségére és kulturális örökségére emlékeztek, hangsúlyozva a történelmi emlékezet megőrzésének és a toleranciának a fontosságát. Az ünnepségen részt vett dr. Ignácia Fridel Járc kulturális miniszter, Ruth Kolendár izraeli nagykövet és Magyar János lendvakosség polgármestere is. A megemlékezés a Lendvai Színház és Hangversenyteremben koncerttel folytatódott. A Tisza kormány külön uniós forrásokat kíván biztosítani a magyar határkerítés és a határvédelem megerősítésére a következő 7 éves uniós költségvetésből, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök szerdán Brüsszelben. Hangsúlyozta, hogy kormánya tovább erősíti a külső határok védelmét, és nem enged szabadon jogerősen elítélt embercsempészeket, ahogyan az a korábbi kormány idején történt. Franciaországban folytatódnak a középiskolások tüntetései, amelyek több helyen erőszakossá fajultak. A tiltakozások kezdete óta több mint 6800 embert vettek őrizetbe, többségük kiskorú. A kormány intézkedéseket jelentett be, köztük 3000 helyettesítő tanár biztosítását, ám a diákszervezetek ezt elégtelennek tartják. Október 17-ére újabb országos tüntetési napokat hirdettek, amelyre a rendfenntartó erők is készülnek. 12 amerikai szenátor, köztük 6 republikánus levélben szólította fel Donald Trump elnököt az orosz dízelszállításokat lehetővé tevő megállapodás visszavonására. A politikusok szerint az egyesség jelentős bevételekhez juttathatja Moszkvát, hozzájárulva az Ukrajna elleni háború finanszírozásához. A szenátorok az Oroszország elleni szankciók szigorítását is sürgetik. Trump ugyanakkor úgy véli, hogy a megállapodás az egész világ számára előnyös lehet. Sport. A Real Madrid 4-3-ra győzött az AS Roma otthonában a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. Az olasz csapat a 83. percig 2 góllal vezetett, a madridiak azonban a hajrában 3 találatot szerezve megfordították a mérkőzést.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható. A déli óráktól észak felől mérsékelten megnövekszik a felhőzet. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A reggeli csúcsforgalom miatt megnövekedett a forgalom a városközpontokba vezető utakon és a városi elkerülő utakon. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök. Gyászjelentés. A gyászoló család mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 87 éves korában elhunyt Stancsár Marietta született Gerencsér felső lakosból. Temetése szűk családi körben lesz. Megismétlem. A gyászoló család mély fájdalommal tudatja a rokonokkal, jó barátokkal, ismerősökkel és mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy 87 éves korában elhunyt Stancsár Marietta született Gerencsér felső lakosból. Temetése szűk Stancsár Marietta született Gerencsér felső lakosból. Temetése szűk családi körben lesz.

0: ötlet.
1: Ez volt akkor a 7 zeneszám a Muravidéki Magyar Rádióban, 8:21 a pontos ide, és még egyszer az értesítés, tehát ma valamikor 10 és 13 óra közt, 15 percig nem lesz majd hallható a Muravidéki Magyar Rádiódás az FM hullámosszakon, illetve a DAB-on, de közben lehet bennünket hallgatni ugye a középhullámon, illetve akár interneten is, ugyanis sürgős munkálatokat kell elvégezni a Goricskói leadón, úgyhogy ezért valamikor a mai nap folyamán, tehát 10 és 13 óra közt nagyjából lesz egy 15 perces áramszünet ott, és akkor emiatt ugye nem lesz majd hallható az FM hálózaton, illetve a DAB-on. A Muravidéki Magyar Rádió szíves megértéseket kérik és köszönik meg, hát ugye mi is. No most pedig akkor csak a Miénk című dal érkezik, meg itt lesz Leri Hangman is, utána pedig akkor jövünk is vissza.

Ma van a fehér bot nemzetközi napja, amelyet minden évben október 15-én tartanak. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a vak és gyengén látó emberek mindennapjaira, önállóságuk fontosságára és a társadalmi elfogadásra. A fehér bot a látássérült emberek egyik legfontosabb közlekedési segédeszköze. Segítségével felismerhetik az útjukba kerülő akadályokat, ugyanakkor a környezetük számára is jelzi, hogy a látássérült ember közeledik. A fehér bot azonban nem csupán segédeszköz, hanem az önállóság és a függetlenség jelképe is. Ez a nap arra is emlékeztet bennünket, hogy egy kis odafigyeléssel sokat segíthetünk. Fontos például, hogy ne akadályozzuk a járdákat, a gyalogátkelőhelyeket és a közlekedés segítő taktilis burkolatokat. Ha pedig segítséget szeretnénk nyújtani egy látássérült embernek, először mindig kérdezzük meg, szüksége van-e rá? Hiszen az akadálymentes és befogadó környezet megteremtése mindannyiunk közös felelőssége. Tehát ma a fehér bot nemzetközi napja van, úgyhogy világnap pedig ugye felhívja a figyelmet a vak és gyengén látó emberek mindennapjaira, önállóságuk fontosságára és a társadalmi elfogadásra. Mi pedig akkor menjünk tovább zenével, KFT jön, megkereszte Sildikó is.

Na már most felhívjuk a figyelmüket egy közelgő eseményre, ugyanis október 21-éről 22-ére virradó éjszaka ér el a maximumát az Orionidák meteorroj, ami az ősz egyik leglátványosabb csillagászati jelensége. Kedvező körülmények között akár óránként 20 hullócsillagot is megfigyelhetünk. A meteorroj különlegessége, hogy a híres héli üstökös által hátrahagyott porszemcsékből származik. Amikor a Föld áthalad ezen a törmelékfelhőn, a részecskék közel 240 000 kilométeres óránkénti sebességgel lépnek be a légkörbe, látványos fénycsíkokat rajzolva az égre. A megfigyelésre október 22-én a hajnali órákban lesz a legjobb lehetőség, ugyanis a hold körülbelül 2:30-kor lenyugszik, így kevésbé zavarja majd a látványt. A hullócsillagok elsősorban az Orion csillagkép irányában látszanak érkezni, de az égbolt más részein is természetesen feltűnhetnek. A jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, elegendő egy felhőmentes égbolt és egy városi fényektől távoli helyszín. Hát bízunk benne, hogy felhőmentes lesz majd. Érdekesség, hogy a héli üstökös körülbelül 76 éven tetér vissza a nap közelébe, legutóbb 1986-ban láthattuk, legközelebb pedig 2061-ben számíthatunk a visszatérésére. Az általa hátrahagyott törmelék azonban minden évben gondoskodik az októberi csillaghullásról. És ez így lesz idén is, tehát október 21-ről 22-re virradó éjszaka, vagyis inkább ugye 22-én a hajnali órákban lehet majd őket megtekinteni. Hát bízzunk benne, hogy nem lesz felhős az égbolt. Nálunk pedig akkor jön Taváni István, és hosszú még az út.

Ahogy a modern technológia már az életünk részévé vált, és hát lehet jó dolgokra használni, de lehet rossz dolgokra is. Német hatóságok eljárást indítottak egy 16 éves fiú és 19 éves társa ellen, akik a gyanú szerint egy távirányítású humanoid robot segítségével molesztaltak egy 16 éves lányt Köln belvárosában. A BBC beszámolója szerint az eset szombaton késő este éjfél körül történt egy belvárosi gyorsétterem előtt. A körülbelül 120 cm magas vasember mintára készült piros aranyszínű gép hátulról közelített meg a barátaival tartózkodó lányt, megfogta a fenekét, majd illetlen csípő mozdulatokat tett felé. A megrémült lány sikítva menekült el a helyszínről. A rendőrség által közzétett fotók alapján a robotra egy fekete bajuszt, egy aranyláncot és egy fehér trikót is ráaggattak. A hatóságok feltételezése szerint a robot 16 éves tulajdonosa, egy idősebb társa nem csak irányították a gépet, de az egész eseményt élőben közvetítették és kommentálták a közösségi médiában. A riasztott egyenruhásak röviddel az incidens után a helyszíntől egy háztömnyire érték utol a feltételezett elkövetőket. A robotot az egyik fiatal autójának csomagtartójában találtak meg, ahova a tulajdonos rejtette el. A rendőrség a robotot és a gyanúsítottak mobiltelefonjait is lefoglalta. Az ügyben nyomozás indul annak kiderítésére, hogy a robot cselekedeteit szándékosan irányították-e így. Tehát van ugye ez a technológia, jó lenne, ha inkább jóra használnánk. Hol vagy, ha szeretsz, ezt pedig a Republik kérteszi.

Ahogy említettük, hogy ma Muraszombat körzetében gyakrabban mérik az autók sebességét a rendőrök, illetve még egy Muraszombattal kapcsolatos esemény. Aki esetleg menne Muraszombatba, akkor arra készüljön, hogy ma útlezárások vannak a város központjában. Tehát ugye a Szlovenszka ulica, Zvezda ulica, és ugye részben a Stefán Kovács ulica, illetve a Staneta Rozmana. És hát ugye ezeken a szakaszokon, illetve ugye a banknál és a postánál lévő parkolót sem lehet használni. Miért? Hát ugye Teréz napja van, ezt említettük. És ugye Teréz napján mi van Muraszombatban? Az úgynevezett Terézina szentje, vagyis ugye a Teréz napi vásár. Úgyhogy Muraszombat központja ma zárva van, és ugye 8 órától 8 óráig tart a Terézina szentje, vagyis a Teréz napi vásár, úgyhogy a központ, tehát akkor zárva lesz, ott nem lehet autóval, illetve már nem lehet ugye autóval közlekedni. Nálunk viszont lehet zenét hallgatni, úgyhogy jöjjön is egy kis zene, majd 9 órakor jön ismételt FT Cserinesz, és ugye jönnek a friss hírek, majd pedig a következő órában lesznek apró hirdetések, és még a friss című műsor is jelentkezik.

0: Cipővásárrába patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupo cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Jamina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupo cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.
1: 20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 9 óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichári Nesz hírszerkesztőt hallják. Szlovénia első alkalommal ad otthont az Arajolos csoport államfői találkozójának, amelyet ma és pénteken rendeznek meg Nataša Pirc-Musar köztársasági elnök meghívására. A tanácskozáson 12 európai ország államfője vesz részt, köztük Magyarország köztársasági elnöke is. A megbeszélések középpontjában Európa jövője, az Európai Unió alkalmazkodó képessége és a nemzetközi együttműködés áll. A találkozó miatt Ljubljana több pontján ideiglenes forgalomkorlátozások lépnek életbe. Korszerűsítésre és átalakításra szorul a magyarországi ebrendészeti rendszer, közölte Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter. Az országos felmérés jelentős hiányosságokat tárt fel a telepek működésében. A minisztérium a fejlesztési és finanszírozási lehetőségeket vizsgálja. Gajdos hangsúlyozta, hogy a kóborállatok számának csökkentéséhez a felelős állattartás és a társadalom együttműködése is elengedhetetlen. Ma kezdődik Brüsszelben az Európai Tanács kétnapos csúcs találkozója, amelyen Janez Janša szlovén miniszterelnök is részt vesz. Az uniós vezetők elsőként az európai gazdaság versenyképességéről, a magas energiaárak mérsékléséről és a Kínával folytatott kereskedelmi kapcsolatokról tárgyalnak. Napirenden szerepel az EU 2028 és 2034 közötti költségvetése is. A második napon Ukrajna támogatása, a védelem, a közel-keleti helyzet és a migráció kerül előtérbe. Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását érintő törvénymódosítást, amelyet 266 képviselő támogatott. A jogszabály az ukrán mellett garantálja a kisebbségi nyelvek, köztük a magyar használatát az érintett oktatási intézményekben. A módosítás a kárpátaljai magyar közösség oktatási jogait is érinti, és elősegíti Ukrajna-Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak előrehaladását. Sport. A Liverpool 6-3-ra győzött az osztrák Linz otthonában a labdarúgó bajnokok ligája alapszakaszának második fordulójában. Az angol együttesben Barkola megszerezte első góljait, és rögtön mesterhármassal járult hozzá csapata sikeréhez. A mérkőzésen egyik magyar válogatott játékos, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos sem lépett pályára.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható. A déli óráktól észak felől mérsékelten megnövekszik a felhőzet. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi Friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a Hello Hello című dalt. Ezt a zenét a 100 Scenes produceri közreműködésével adták ki, a szöveget és az előadást viszont a Betonhofi jegyzi. Ez a szám egy önportré, amely a megállás nélküli menetelést, a folyamatos elindulás kényszerét, valamint a siker mögötti belső küzdelmet dolgozza fel. A Hello Hello című dal központi üzenete a belső üresség, a megállás nélküli hajsza és a siker mögötti magány feldolgozása. Betonhofi ezúttal is a tőle megszokott nyers őszinteséggel mutatja be, hogy a csillogás és a közönség szeretete mögött milyen komoly belső küzdelmek zajlanak. A dal legfőbb motívumai és üzenete az örökös elindulás, a turné élet fáradtsága, a tömeg, az egyedüllét, illetve a felszín állarca. Érkezzen most a Betonhofi aktuális újdonsága, amit 100 Scenes-szel közösen készítettek. Ez a Hello Hello!

0: dilom-dilom-dilom-dilom-dalom hegyek.
1: Friss. Zenei újdonságok. Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

0: Megunta? Nem fér el a lakásában? Vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Kezdőnek tehát akkor az apró hirdetések a Moravidéki Magyar Rádióban, sőt ebben az órában ugye hallattuk a Friss című műsort is, amit délután majd meg is ismétlünk. Úgyhogy ha nem maradtak volna róla, semmi gond, lehet majd pótolni. No de, apró hirdetések, és érkezett hozzánk már néhány apró hirdetés, úgyhogy akkor nézzük először ezeket. Eladó első tulajdonostól egy 1981-es gyártású Java CZ350 típusú motorkerékpár. Kilométeróra állása 48.108 km. Műszaki vizsgája 2027. novemberig érvényes. Akkumulátor a cserére szól, az irányár pedig 600.000 forint. Érdeklődni 0036 30-as 33 99 7 46. Eladó Lendvahegyen jó minőségű újbor. Chardonnay, Sauvignon, olasz Riesling, valamint üveges bor. A telefonszám 040 226 121. Tökmag eladó 040 518 908 a telefonszám. Valamint eladó Hosszúfaluhegyen egy 3000 literes boros hordó, csutkázó szőlőmorzsoló, 700 és 1000 literes szüretelőkád. Ezek iránt pedig akkor a következő telefonszámon lehet érdeklődni. 040 822 022. És ugye nekünk is van két telefonszámunk, amelyeket most lehet hívni. 575 17 18 és 575 17 19. Aki pedig külföldről szeretne feladni lakossági apróhirdetést, hogy először a 00386 és a ketteset kell tárcsázni. Valamint most érkezett e-mailben még egy apróhirdetés, ez pedig így hangzik. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. A telefonszám 0036 30 55 37 7 60

0: Na, minden igaz, akkor van a telefonálónk is, úgyhogy halló, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Kérdezni szeretnék.
0: Igen.
1: Kandalló füstölővel eladó.
0: Kandalló füstölővel együtt eladó. Igen.
1: 30-as.
0: 30-as.
1: 72-40, 5-49.
0: Tehát 30-as, 72-40-5-49.
1: Igen.
0: Meg is van. Akkor esetleg még csak, hogy helyileg hol található?
1: Helyileg ez Guttorföldön van.
0: Guttorföld. Akkor ezt is felírtuk. Meg is van. Köszönjük szépen. Köszönöm, szép napot kívánunk. Viszont hallásra. Van még telefonálunk. Halló, jó napot.
2: Jó napot kívánok. Hívni szeretnék.
0: Igen.
2: Egy jó állapotban lévő Opel Astrához lenne téli gumi eladó termékkel együtt. Tehát egész Opel garnitúr az első hátsó.
0: Tehát Opel Astrához
2: téli gumi.
0: Téli
2: gumi.
0: Gumik.
2: Termékkel együtt.
0: Termékkel együtt. Igen.
2: Igen. Mondom a telefonszámot.
0: Igen.
2: 06.
0: Igen.
2: 70.
0: 70.
2: 235.
0: 235.
2: 26.
0: 26.
2: 87.
0: 87. Méreteket esetleg tudjuk?
2: Jaj, azt nem tudom megmondani, már ez a fiam. Én az édesanyja vagyok.
0: Ja, értem. Jó, hát rendben, akkor megírjuk így. Köszönjük
2: szépen.
0: Szép napot kívánunk.
2: Viszont kívánok. Viszont hallásra.

0: Na van, még telefonálunk. Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok!
0: Üdvözlet! Igen?
1: Norman Fenyőgaj, koszorú kötőknek eladó.
0: Norman Fenyőgaj, koszorú kötőknek eladó. Igen.
1: És egy 220 voltos termény daráló is eladó.
0: 220 voltos termény daráló. Igen.
1: Köszönöm a telefonszám.
0: Igen.
1: 0630.
0: 30-as.
1: 407.
0: 407-es.
1: 63.
0: 63.
1: 32.
0: És 32. Meg is van. Köszönjük szépen.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Szép napot kívánunk. Viszont hallásra.

0: Halló, jó napot!
1: Jó napot kívánok! Kérdezni szeretnék.
0: Igen.
1: Eladó lenne két szárnyú kapu.
0: Tehát két szárnyú kapu.
1: Valamint tolókapu, de alumínium.
0: Valamint alumínium.
1: Igen.
0: Tolókapu. Igen.
1: Egy darab hízó.
0: Egy darab hízó.
1: És lenne egy 120 négyzetméteres felújított kertes családja.
0: Felújított kertes családi ház. Igen.
1: Igen, és mondanám a telefonszámot 20-as.
0: 20-as.
1: 50.
0: 50.
1: 67.
0: 67-es.
1: 193.
0: És 193.
1: És magyar lakunk van mind.
0: Magyar lak. Igen, meg is van akkor. Igen,
1: nagyon szépen köszönöm, és szép napot önöknek.
0: Köszönjük, viszont kívánjuk, szép napot.
1: Köszönöm, szép napot.
0: És ha minden igaz, akkor van még egy telefonálónk. Halló, jó napot.
2: Jó napot.
0: Üdvözlet.
2: Kérdetnék.
0: Igen.
2: Lenne egy szántóföldi permetező.
0: Tehát egy szántóföldi permetező, igen.
2: 350
0: literes. 350
2: literes. És ifára magasító, tehát patló magasító, ifára. De jó portkocsira is.
0: Magasító, igen.
2: Jó, hát egyszer ennyi. Tudom.
0: És akkor egy telefonszám?
2: 30-as.
0: 30-as.
2: 307.
0: 307-es.
2: 96-38.
0: 96 és 38.
2: Zala megye.
0: Zala. Meg is
2: vagy
0: van akkor.
2: Vagy vármegye, már nem tudom melyik.
0: Most már megye megint. Köszönjük szépen, hogy nálunk hirdetett. Szép napot kívánunk. Viszont hallásra.

Na és akkor megismételjük a beérkezett apró hirdetéseket. Egyébként ugye délután is lehet majd nálunk hirdetni, tehát 14 óra után azt is mindenképp ajánljuk a figyelmükbe. Na de nézzük akkor a most beérkezetteket. Eladó első tulajdonostól egy 1981-es gyártású Java CZ350 típusú motorkerékpár. Kilométer óra állása 48.108 km. Műszaki vizsgája 2027 novemberig érvényes. Akkumulátor cserére szorul. Az irányár 600.000 forint. A telefonszám 0036 30-as 33 99 746. Eladó Lendvahegyen jó minőségű újbor. Chardonnay, Sauvignon és olasz Riesling, valamint vegyesbor. Telefonszám 040 226 121. Tök mag eladó. 040 518 908 a telefonszám. Eladó Hosszúfaluhegyen egy 3000 literes boros hordó, csutkázó szőlőmorzsoló, valamint 700 és 1000 literes szüretelőkád. A telefonszám 040 822 022. Régi motorokat, autókat vásárolnának. Ugyan itt egy 26-os mountain bike, 18 sebességes, olcsón eladó. 0036 30 55 37 7 66 a telefonszám. Kandalló füstölővel együtt eladó Guttorföldén. Érdeklődni 0036 30-as 72 40 5 49. Jó állapotban lévő téli gumik Opel Astrára Fenlivel együtt eladók. Telefonszám, amin érdeklődni lehet 0036 70-es 235 26 87. Normand fenyőgaljak, koszorúkötőknek eladók. Ugyanitt eladó egy 220 voltos termindaráló. A telefonszám pedig 0036 30 407 63 32. Kétszárnyú kapu, valamint alumínium tolókapu eladó. Ugyanitt eladó egy darab hízó és 120 négyzetméteres felújított kertes családi ház. Mindez magyar lakon. Érdeklődni 0036 20-as 50 67 193 és 350 literes szántóföldi permetező, valamint ifára magasító eladó, mindez az Zala megyében. A telefonszám pedig a következő 0036 30-as 307 96 38. Na és ugye az imént elhangzott apró hirdetéseket megtalálják majd a honlapunkon is, mmr.si, és ahogy említettük, délután is lehet majd nálunk feladni lakossági apró hirdetést 14 óra után, illetve 4:30 környékén, akkor is éljenek a lehetőséggel.

9:51 perc a pontos idő, úgyhogy 9 perc múlva már 10 óra lesz, akkor pedig jön majd Fritz Erinesz, és jönnek ugye a friss hírek itt a Moravidéki Magyar Rádióban. Következő órában pedig elmondjuk többek közt azt is, hogy mi vár majd önökre a terápiáróban délután, illetve jön majd a tech műsor is, úgyhogy maradjanak továbbra is a Moravidéki Magyar Rádió hullámhosszain.

20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

Muravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tíz óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. Marko Lotrič továbbra is a szlovén államtanács elnöke marad, miután a leváltására irányuló javaslat nem kapta meg a szükséges többséget. A titkos szavazáson 19-en támogatták, 18-an ellenezték a felmentését, amelyhez legalább 21 szavazatra lett volna szükség. A kezdeményezők elsősorban Lotrič több tisztségének egyidejű betöltését és pártatlanságát kifogásolták. Lotrič visszautasította a vádokat, hangsúlyozva, hogy munkáját az államtanács feladatainak megfelelően végzi. A határvédelem megerősítéséhez uniós támogatást kíván biztosítani a magyar kormány, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány tovább erősíti Magyarország és az Európai Unió külső határainak védelmét, és fellép az embercsempészettel szemben. Emellett tárgyalásokat folytatnak a Magyarországot sújtó napi 1 millió eurós migrációs bírság megszüntetéséről. A montenegrói parlament szerdán egyhangulag elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely megszünteti a miniszterelnök és a kormánytagok mentelmi jogát a korrupcióval összefüggő bűncselekmények esetében. A változtatás célja, hogy a magasrangú tisztviselők nagyobb felelősséget vállaljanak döntéseikért, és az ország teljesítse az uniós csatlakozás feltételeit. Az ebola járvány miatt egyre kevesebben veszik igénybe az egészségügyi ellátást a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Az ENSZ szerint Ituri tartományban csaknem 70%-kal nőtt az anyai halálozások száma az előző év azonos időszakához képest. A fertőzéstől tartva sok várandós nő kerüli a kórházakat, miközben csökken a gyermekek átoltottsága és hiány van életmentő gyógyszerekből is. A járványban eddig több mint 4000-en haltak meg. Sport. A nyolcaddöntőbe jutásért folytatódnak ma a küzdelmek a ljubljanai asztaltenisz Európa bajnokságon. A szlovén versenyzők közül Anatofant és Szarátokics délután, Deniko Zsul és Darko Jorgics pedig este lép asztalhoz. A mérkőzéseket a Szlovén Televízió 2-es csatornája élőben közvetíti.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható. A déli óráktól észak felől mérsékelten megnövekszik a felhőzet. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A Moravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. A távolabbra utazók figyelmében torlódás alakult ki a Steyr autópályán Körtinája és Zadobrova között Ljubljana irányába. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.

0: Üdvözlöm Önöket, Szabó Márk vagyok, technológiai híreink következnek. A Facebook új funkcióval teszi személyre szabhatóbbá a hírfolyamot. A Meta Te Algoritmusod nevű beállításában a felhasználók megadhatják, milyen témájú bejegyzéseket és Reels videókat szeretnének gyakrabban, illetve ritkábban látni. Azt is jelezhetik, ha egy tartalom nem érdekli őket, és megadhatják ennek okát. Az újítás célja, hogy a Facebook algoritmusa jobban igazodjon a felhasználók érdeklődéséhez. A funkciókat fokozatosan vezetik be. Kína több mint 1 millió Nvidia grafikus processzort vásárolt egy év alatt, hogy kielégítse a mesterséges intelligencia iránti növekvő igényt. A Financial Times szerint az országban idén várhatóan 3,5 millió AI chip készül, miközben a kereslet meghaladja az 5 milliót. A hiányt részben olyan Nvidia grafikus kártyákkal próbálják enyhíteni, amelyeket az amerikai exportkorlátozások nem érintenek, és AI feladatokra is alkalmassá alakíthatók. A tömeges felvásárlás tovább növelheti a grafikus kártyák iránti keresletet és hozzájárulhat az árak emelkedéséhez. Az Anthropic kutatói arra figyelmeztetnek, hogy a mesterséges intelligencia a jövőben önmagukat másoló és terjesztő kártevők létrehozását is lehetővé teheti. A kísérletekben az Alibaba Qwen modellje 9 különböző hardware környezetből 8-on képes volt következtetéses szervert létrehozni, míg egy másik modellt olcsó Android TV boxokon is sikerült futtatni. Emellett felhőben működő Android emulátorok között azt is bemutatták, hogy AI modellek képesek lehetnek más eszközökre irányítani a fertőzés folyamatát. A kutatók azonban nem bizonyították, hogy egy kisméretű AI modell önállóan képes lenne teljes egészében lemásolni és továbbterjeszteni önmagát. Ehhez a jelenlegi modellek még nem elég megbízhatók, de a technológia fejlődésével ez a korlát megszűnhet. Megkezdte a próbaüzemét Kínában a világ első olyan nagyméretű sótalanító létesítménye, amely környezetbarát módon és rendkívül olcsón működik. A Pohály öbölnél felépített üzem a hagyományos technológiáknál 60%-kal kevesebb energiát fogyaszt, ráadásul megoldást kínál a sótalanítás eddigi legnagyobb problémájára, a mérgező hulladék kezelésére. A tengeri élővilágra veszélyes, rendkívül sűrű sóoldatot ugyanis nem engedik vissza az óceánba. Ehelyett egy 50 kilométeres vezetéken keresztül egy közeli vegyi üzembe szállítják, ahol értékes alapanyagot, nátriumkarbonátot gyártanak belőle, az üveg, a textil és az élelmiszeripar számára. A mérnököknek a csöveket eltömítő vízkőképződést is sikerült megakadályozniuk, így a létesítmény a tervek szerint évente 100 millió tonna koncentrált tengervizet képes feldolgozni. Bár a világ más részein is kísérleteznek hasonló eljárással, a kínai beruházás ipari méretei miatt jelenleg egyedülállónak számít a világon. Szükségtelenné tehetik a méregdrága légvédelmi rakétákat a Bael Systems új mikrohullámú fegyverei. A brit védelmi óriásvállalat egy amerikai hadikiállításon mutatta be azt a rendszert, amely hatékony és olcsó védelmet nyújthat a harctereken egyre nagyobb veszélyt jelentő drónrajok ellen. A fejlesztés lényege egy kétlépcsős rétegzett védelmi rendszer. Az első mikrohullámú modul elektromágneses energiával bénítja meg a drónokat, és hálózati áramról működve mindaddig képes megállítani a támadásokat, amíg az energia ellátása biztosított. Ez hatalmas erőny a hagyományos légvédelemmel szemben, amelynek rakétakészletei gyorsan kimerülhetnek. A rendszer ráadásul 99%-ban kereskedelmi forgalomban is kapható alkatrészekből áll, ami jelentősen megkönnyíti a gyártást és a javítást. A védelem második elemét egy mozgékony tüzérségi platform alkotja, amely nagyméretű precíziós lövedékekkel semmisíti meg a megmaradt légi és földi fenyegetéseket. A fegyverek működését a gyártó szerint a szabad tesztek már sikeresen igazolták. Új távolsági rekordot állított fel a Marson a NASA Perseverance nevű marsjárója. A szerkezet több mint 45 kilométert tett meg a vörös bolygó felszínén, amivel túlszárnyalta az eddigi csúcstartó az Opportunity teljesítményét. A Perseverance elképesztő gyorsasággal alig 5,5 év alatt érte el ezt a mérföldkövet, míg elődjének ehhez csak nem 15 évre volt szüksége. A siker kulcsa egy rendkívül fejlett autonóm navigációs rendszer, amely másodpercenként 600 000 mérési pontot feldolgozva önállóan tervezi meg a biztonságos útvonalat. A NASA mérnökei eredetileg csupán 20 kilométernyi utat vártak a járműtől, ám a rendszerek kifogástalan állapota miatt a küldetést már is 2028 végéig meghosszabbították. A marsjáró fő feladata továbbra is a Jezero kráter feltárása és az egykori marsi élet nyomainak keresése. Új tech híreket egy hét múlva hallhatnak. További korszerű napot kívánok!
1: Ez volt akkor a Tech műsor, és egyébként ezt is majd megismételjük, méghozzá szombaton, 17 óra 15 perckor. És még egyszer akkor az értesítés, hogy ma munkálatok folynak majd a Goricskói leadón, és ugye most valamikor 10 és 13 óra közt, egy ilyen rövid időre, 15 percre, hogy pontosítsunk, az FM hullám hossza nem lesz majd hallható a Muravidéki Magyar Rádió, illetve a DAB-on sem, de interneten lehet bennünket hallgatni, vagy középhullámon arra 15 percre is. Tehát szükséges munkálatokat el kell végezni, és 15 percre akkor le kell majd kapcsolni az adót, és valamikor majd a mai nap folyamán 10 és 13 óra közt lesz ez. Hiperkarmával pedig folytatjuk meg Damiano Daviddel, utána pedig elmondjuk, hogy milyen témák várják önöket a terápiáróban.

Na, délután a terápiáróban azért jó néhány téma várja önöket, még hozzá 5. És hogy mik lesznek ezek a témák. 27. és egyben a mandátumban az utolsó ülését tartott a Dobronak Község Tanácsa. Többek közt elfogadták az aktuális költségvetés módosítását és a 2026-es évi költségvetésének módosított javaslatára is szavaztak. Egyhangú támogatást kapott a Lendvi Egészségház Közintézet 7 alapító község részéről egyeztetett alapító szabályrendelet és az alapítók tanácsáról szóló szabályrendelet is. A részletek pedig akkor majd Cigán Szilviától következnek. Szerdán este emlékeztek meg zárt körű ünnepségen a Lendvai Zsinagóga fennállásának 160. évfordulójáról, amely a város jelentős történelmi és kulturális műemléke. A Színház és Hangversenyterem színpadján a Zsidó zene, a hagyomány és a jazz között címmel adott koncertet az osztrák kántor Michael Kanner és a Nesom zenei együttes. Szabó Rudolf követte a zenei eseményt, tőle jön majd akkor a beszámoló is. Tegnap a Piukai Hadtörténeti Parkban az 1956-os forradalom 70. évfordulára szerveztek kiállítást, illetve szervezett kiállítást a Liszt Intézet. A kültéri kiállítást Jeszenszky Géza, az első magyar demokratikus megválasztott kormány külügyminisztere, és Alojz Peterle, a független szlovén köztársaság első miniszterelnöke adták át. Mi az üzenet 1956-nak, a mai és a jövendő nemzedéknek? Erről hallhatjuk majd akkor őket. Dr. Patyi Gábor egyetemi docens, a Sopron Egyetem BPK tanárképző központjának főigazgatója tegnap az egyes számú kétnyelvű általános iskolában adott elő Brunswick Terész és az intézményes kisgyermek nevelés a 19. században első felében címmel, amit a Moravidéki Pedagógusok Egyesülete szervezett. Brunswick Terész a 18. század második felében született Pozsonyban. Az első óvodát Kisdedó volt, ő nyitotta meg 1828-ban a Habsburg monarchiában. Életében összesen 80 óvoda kezdte meg a működését a birodalomban, és unokahúgával, Teleki Blankával az első magyar nőnevelő intézet létrehozását is szorgalmazta. Bővebben akkor majd a terápiáróban erről a témáról, Botka Ágnestől. No, az általános iskola 6.-9. osztályosai tegnap ragadtak tollat és fogalmazták meg gondolataikat a Szúnyog Sándor fogalmazási versenyen. Erről majd akkor Szőke Krisztinától hallhatnak többet. És lesz még egy 6. téma is, az pedig akkor a következő. Ma ünnepeljük a Parasztasszonyok világnapját, a témáról pedig Jobbágy Klárát hallják majd. Úgyhogy 6 téma várja önöket ma délután 15 órakor a terepjáróban, semmiképp sem ulasszák el. Most viszont zene várja önöket. Jön Paulina, meg Amanda Marshall.

Na, akik szeretik a magyar zenét, illetve szeretnek táncolni is, azoknak itt egy jó hír, ugyanis ma hivatalosan is bejelentették, illetve bejelentette a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, hogy november 28-án immár 5. alkalommal megrendezik a Magyar Bált. Úgyhogy szeretettel várnak majd mindenkit, tehát még egyszer. Az időpont Magyar Bál november 28-án lesz szombat. A helyszín Termálresort Lenda vagy a Hotel Lippa valamikor. A belépőjegy azt is már elárulták. 35 euró, az ár tartalmazza a többfogásos vacsorát és a pezsgőt is. A fellépőkről és a részletes programról hamarosan majd akkor lerántják a leplet. Idén sem maradhat majd el a tombola, értékes nyereményekkel és jegyek is hamarosan majd kaphatók lesznek. Úgyhogy be lehet jelölni a dátumot a naptárban, hogy november 28-án 5. Magyar Bál a Termál Resort Lendvában. Mi pedig akkor menjünk most tovább egy zenével, jön Bari Laci.

Na, a Provida Egyesület pedig ma egy szakmai beszélgetést, tehát illetve egy bemutatót, ugyanis arról lesz, hogy miért érdemes megőrizni a hagyományos tudást és kézműves tevékenységeket. A Moravidék örökségének generációk közötti akadémiai keretében programsorozatuk 6. rendezvényével folytatják a tevékenységet, ezúttal szakmai szempontból közelítik meg a hagyományos kézműves tudást, megvizsgálják annak jelentőségét a szellemi kulturális örökség megőrzésében, valamint helyét és szerepét a mai társadalmi és kulturális életben. Vendégük pedig Jelkap Sajd lesz a Muraszombati Területi Múzeum etnológusa, aki szakmai tudásra és tapasztalataira támaszkodva mutatja be a hagyományos kézműves tevékenységek gazdagságát és kulturális identitások megőrzésében betöltött jelentőségét. És hogy mikor lesz ez? Tehát ma, október 15-én csütörtökön, 17 órától. A cím pedig Lendva, Fő utca 23. Előadó, hogy említettük, Jelkap Sajd, Muraszombati Területi Múzeumból. Egyébként pedig október 17-én szombaton ünnepeljük majd a Szellemi Kulturális Örökség Nemzetközi Napját, és akkor ez a mai előadás is ehhez kapcsolódik. Úgyhogy mindenképp, aki teheti, legyen ott. Nálunk pedig jön az első emelet, és az olyan ő, Lagosi Brothers dalának a feldolgozása.

10:53 perc a pontos, de úgyhogy 7 perc múlva a friss hírek Fticsa Rénesztől, itt a Muravidéki Magyar Rádióban pontban 11 órakor. Na aztán akkor a következő órában várja majd önöket Fehér Ilona és a Kisebbségben című műsor, benne pedig miről is lesz szó? Hát arról, hogy miniszterek látogatása volt ugye Rábavidéken és Muravidéken. Na erről hallhatnak akkor majd többet következő órában a Kisebbségben.

Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rávapaty. További információ drlupo.hu.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Tizenegy óra van, üdvözlöm a hallgatókat. A mikrofonnál Ticsári Nesz hírszerkesztőt hallják. Szlovéniában megkezdődött a hivatalos kampány a november 15-i helyhatósági választások előtt. A választópolgárok 212 községben választanak polgármestereket és községi tanácstagokat. A jelölések benyújtásának határideje ma 19 órakor jár le. A végleges jelölt listákat legkésőbb október 30-án teszik közzé, ahol az első fordulóban egyik polgármester jelölt sem szerez többséget, november 29-én második fordulót tartanak. Összesen 270 milliárd forintos kamatmentes uniós hitelkeretet biztosítanak a magyarországi kis- és középvállalkozások számára a Gantz Ábrahám program keretében, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A támogatás forgóeszközök beszerzésére, gépvásárlásra, kapacitásbővítésre, digitalizációra és energiahatékonysági fejlesztésekre fordítható. A nagyobb beruházásokhoz akár 1 milliárd forint is igényelhető. Súlyos áradásokat okozott a szerdai heves esőzés Isztambulban. A víz elöntötte az utcákat, lakóházakat és üzleteket, több városrészben pedig földcsuszamlásról számoltak be. A közlekedésben jelentős fennakadások alakultak ki, a mentésben mintegy 8000 szakember vesz részt. A hatóságok mára elrendelték az iskolák bezárását, és arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint maradjanak otthon. Erőszakba torkoltak a második napja tartó diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában. A rossz oktatási körülmények és a korrupció ellen tiltakozók felgyújtották az oktatási minisztérium egy részét, a lángokat azonban gyorsan eloltották. A demonstrálók Edi Rama miniszterelnök lemondását is követelték. A rendőrség könyvgázzal és vízágyukkal oszlatta a tömeget. Az Európai Unió tiranai képviselete aggodalmát fejezte ki az erőszak miatt, és nyugalomra szólította fel a feleket. Sport. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség, a FIFA módosítaná fegyelmi szabályzatát, hogy a jövőben ne lehessen ideiglenesen feloldani a piros lapok után járó automatikus eltiltásokat. A javaslatot ma Zürichben tárgyalják. A változtatást Balogun amerikai válogatott játékos vitatott esete indokolja, akinek a világbajnokságon eltörölték az eltiltását. A döntést az Európai Labdarúgó Szövetség, az UEFA is élesen bírálta.
2: Időjárás.
1: Ma változóan felhős idő várható. A déli óráktól észak felől mérséklettel megnövekszik a felhőzet. A nappali hőmérséklet csúcsértéke 16 és 20 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.

0: kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
1: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős magyar miniszter, és Szuzana Lepsimenko, a határon túli és a diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter, múlt héten a szlovén-magyar határ menti nemzetiségileg vegyesen lakott területen tett látogatást. A közös program célja a szlovéniai magyar, illetve a magyarországi szlovén nemzeti közösség intézményrendszerének megismerése és fejlesztésének lehetősége volt. A miniszteri látogatása a Rába vidéken kezdődött. Az ott élő szlovén nemzeti közösség helyzetéről szóló megbeszélésen Lepsimenko a megmaradáshoz szükséges kulcsfontosságú területeket emelte ki. A szlovén nyelv megőrzését és erősítését, a minőségi kétnyelvű oktatást, a fiatalok bekapcsolását a társadalmi életbe, a szlovén intézmények és a média stabil működését, valamint a Rába vidék gazdasági és társadalmi fejlődését. A találkozó témái voltak a közös szlovén-magyar gazdasági alap, a határon átnyúló együttműködés és a projektek, amelyek a nemzetiségileg vegyesen lakott területen fejlődési lehetőségeket biztosítanak. Tar Zoltán miniszter a látogatás során Szlovénia és Magyarország együttműködésének jelentőségét és annak további szilárdítását emelte ki, hangsúlyozva a közös gazdasági alap működését, amely támogatja a kulturális projektek megvalósítását és az országok közötti együttműködés alapját képezi. A délután folyamán a miniszterek a Muravidéken folytatták útjukat, ahol az őshonos magyar nemzeti közösség tevékenységét és projektjeit ismerték meg. Domonkosván megtekintették a domonkosfai portát, Radamosban a lehetőségek házát, Bánután pedig a muravidéki mintagazdaságot, ahol a magyar nemzeti közösség képviselőivel is találkoztak. A sajtónak adott nyilatkozatában Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a következőket mondta.
2: Egyrészt azt látom, hogy itt valódi élet, valódi tervek, szándékok, próbálkozások vannak arra, hogy nem pusztán a magyar közösség identitásának a megőrzése irányába, hanem azért is, hogy maga ez a vidék, Szlovéniának ez a része, ez élettel teli legyen, hogy legyen jövője az itt élőknek, legyen perspektíva, lehessen tervezni a gazdasági életet, a családi életet. Ez mutatja azt, hogy itt alapvetően nem arról van szó pusztán, hogy meg akarunk őrizni valamit a múltból, ami egy ilyen kis zárvány, hanem itt valóságos az életet, a közösséget, az itt élőknek a boldogulását szeretnénk ennek a jövőjét látni, és nagyon örülök annak, hogy olyan projektekkel találkozhattam, olyan emberekkel, olyan közösségekkel, akik ebben fáradoznak, azzal együtt, ami nagyon fontos mindannyiunknak, a Magyarországon élő szlovén kisebbségnek, és itt élő, a Szlovéniában élő magyar kisebbségnek, hogy a hagyományaikat, a nyelvüket meg tudják őrizni. Ezt tesz bennünket közép-kelet-európai, ettől vagyunk mások, ettől vagyunk különlegesek, hogy mindegyikünk hordoz valamit, amire büszke, és ami fontos, és meghatározza azt, hogy kik vagyunk, és ezt szeretnénk továbbadni, hogy legyenek olyanok majd később is, akik követik ezeket az utakat. Úgyhogy egy nagy élmény volt, sok tanulsággal, sok feladatot is látok a jövőt illetően, van miben tovább gondolkodni, és mindezeknek alapja az, hogy a két ország együttműködését azt tovább erősítsük.
1: Ami a Magyarországról érkező támogatásokat illeti, mire számíthat a szlovéniai magyar közösség, és mikor várhatók a támogatások?
2: Nagyon fontos az, hogy a határon túlélő magyar közösségeket támogassuk. Két alapvető változás lesz. Az egyik az, hogy meg fog szűnni a politikai befolyásolás. Tehát az, ami korábban tapasztalható volt, hogy az előző kormány, mintha a saját pénzével gazdálkodott volna, politikai ellenszolgáltatásokat, bizonyos ideológiai kiállásokat és egyebeket követelt meg, mi ezt nem tesszük. Az itt élő magyar közösségeket szeretnénk támogatni. A második pedig, hogy átláthatóan kell ezeket a finanszírozási lehetőségeket nyújtani. nyújtani, és úgy, hogy semmilyen módon ne lehessen meglopni azokat a közösségeket, amelyeknek ezek a támogatások szólnak. Ezen dolgozunk elsősorban, itt van komoly-komoly helyrehozni való. Az elmúlt esztendőknek az erre vonatkozó lépéseit azt most felülvizsgáljuk, megnézzük, ha szükséges, akkor jogi lépéseket teszünk. A legfontosabb, hogy a források azokat a projekteket, programokat és közösségeket támogassák, amelyekre itt az itt élőknek szüksége van.
1: Mi a véleménye a szlovén-magyar közös gazdasági alapról, és ezzel kapcsolatosan hogyan tovább? Kérdeztük Tarr Zoltán minisztert.
2: Azt a példaértékű együttműködést, amely ebben a közös pénzügyi alapban megnyilvánul, ezt szeretnénk folytatni tovább, és egy példaként felajánlani más hasonló közegek számára, tehát a két ország egy közös pénzalappal segíti a két országban élő kisebbségeknek a projektjeit, kultúrájuk megőrzését. Ez mindenféleképpen egy olyan konkrétum, amiben miniszter asszonnyal megállapodtunk, hogy ezt mindenképpen folytatni fogjuk a jövőben is.
1: Mi a helyzet a magyarul a családban és a magyarul a Muravidéken elnevezésű projektek finanszírozásával, illetve támogatásával. Mindkét program Magyarország kormányának függvénye. Jövőre várható ezen projektek folytatása?
2: Így van, ezekről ezután lesz majd szó. A szándékunk az az, hogy minden olyan programot, projektet, amik láthatóan hasznosak és a közösség számára jelentősek, ezeket mindenféleképpen támogassuk a jövőben is. Várjuk azokat az új impulzusokat, új ötleteket, új elképzeléseket, kéréseket, amikkel esetleg korrigálni kell, vagy szükséges ezeken a programokon. Én azért örültem ezeknek a mostani találkozásoknak, mert konkrét cselekményekkel és megvalósult programokkal találkoztunk, sőt, itt, ahol most vagyunk, itt ugye innovatív megoldásokkal is. Abban bízok, hogy, és ezt kértem is a magyar kisebbség képviselőitől, hogy mondják el az ötleteiket, javaslataikat a jövőt illetően.
1: Nyilatkozta a sajtónak Tarr Zoltán miniszter. Szuzanna Lepšimenko, a határon túli és a diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter, a Rábavidéken és a Muravidéken tett miniszteri látogatás után kijelentette, hogy a két őshonos nemzeti közösség hasonló kihívásokkal szembesül.
3: Izív asszimilácie, odhánja az lászti májse generáció, bodiszi csez mejov, szoszínű Ausztrió, ali papac vevécsi centre.
4: Az asszimiláció kihívásával, a fiatalok elvándorlásával, akár a szomszédos Ausztriába, vagy a nagyobb központokba, mint ahogy azzal a Szlovéniában élő magyarok is szembesülnek. Különben pedig úgy gondolom, hogy mindannyian egyetértünk azzal, hogy a Magyarországon élő szlovén és a Szlovéniában élő magyar közösség is a megszerzett kiváló projektek megőrzésére törekszik. Például támogatják a közös alapot, az uniós projekteket, amelyekből számos nagyszerű történet valósult meg a Muravidéken és a Rábavidéken egyaránt. Ezeket a tevékenységeket a jövőben is folytatni fogjuk. Úgy gondolom, hogy az együttes látogatás mindkét kormány részéről, mondhatjuk akár, hogy mandátumának kezdetén, ösztönző történetnek számít, amely előre jelzi a két ország közötti együttműködést. Amennyiben az országok közötti együttműködés jó lesz, akkor ez pozitívumot jelent a két nemzeti közösségnek is. Sok jó történet megvalósulásában reménykedünk, és mindkét kisebbségnek azt üzenjük, hogy mindkét ország támogatására számíthatnak. Ez létfontosságú.
1: A szlovén félnek mi a véleménye a szlovén-magyar közös gazdasági alapról? A folytatáshoz vannak-e már konkrét projektek?
3: Konkrétni projekti niso znani, smo si pa enotni, da bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnje. Taj treba najprej še zagotoviti.
4: A konkrét projektek még nem ismertek, de egyetértünk abban, hogy a támogatás a jövőben is folytatódik. Most először biztosítani kell a már meghatározott 1 millió eurót az idei évre, hogy a projekteket jövőre folytatni lehessen. Aztán megoldást kell találnunk, meg kell egyeznünk, hogy a már meglevő együttműködési megállapodás szerint dolgozunk-e tovább, vagy újat kötünk. De a legfontosabb, hogy mindkét ország támogatja az alap megmaradását. Sokszor beszélünk az uniós támogatásokról is. Most megkezdődnek a tárgyalások az új pénzügyi terv ügyében. Szlovéniának és Magyarországnak ebben az esetben is együttesen kell fellépnie, hiszen mindkét országnak, elsősorban a határ mentén, nagyon hasonlóak a projekt igényei. Az Európai Bizottság előtt együtt sokkal többet el tudunk érni, mintha mindegyikünk külön-külön lépne fel. Ezek a legfontosabb dolgok, amelyeket közösen kell előre vinnünk.
1: Nyilatkozta Zuzana Lepsimenko, a határon túli és a diaszporában élő szlovénekért felelős miniszter, aki hangsúlyozta, hogy először jár Bán után a muravidéki mintagazdaságban. A látottak lenyűgözték. Ami pedig a gazdaság jövőbeni finanszírozását illeti, annak megoldását a különböző pályázati támogatások elnyerésében, köztük a közös alap támogatásában látja. Mint már említettük, a két miniszter ellátogatott a muravidéki magyar közösség néhány intézményébe, ahol megismerték azok tevékenységét és nehézségeit. A miniszteri látogatások jelentőségét Orbán Dusán, a muravidéki magyar önkormányzati nemzeti közösség tanácsának elnöke így összegezte.
5: Többek között a Radamosi Korai Fejlesztési Központ volt, ahol tudjuk azt, hogy sajnos a szlovén kormány részéről eddigiekben nem volt támogatási szándék, reméljük, hogy ez változik, mert most is sikerült bemutatnunk, hogy ez egy hozzáadott értéke a programjainknak, és mind a két miniszter nagyon el volt ragadtatva, hogy most már harmadik éve egyfolytában ki tudjuk vitelezni ezt a programot. Pilóta projektként fontos szerepet tudnánk neki juttatni a szlovén környezetben. A bánotai mintagazdaságon sikerült bemutatni egyben az újonnan beszerzett gépeket, amelyeket a közös alapból sikerült kifinanszírozni. Itt is megelégedésüket tudtuk tapasztalni, hogy zajlanak a munkálatok, hogy fejlődik a gazdaság. Dar miniszter úr nagyon el volt ragadtatva az akvapóniás rendszertől, hisz őnek is voltak vele tapasztalatai, és tetszett mind a kettőnek, hogy a gazdaság nem konkurensként tekint az itt élő emberekre, hanem mindenkit megpróbál segíteni annak érdekében, hogy a piacon új lehetőségekhez jussanak. Az intézményrendszerek bemutatása a Bánfi központban zajlott, a nap végét pedig a könyvtárban zártuk, ahol is átadásra került a tavaly előtt jóvá hagyott közös alapból a pilóta projekt. A tárgyalások folyamán természetesen kitértünk a finanszírozásra is, többek között a közösségünkre is ugyanúgy, ahogy a többi közösségre egy ellenőrzés fog várni, amely az elmúlt 10 évre visszatekintetőleg átnézi a Magyarországról juttatott támogatásokat. Állunk rendelkezésre, hisz tudjuk azt, hogy mindig mindent megteszünk annak érdekében, hogy a pénzek, céleszközök úgy legyenek felhasználva, ahogy aznak illik rendje módja, és mi mindig is törekszünk azért, hogy megpróbálunk abból, amink van, a legtöbbet kihozni. Azon kívül megköszöntük nekik azt, hogy az idénre jóváhagyott 4 támogatásból mind a 4 átutalásra került, és ezzel az MMNK az idei évet gond nélkül tudja zárni.
1: És mi a helyzet a Magyarul a Családban óvodai program finanszírozásával? Lehet számítani a támogatás folytatására?
5: A tárgyalások folyamán természetesen megemlítettük azokat a programokat is, amelyek az idei évben aktívak, és amelyeket átcsoportosítás gyanánt tudtunk kivitelezni. Az év végéig biztosított a Magyarul a Családban programunk, amivel az óvodákat fizetjük a szülők helyett. Nagyon reméljük, hogy az új kérvény mihamarabbi tárgyalásra kerül, és akkor tudunk a szülőknek december 31-i utáni jövőről is beszélni, de jelen állás szerint az MMNK-nak az átcsoportosításokkal december 31-ével befejeződik a lehetőség arra, hogy a szülőknek fizessük a az óvodai ellátást. Nagyon reméljük, hogy mi hamarabb kapunk válaszokat a jövőre tekintetben, de egyben természetesen a szülőket is értesítjük arról, hogy sajnos jelenleg nem tudjuk megmondani, hogy és miképpen alakul a jövő év.
1: Mondta Orbán Dusán tanácselnök. A miniszterek meghallgatták a közösség és az általa alapított intézmények képviselőinek terveit és finanszírozási kérelmeit is. Az ígéreteket Orbán elnök így összegezte.
5: Az akarat megvan, a szándék is megvan, többek között a szándék azban is bizonyult, hogy a miniszteri látogatás előtti napon volt egy nem hivatalos programbizottsági ülés a közös alap jövőjéről, és a közös alap jövője előreláthatólag az elkövetkezendő 2 évre biztosított, azon kívül még az idei évre biztosított az 1 millió eurós támogatás is, úgyhogy szerintem mind a két jelenlegi kormány azon fáradozik, hogy a Rába vidéken és Mura vidéken élő őshonos közösségek és a többségi nemzet továbbra is fejlődjön, és hogy megmaradhassunk a szülőföldünkön.
1: Adott hangot reményének Orbán Dusán, a csúcsszervezet elnöke. Szuzanna Lepsimenko és Tar Zoltán miniszterek lendván találkoztak Horváth Ferenc nemzetiségi országgyűlési képviselővel is. A zárt ajtók mögötti tanácskozás témáit a képviselő így összegezte.
6: Azokat az elképzeléseket, terveket, amelyek fontosak számunkra, vagy ebben az esetben számomra, mint országgyűlési képviselőről bemutattam. Tehát itt igazából nyilvánvaló, hogy miniszterasszonnyal régóta ismerjük egymást, hiszen több mint 2 mandátumot együtt voltunk parlamenti képviselők, de a miniszter úrnak elmondtam az eddigi politikai tevékenységemet, kihangsúlyozva azt, hogy most már a 3. mandátumban a 4. kormánnyal készülök együttműködni, illetve együttműködünk, és gyakorlatilag a végső fázisban van a megállapodásnak a szövege. Úgyhogy elviekben én azt gondolom, hogy október végére összeállhat az a szöveg, amely még lehet, hogy kell egy picit finomítani, és akkor novemberben talán én úgy gondolom, hogy aláírásra is kerülhet a megállapodás. Én azt javasoltam miniszter úrnak, hogyha ez megtörténik, akkor mindenképpen szeretném ezt elküldeni a magyar kormány felé, hiszen ahogy a múltban is, én azt gondolom, hogy azok a jó projektek, vagy azok a jó együttműködési lehetőségek, amelyeket mindkét kormány meg tud támogatni, azt én mindig szívesen láttam, vagy mindig örültem az ilyeneknek, és én remélem, hogy ebben a megállapodásban is lesznek olyan pontok, amelyre a magyar kormány is azt mondja, hogy saját részét nem feltétlenül mindig pénzügyekben, de hogy más téren is akár támogatni tudja. Leginkább erről beszélgettünk. Egyik fontos kérdés volt a Murábánok a kérdése, hogy ez hogy fog zajlani tovább. Ugye itt országgyűlési képviselőként ebben aktív szerepet már nem vállalok. Én továbbra is azt az álláspontot képviselem, és nyilvánvalóan ez egy koncepció kérdése, és ezt mondtam a minisztereknek is, hogy amikor a 25 millióról megszületett a megállapodás, az egy régiófejlesztés volt. És amíg mi a régiót nem tudjuk fejleszteni, addig nem várhatunk csodát a Muravidéken sem, hiszen amíg a térség nem fog felzárkózni, még a Muravidék többi részéhez, hát arról ne beszéljünk, hogy Szlovénia többi részéhez, addig továbbra is a fiatalok el fognak innent vándorolni. Én továbbra is amondó vagyok, hogy nagyobb projektekben kell gondolkodni, amelyek átlagon felüliek, amelyek egy hozzáadott értéket adnak, de nyilvánvaló, hogyha az a koncepció, hogy a kormányok úgymond a lelkiismeretükön könnyítsenek, és ilyen 100000-es projektekkel hozzájárulnak a közösséghez, ezt is meg lehet köszönni, meg is kell köszönni, de hozzáadott értéket, átütő projekteket ilyen összegekből nem lehet megvalósítani. Ez az én álláspontom. Én továbbra is amondó vagyok, hogy csak nagyobb projektek azok, amelyek úgymond a térséget előre viszik. Tehát fontos az nyilván, hogy a két kormány biztosítsa a szervezeteinknek, egyesületeinknek, önkormányzatainknak a működését, hogy ez zökkenőmentős legyen. Ezen felül pedig szerintem csak a kimagasló, nagyobb volumenű programok, projektek, amelyek akár egy mandátumot meghaladnak, azok tudnak a térség fejlődésén igazából előrelépést hozni.
1: Mondta Horváth Ferenc országgyűlési képviselő a miniszteri találkozó összegzéseként. Szuzanna Lepsimenko és Tar Zoltán miniszterek látogatásuk befejezéseként köszönetet mondtak a Magyarországon élő szlovén és a Szlovéniában élő magyar közösségnek, az anyanyelv és a kultúra megőrzése, valamint az identitás erősítése terén végzett odaadó munkájukért. Mindkét közösség tevékenységével gazdagítja a térséget, hidat képez a két ország között, és szilárdítja a kölcsönös elfogadást. Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották. Az adást Szabó Márk közreműködésével Fehér Ilona készítette. A fordítást Cigán Szilvia olvasta. A hangtechnikus Lebár Teodor volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt a műsort pénteken este 7:45-tól megismételjük, de honlapunkon is meghallgatható. Viszont hallásra egy hét múlva.
0: Kisebbségben. Nemzetiségről a nemzetiségnek.
7: Muravidéki Magyar Rádió.

Hivatalosan is megkezdődött az önkormányzati választások előtti kampány Szlovéniában. November 15-én az ország 212 községében és városi önkormányzatában döntenek arról, kik irányítsák a helyi politikát a következő 4 évben, illetve ahogy a magyar és olasz képviseletekben is. Ma október 15-én 19 órakor egyébként lejár a polgármester jelöltek és az önkormányzati képviselő jelöltek indulása a szükséges jelölések benyújtásának határideje. Ugyancsak ma van az utolsó lehetőség arra, hogy a választópolgárok a közigazgatási egységekben aláírásukkal támogassanak egy-egy jelöltet vagy jelölt listát. A jelölteknek a dokumentumok benyújtásával egyidejűleg a községi választási bizottsághoz a választási kampány szervezőjének adatairól is tájékoztatniuk kell. Október 25-én válik végleges a jelöltek névsora, ugyanis eddig kell dönteni a jelölések elfogadásáról vagy elutasításáról. A jóváhagyott jelöltek és jelölt listák névsorát legkésőbb október 30-ig nyilvánosságra kell hozniuk a választási bizottságoknak. A november 15-i választásokon valamivel több mint 1,6 millió választópolgár adhatja le szavazatát a polgármesterekre és az önkormányzati képviselőkre, illetve ugye nemzetiségi képviselőkre. Azokban a községek, ahol működnek helyi, falusi vagy városrészi közösségek, ezek tanácsainak tagjait is megválasztják. Amennyiben valamelyik községben az első fordulóban az egyik polgármester jelölt sem szerzi meg a szavazatok több mint felét, november 29-én második fordulót tartanak. A választási kampány a szavazás előtt 24 órával ér véget, amikor életbe lép a kampánycsend. Viszont mától pedig akkor hivatalosan is megkezdődött a kampány Szlovéniában. Na, menjünk tovább, érkezik Fekete Dávid, kell, hogy itt legyél.

A Moravidéki Örökségének generációk közötti akadémia keretében programsorozat 6. rendezvénye lesz, amit már ugye említettük. Jelkap Sajd lesz majd a vendég, Muraszombati Területi Múzeum etnológusa, és ugye egy előadás lesz majd hallható, aki, mikor Jelkap Sajd ugye szakmai tudására és tapasztalataira támaszkodva mutatja be hagyományos kézműves tevékenység gazdagságát és kulturális identitásunk megőrzésében betöltött jelentőségét. Na és akkor ezt a Provida Egyesület szervezi, ma 17 órától, ugye, csütörtök, 15-e október, és a cím Főutca 23, tehát akit érdeklődnek ez iránt, mindenképp legyenek ott, és hallgassák meg az előadást. És persze, hallgassák továbbra is a Muravidéki Magyar Rádiót. A délelőtti csapat azonban megköszöni a figyelmüket és azt, hogy velünk tartottak. Lebárt Elador volt a hangtechnikus, a zenéket Király Boglárka válogatta, a híreket pedig Ftichár Ines szerkesztette. És Ftichár Ines még hamarosan érkezik, mert ugye várja majd önöket a Déli Krónika, és persze a délutáni műsorvezető, aki pedig nem más, mint Donner Tíme, úgyhogy jó társaságban lesznek, ezért mindenképp maradjanak továbbra is az MMR-rel. Jó rádiózást és szép délutát kívánunk mindenkinek!

0: 1 éves a Tornistsei Planika cipőüzlet. Ebből az alkalomból október 12-e és 17-e között 15%-os kedvezménnyel várják a vásárlókat a teljes árulábbelikre. Ráadásul minden vásárláshoz ajándék is jár. Október 17-én szombaton ingyenes, vezetett gyárlátogatással és vendéglátással is készülnek. Túra, hegymászó, munka és gyermekcipők széles választéka a Planika és a Mendel kínálatából. Planika cipőüzlet, Tornistse, Preseren utca 4. 20 éves a muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a muraszombati Maximus.
1: Akrobatika, látvány, izgalom. Ez a Kézis című különleges kortárs cirkuszi előadás. Október 18-án vasárnap este 6:30 a Lendvai Színház és Hangversenyterembe érkezik a németországi Uppsala cirkusz. A belépő 20 euró, a 26 év alattiaknak pedig ingyenes jegyek is foglalhatók. Jegyvásárlás az uppsalacirkusz.de oldalon, vagy a helyszínen 1 órával az előadás előtt.

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Köszöntöm a Déli Krónika hallgatóit. A mikrofonnál Donner Tímea a műsorvezetőt és Ftichár Inés hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Következzenek a nap fontosabb hírei először röviden.
2: Megkezdődött a helyhatósági választások kampánya Szlovéniában. Ma este lejár a jelölések benyújtásának határideje.
1: Utolsó ülését tartotta a jelenlegi összetételében a Dobronaki Községi Tanács. Több fontos döntés is született.
2: Magyarország uniós támogatást kér a határvédelem megerősítésére.
1: Elfogadta az ukrán parlament a kisebbségi anyanyelvi oktatást érintő törvénymódosítást.
2: Súlyos összecsapásokba torkoltak a diáktüntetések Albánia fővárosában.
1: Következzenek a részletek, kezdjük először itthon, Szlovéniában. Megtartotta a jelenlegi mandátum utolsó 27. ülését a Dobronaki Községi Tanács. A tanácstagok elfogadták az idei költségvetés módosítását, amely mintegy 3 millió 600 ezer eurós bevétellel és valamivel több mint 3 millió 900 ezer eurós kiadással számol. A változtatásokat többek között egy környezetvédelmi projekt elhalasztása, a kerékpárút menti telekvásárlások és a szennyvízhálózat fejlesztésének tervezése indokolt.
2: A tanács támogatta a 2027-es költségvetés módosított javaslatát, valamint elfogadta a lendvai egészségház működésével kapcsolatos két rendeletet. Döntöttek arról is, hogy a Bakónaki tónál március elejétől november végéig kell parkolási díjat fizetni, amelyet az információs irodában készpénzzel is rendezhetnek a látogatók.
1: Szlovéniában megkezdődött a hivatalos választási kampánya a november 15-i helyhatósági választások előtt. A választópolgárok 212 községben döntenek a polgármesterekről és a községi tanácsok összetételéről. A jelölések benyújtásának határideje ma 19 órakor jár le.
2: A végleges jelölt listák október 25-ére válnak ismerté, közzétételük határideje pedig október 30-a. A választásokon több mint 1,6 millió választópolgár vehet részt. Ahol egyik polgármester jelölt sem szerez többséget, november 29-én második fordulót tartanak.
1: Magyarország külön uniós forrásokat szeretne biztosítani a határkerítés és a határvédelem megerősítésére az Európai Unió következő 7 éves költségvetéséből, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben.
2: Hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány tovább kívánja erősíteni Magyarország és az Európai Unió külső határainak védelmét, és határozottan fellép az embercsempészettel szemben. A kormány emellett tárgyalásokat folytat az Európai Bizottsággal a Magyarországot sújtó napi 1 millió eurós migrációs bírság megszüntetéséről. Magyar Péter szerint a határvédelem megerősítéséhez az uniós költségvetésből is támogatást kell biztosítani.
1: Összesen 270 milliárd forintos kamatmentes uniós hitelkeretet biztosítanak a magyarországi kis- és középvállalkozások számára a Gantz Abraham program keretében, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter.
2: A támogatás Budapesten és vidéken egyaránt elérhető, elsősorban azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a magas kamatok vagy a forráshiány miatt eddig elhalasztották fejlesztéseiket. A hitel alapanyag és gépbeszerzésre, kapacitásbővítésre, digitalizációra, valamint energiahatékonysági beruházásokra fordítható. A nagyobb fejlesztésekhez akár 1 milliárd forint is igényelhető, kamatmentes hitel és vissza nem térítendő támogatás formájában.
1: Erőszakba torkoltak a második napja tartó diáktüntetések Albánia fővárosában, Tiranában. Több ezer demonstráló tiltakozott a rossz oktatási körülmények, a növekvő tanulmányi költségek és a korrupció ellen, egyúttal Edi Rama miniszterelnök lemondását követelve.
2: A tüntetők egy része kövekkel dobálta meg a középületeket, az oktatási minisztériumban pedig tüzet okoztak, amelyet a tűzoltók gyorsan eloltottak. A demonstrálók a pénzügyminisztérium épületébe is behatoltak, a rendőrség pedig könnygázzal és vízágyukkal próbálta feloszlatni a tömeget. A keddi összecsapásokban többen megsérültek. Az Európai Unió tiranai képviselete aggodalmát fejezte ki az erőszak fokozódása miatt, és nyugalomra szólította fel a feleket.
1: Az ukrán parlament elfogadta a nemzeti kisebbségek anyanyelvi oktatását érintő törvénymódosítást, amelyet 266 képviselő támogatott. A jogszabály célja a kisebbségi oktatási jogok rendezése, köztük a kárpátaljai magyar közösség anyanyelv használatának biztosítása.
2: Az oktatás hivatalos nyelve továbbra is az ukrán marad, ugyanakkor az érintett iskolákban garantálják a kisebbségi nyelvek használatát a tanítás során és az intézményen belüli kommunikációban. A törvénymódosítás elősegítheti Ukrajna Európai Uniós csatlakozási tárgyalásainak előrehaladását is, miután Magyarország jelezte, hogy a jogszabály elfogadása esetén nem akadályozza a tárgyalások következő technikai szakaszának megkezdését.
1: Az ebola járvány miatt egyre kevesebben veszik igénybe az egészségügyi ellátást a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. Az EN szerint Ituri tartományban csaknem 70%-kal nőtt az anyai halálozások száma az előző év azonos időszakához képest.
2: A fertőzéstől tartva sok várandós nő kerüli a kórházakat, miközben csökken a gyermekek átoltottsága és hiány van életmentő gyógyszerekből is. A járványban eddig több mint 4000 haltak meg. A segélyszervezetek arra figyelmeztetnek, hogy az elhúzódó járvány az egészségügyi rendszer egészére súlyos következményekkel járhat.
1: Izrael ezen a héten 22 illegálisan eltulajdonított ókori műtárgyat szolgáltatott vissza Görögországnak, köztük vázákat, korsókat és szobrokat. A tárgyak többsége az időszámításunk előtti 5. és 6. századból származik.
2: Léna Mendoni görög kulturális miniszter történelmi jelentőségű
1: származik.
2: Léna Mendoni görög kulturális miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte az átadást, mivel

0: Romát. A Liverpool 6-3-as győzelmet aratott az osztrák Linz vendégeként. A Celje labdarúgói ma 18 óra 45 perckor a ciprusi Omonia együttesét fogadják az Európa Liga alapszakaszának második fordulójában a Celjeis de Zsele stadionban. Zorán Zelkovics, a hazaiak vezetőedzője, a mérkőzés előtt bátor, de megfontolt játékot ígért. A nyolcaddöntőbe jutásért folytatódnak ma a küzdelmek a Ljubljanai Asztali Tenisz Európa bajnokságon. A szlovén versenyzők közül elsőként Anna Tofant lép asztalhoz 15 óra 20 perckor az orosz Elizabeth Abranyam ellen, majd Sarato Kicsa román Andrea Dragomanon mérkőzik meg. Az esti programban Deniko Zsula német Patrick Franciszkával, míg a negyedik helyen kiemelt Darko Jorgics a lengyel Milos Regimskivel csap össze. A szlovén érdekeltségű mérkőzéseket a Szlovén Televízió 2-es csatornája élőben közvetíti.
1: Időjárás. Ma változóan felhős idő várható, a déli óráktól észak felől mérsékelten megnövekszik a felhőzet, a nappali csúcshőmérséklet 16 és 20 fok között alakul.
2: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást, gyakoribb sebességellenőrzést ma Muraszombat környékén végeznek a rendőrök.
0: Déli krónikákat hallották, kedves hallgatóink. A híreket Ftichár Ines szerkesztette, Donner Tímea a műsorvezető, és Lebár Teodor hangtechnikus nevében kívánok kellemes rádiózást, valamint szép napot. Hírekkel ismét 14 órakor jelentkezünk, a viszonthallásra.
3: Muravidéki Magyar Rádió. Régióban az első.

5 perc múlva lesz 12:30, a Muravidéki Magyar Rádiót hallgatják csütörtök délután, és már a délután is Táb nevében köszöntöm mindnyájukat. Este 7-ig tart ma is a vezetett műsor, és számítunk figyelmükre a következő órákban, ezen a mai napon, amely egyébként Teréz napja. Egyes helyeken ezen a napon kezdik a szüretelést, a darálást és persze a préselést. Teréz napja Bácskában és Bánátban asszonyi dologtiltó nap. Ilyenkor nem volt szabad mosni és kenyeret sütni. Az idősebb generáció tagjai talán még a mai napig betartják a tilalmat, de ma van a kézmosás világnapja, aztán nemzetközi gyalogló nap van, ma van a falusi nők világnapja, a fehérbot napja és az ölelés világnapja is. Mindez ezen az egy napon október 15-én. Hallgassák ma is a Muravidéki Magyar Rádiót. Jó vételt, jó rádiózást!

0: Reklám.
1: Cipővásárrába Patyon, október 16-án, 17-én és 18-án. A legújabb női, férfi és gyermeklábbelikkel, valamint ruházati termékekkel várja vásárlóit a Dr. Lupó cipőbolt. Ezen a hétvégén különleges akciók, finom falatok és színes programok. Szombaton az UFO zenekar és DJ Amina, vasárnap pedig Ihos József, a Döndi Duo és Roli, valamint Tom Peti és barátai lépnek színpadra. Dr. Lupó cipőbolt, Rába Paty. További információ drlupo.hu.
2: 20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermek előadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: időjárás. Délután 1 óra van, köszöntöm a rádió hallgatókat, jönnek már is a friss információk itt az MMR-en. Változóan felhős az ég felettünk, volt már borultabb is, de talán lesz még derültebb is most. Itt ott süt a nap, de itt vidékünkön azért vannak felhők az égen, 14 fokot mutatnak a hőmérők. És a környéken a következő értékeket mérik még. Mariborban 15 fok van, Muraszombatból 14 fokot jelentenek, ahogy Lendvárul is. Aztán távolabbról Ljubljana 14 fokos, Koper 21 fok, a Kredaricán 6 fokot mértek röviddel ezelőtt. Ez a jelenlegi helyzetkép. Ma változóan felhős idő várható. Mérsékelten megnövekszik a felhőzet majd a következő órákban, úgyhogy derült napos időre ma nem kell készülni, de csapadékra sem, és gyenge a légmozgás is. A maximum értékek 16 és 20 fok között alakulnak, vidékünkön nagyjából erre a 14, max 15 fokra készülhetünk az előrejelzések alapján. Magyarországon napközben többfelé elvékonyodik és felszakadozik a felhőzet, csapadék nem várható, és mérsékelt lesz a légmozgás is. 18 fok körüli maximumokra lehet készülni. Most Zalaegerszegen 15 fok van, Lentiből, Nagykanizsáról, Szentgotthárról és Szombathelyről 16 fokot jelentenek, Budapesten 14 fok a hőmérséklet. Pénteken sok napsütésre számíthatunk majd. Az időnként megjelenő felhőkből legfeljebb reggel, illetve délelőtt keleten-délkeleten fordulhat elő jelentéktelen eső. Kora reggel ismét helyenként párás, ködös lesz a táj. Hajnalban mínusz 3 plusz 8 fok közötti minimumokra van kilátás. A legmagasabb hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. Ami pedig az előttünk álló hétvégét illeti, szombaton a keleti, délkeleti, majd középső és déli tájakon, valamint néhol az Alpok alján erősen felhős, máshol napos időre van kilátás, hát a felhősebb területeken gyenge eső is kialakulhat helyenként, írják. Keletebbre a hőmérséklet 11-15 fok között alakul, másutt 15-20 fokot mérhetünk majd. Aztán vasárnap a napos idő mellett helyenként erősebben megnövekedhet a felhőzet, de említésre méltó csapadék ezen a napon sem várható, így búcsúzik majd ez a hét. Ma nem terheli front a szervezetünket, talán többen is érzik, hogy egy kicsit megkönnyebbültek, hogy megszabadultak különböző kellemetlen tünetektől. A magasban hidegebb levegő áramlik fölénk, emiatt az érzékenyek körében enyhe hidegfronti tünetek tapasztalhatók, de ezek nem jelentősek. A szelesebb tájakon fokozódhat a fejfájás, illetve a felhős idő miatt egyesek kedvtelenek, lehangoltak lehetnek, de ne legyenek azok, hiszen így is egy kellemes szép napot tölthetünk el, ha gondolják együtt. A hűvösebb időben érdemes melegebben rétegesen öltözködni, vigyázzanak magukra. Ennyit az időjárásról és az orvos meteorológiáról, mindjárt az utakkal folytatjuk.
1: Közlekedési hírek.
0: Az ország legnagyobb részén csapadékmentes időre száraz utakra készülhetnek a közlekedők. Sajnos ma sem zöggenőmentes a forgalom. A Gorenszkói autópályán Radovlica és Brezje között Ljubljana irányába egy sárvédő hever az úttesten. Ez akadályozza a forgalmat. A Steyr autópályán a Trojane kijáratnál Ljubljana irányában egy lerobbant jármű akadályozza a forgalmat. Aztán pedig a Skofjaloka-Gorenyevasz útvonalon a Sten alagutat 13 és 22 óra között lezárják a polgári védelmi és a mentési gyakorlat megtartása miatt. A nehézgépjármű forgalom számára Logatec irányába terelő utat jelöltek ki, vezessenek körültekintően. Vidékünk forgalmában nagyobb fennakadásokról nem jelentettek. Radar a Muraszombat környékén számíthatunk előre bejelentetten, de másutt is mérhetik a közlekedők sebességét, úgyhogy tartsák be a szabályokat. Jó utat kívánunk! Négy perc elmúlt el, egy óra, ezek voltak a csütörtök délutáni információk, jönnek már is a zenék, 1:30 után pedig az aréna.

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a Tükrös Zenekar Archív című albumáról válogatunk felvételeket, amelynek anyaga a múlt század első feléből származó töredékes fonográf felvételek és régi népzenei lejegyzések anyagát eleveníti meg. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től.

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Jó napot kívánok! A szlovén versenyzők tökéletes napot zártak a hazai asztali tenisz Európa-bajnokságon. Deniko Zsul sima 4-0-ás eredménnyel jutott tovább. Az utolsó megszerzett pontnál fellélegezhetsz, főleg amikor hallod a kiáltásokat a lelátóról. Rendkívül jó érzés, nyilatkozta az RTV-nek. A teljes párharccal elégedett, hiszen érezte, hogy az első pontszerzéstől megvolt a kellő önbizalom, saját képességeiben és ítéleteiben érezte erősségét.
2: Na koncu ti oddahneš, ne, ko je zadnja točka, se da potem tudi vidiš krike na tribunah, tako da ja, zelo lep občutek. Najbolj sem pa zadovoljen seveda z igro celotnega obračuna, mislim, da sem bil od prve točke zelo samozavesten, mislim, udarci so bili zelo kvalitetni, tako da sem res zadovoljen z nivojem igre.
1: Ko Zsula a második fordulóban a német Patrick Franciscával találkozik, az Európa-bajnokság 9. kiemeltje komoly akadályt jelent Ko Zsula számára. A mérkőzést ma csütörtökön 17 óra 35 perckor rendezik. Darko Jorgicsnak 7 szettet kellett játszania a spanyol Diego Lillo ellen, aki alig 158-a a világranglistán, hogy sikerrel járjon az első fordulóban. A 22 éves spanyol elsősorban a szerváknál mutatott bravúrt, melyekkel komoly nehézséget okozott a torna negyedik kiemeltjének. A 7. szett döntött Jorgics javára, aki azt nyilatkozta a szlovén közszolgálati televíziónak, hogy az utolsó játszmában megszerzett 2 pont után érezte, hogy ellenfele elveszítette a fonalat, nem tudta megszakítani a játék menetét, miközben ő maga megtalálta a biztonságos ritmust, és magabiztosan megnyerte a szettet.
3: Občutil sem to takoj, po prvih dveh žogah, da nekako ni vedel več kaj odigrati. Jaz sem našel tisti pravi ritem in na koncu ja, dosti suvereno dobil ta nis.
1: A második fordulóban Jorgics ma 18 óra 25 perckor a lengyel Milos Regzsimszkivel találkozik, akivel jól ismeri egymást, bár hivatalos mérkőzést még soha nem játszottak. Sára Tokics és Anato Fant folytatták győzelmi sorozatukat. Ma elsőként 15-20-kor Anato Fant lép pályára, aki az orosz Elizabeth Abram Jannal csap össze. A 23 éves játékos a 40. helyen áll az európai ranglistán, 32 helyel előrébb, mint a szlovén, aki az első fordulóban a 16. kiemeltet búcsúztatta. Még nehezebb feladat vár Sára Tokics, aki 16-10-kor kezdi a mérkőzését, ellenfele a 12. kiemelt 26 éves román Andrea Dragoman lesz. Tokics a 60. helyen áll az európai ranglistán. Tegnap a szlovén érdekeltséget a legjobb szlovén duó Jorgics és Ko Zsula nyitották a párosok nyolcad döntőjében, akiknek a lehető legnehezebb akadályt kellett leküzdeniük, a címvédő és az első számú favorit Alexis és Felix Lebrun, ami nem sikerült, a francia kettes 3-0-ra nyert. A muraszombati Mura labdarúgó klub elnöke Robert Kuzmics költségoptimalizálást jelentett be, és a hazai játékosok fejlesztésére helyezett nagyobb hangsúlyt. Az új társtulajdonos Nebojsa Subotic érkezése után a Mura labdarúgó iskola női részlegében is változások várhatók. A szombati sajtótájékoztatón, ahol Subotic és Robert Kuzmics klubelnök ismertette a fekete-fehérek jövőjével kapcsolatos terveit, és amelyre nem kapott meghívót a Muravidéki Magyar Rádió, szó esett a női csapat finanszírozásáról is. Kuzmics hangoztatta, hogy a klub az elmúlt években jelentős összegeket fektetett be a női labdarúgásba, 500 000-tól 600 000 euróig. Jelentős sportsikereket értek el, de véleménye szerint ilyen pénzügyi volument hosszú távon nem lehet fenntartani. Mindazonáltal úgy becsüli, hogy a női labdarúgás támogatottsága Szlovéniában nem azon a szinten van, amely lehetővé tenni a jelenlegi finanszírozási módszer folytatását. A következő napokban 3 nemzetközi klub kupát rendeznek Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában. A teke világbajnokságnak Börcsko, az Európa kupának Bács Topolya, a legnagyobb NBC kupának pedig Apatin ad otthont. Szlovéniát 8 teke csapat képviseli a három helyszínen. A selejtezők kedden kezdődtek és máig zajlanak. Női és férfi mezőnyben is a legjobb 4 csapat pénteken az elődöntőkben méri összerejét, a döntőmérkőzéseket pedig szombaton rendezik. A nemzeti bajnokokat felvonultató világbajnokságon a szlovén színeket a férfiaknál a Triglav, a nőknél pedig a Kalcit képviseli. Mindkét csapat kiváló formában indul a bosznia-hercegovinai Börcskóban, miután mind a 4 mérkőzést megnyerték a nemzeti bajnokságban. A krányi csapat legutóbbi bajnoki szereplésében mutatta meg erősségét. A Ruse elleni győzelmükkel 3920 fát és új szlovén rekordot állítottak. A Triglav kellően magas színvonalú és tapasztalt kerettel rendelkezik ahhoz, hogy az elődöntőbe jutásért küzdjön. A fő esélyes közé sorolható a magyar Zalaegerszeg, míg az osztrákok, olaszok és szerbek is erősek, és a krányi csapatnak is nagy ambíciói vannak. Az elmúlt szezonokban a Kalcit rendszeresen bebizonyította, hogy az európai élvonalhoz tartozik. A kamniki csapat is 4 győzelemmel kezdte az új bajnoki szezont, legutóbb egy színvonalas mérkőzéssel legyőzték a Brestet. A női versenyben az első számú favoritok ismét a horvát Mláka játékosai lesznek. A Kalcit legjobb 4 közé kerülése sem lenne meglepetés. Az Európa kupát Bács Topolyán rendezik, ahol Szlovéniát férfi és női mezőnyben is a Radljob Dravi csapatai képviselik. A Pergola House férfi teke csapata nagyon erős ellenfél lenné szemben, amelyben a német Reindorf, a magyar Szeged, a horvát Zadar és a szlovák Trstena emelkedik ki. A szlovén csapat kiváló teljesítmény nyújtott a hazai bajnokságban, különösen hazai pályán, és ahhoz, hogy bejussanak az elődöntőbe, mind a 6 selejtező mérkőzésen magas szinten kell maradniuk. A Vid Ponepsek, Janze Luzsán és Gasper Burkelca alkotta felállás mindenképpen képes magas helyezést elérni. A Remoplast játékosai még magasabbra törhetnek, mivel 4 egymást követő győzelemmel kezdték az új szezont és vezetik a szlovén bajnokságot. A fő riválisok között szerepel a német Polvic, a cseh Ihlava, a szlovák Podbrezova és a horvát Frozi Zabok. De a jelenlegi formájuk alapján a Remoplast is joggal gondolhat az elődöntőkre és az érmekért folytatott küzdelemre. Hagyományosan az NBC kupa lesz idén a legnépesebb tekében. 39 csapat indul Apatinban, köztük 4 szlovén. A Gorica és a Konstruktor a férfiaknál, az Adria és a Brest pedig a nőknél versenyez. A Gorica a szlovén képviselők közül a legjobb formába érkezett Apatinba, mind a 4 bajnoki mérkőzést megnyerte, és megerősített kerettel bebizonyította, hogy akár dobogón is végezhet. A Konstruktor 3 győzelemmel szintén a hazai bajnoki tabella élén áll. A maribori csapatnak nagy tapasztalata van a nemzetközi klubversenyekben. A favoritok széles körét a német Halberg, Moss, a horvát Mertoják és Osijek, a cseh Slavoj Praha és a szerb Vojvodina alkotja, de mindkét szlovén csapatnak is reális esélye van a legjobb 4 közé jutásban. Az Adria Goricához hasonlóan 4 győzelemmel kezdte a hazai szezont, a koperi csapat kiegyensúlyozott kerettel rendelkezik, amelyben Brina Janic a nyitófordulókban kiemelkedett, így optimistán várhatják az apatini szereplésüket. A Brest még várja első pontjait a nemzeti bajnokságban, de a Kalcit elleni legutóbbi mérkőzésen 3508 fát ütött, és sokkal többet mutatott, mint amit a jelenlegi bajnoki helyezése elárul. Az NBC női kupa egyértelmű favoritja a német Viktoria Bamberg lesz, míg a horvát Rijeka és Zagreb csapatai, valamint a magyar BKV előre is magasra ugorhatnak. A nagyszámú versenyző és a tekepályák eltérő adottságai miatt az NBC kupa hagyományosan nehezen megjósolható. A hagyományos 120 dobásos selejtező után a legjobb 4 teljesítmény nyújtó együttes folytatja a pénteki elődöntőkben, szombaton pedig a helyosztók következnek. Ez volt az Aréna ma, október 15-én. Holnap Szabó Rudolf várja önöket a rádiókészülékek mellé. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk holnap is!

0: Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja.
1: Aki ihletből van, az...

Október 15-e van, ma a Terézek ünneplik névnapjukat egy kicsit röviden már említettem, fél egy tájban a Terézia női név rövidülése, ez a név, ők ünnepelnek, de mellettük köszönhetjük még például Aranka nevű ismerőseinket is. Ez egy latin-magyar név, az aranyszó kicsinyítő képző származéka, állítólag az Aurélia magyarítása. Aztán köszönhetjük még Aurora, Berény, Hedvig, Hetti, Rella vagy Relli, Tegza, Tekla, és a Teréznek ugye rengeteg változata van, valamint Vilma nevű ismerőseinket is e napon, október 15-én, és a névnaposok mellett mindazokat köszöntjük, akik a születésnapjukat ünneplik, ma legyen nagyon szép a mai napjuk. Már 10 perccel vagyunk fél kettő után, úgyhogy jönnek a zenék, nem sokára lesz egy friss zenei ajánlat is, 2-kor híreket mondunk, 2:45 után pedig apró hirdetések.

0: Friss. Zenei újdonságok.
1: Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi és Tünde vagyok, és hoztam a Hello Hello című dalt. Ezt a zenét a 100 Scenes produceri közreműködésével adták ki, a szöveget és az előadást viszont a Betonhofi jegyzi. Ez a szám egy önportré, amely a megállás nélküli menetelést, a folyamatos elindulás kényszerét, valamint a siker mögötti belső küzdelmet dolgozza fel. A Hello Hello című dal központi üzenete a belső üresség, a megállás nélküli hajsza és a siker mögötti magány feldolgozása. Betonhofi ezúttal is a tőle megszokott nyers őszinteséggel mutatja be, hogy a csillogás és a közönség szeretete mögött milyen komoly belső küzdelmek zajlanak. A dal legfőbb motívumai és üzenete az örökös elindulás, a turné élet fáradtsága, a tömeg, az egyedüllét, illetve a felszín állarca. Érkezzen most a Betonhofi aktuális újdonsága, amit 100 Scenes-szel közösen készítettek, ez a Hello Hello!

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a Tükrös Zenekar Archív című albumáról válogatunk felvételeket, amelynek anyaga a múlt század első feléből származó töredékes fonográf felvételek és régi népzenei lejegyzések anyagát eleveníti meg. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től!

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. Jó napot kívánok! A nem végrehajtó hatalommal rendelkező uniós államfőket tömörítő Arayolos csoport találkozója miatt október 15-én csütörtökön és 16-án pénteken módosított forgalmi rend lesz érvényben Ljubljana területén és a Bördói rendezvényközpont környékén. Bizonyos kiemelt létesítmények, például az elnöki találkozó helyszínei, szállodák, közvetlen környezetében részleges vagy teljes útlezárásokat vezetnek be. Az elnöki palota körüli utakat pedig csütörtökön délután 3 és este 11 óra között teljesen lezárják. A védett elnöki konvojok vonulási útvonalán rövid ideig tartó szakaszos lezárásokra kell számítani. A kritikus csomópontokon és helyszíneken rendőrök fogják irányítani és koordinálni a forgalmat. A hatóságok arra figyelmeztetik a közlekedőket, hogy a lezárások miatt jelentős torlódásokra kell készülni a fővárosban és az érintett főutakon. Lezárultak a tárgyalások a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusról, jelentette be a magyar külügyminiszter a Facebook oldalán. Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodást. Az említett időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint. A teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja. A Vatikán közlése szerint a pápa nyugodtan töltötte a műtét utáni éjszakát a római Gemelli kórházban. Az orvosok szerint már felkelt az ágyból, sétált és evett is. A 71 éves Leó pápa kedden esett át a 90 perces beavatkozáson. Eltávolították a jobb tüdejének egy részét, és most további vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy a rák áttéteket képezette. 14. Leó várhatóan egy hétig marad a kórházban, és október 20-áig minden nyilvános megjelenését lemondták. A november 6-a és 17-e közöttre tervezett uruguayi, argentin és perui útja egyelőre kérdéses. Október 15-e és 16-a között tartják Brüsszelben az Európai Tanács csúcs találkozóját. A csúcson terítéken lesz az európai külső határok védelmének további erősítése, az energiaválság kezelése, valamint a 7 éves uniós költségvetés. A Politico birtokába jutott közös nyilatkozat tervezet szerint az Európai Unió az orosz olajbevételek további korlátozására készül, miközben Washington éppen az orosz energiaexport megkönnyítésén dolgozik. Az EU hétfőn már elfogadta az eddigi legnagyobb egyszeri szankciós lista bővítését. Az EU tanácsának tájékoztatása szerint 1569 orosz hadiipari szereplőt, valamint további 77 a megszállt ukrán területeken tartott jogellenes választásokhoz köthető személyt sújtanak korlátozások. Csütörtökön beomlott egy magániskola teteje Pakisztán északnyugati részén, legalább 30 gyereket és egy tanárt megölt, több mint 3 tucatnyit pedig megsebesített, közölte a mentőszolgálatok egyik illetékese. Bilal Faizi elmondta, hogy Peshawarban több gyermek még mindig a romok alatt rekedt. Az egyik kórházi illetékes, Mohamed Asim szintén megerősítette, hogy vannak halálos áldozatok, és közölte, hogy több sérült állapota válságos.
2: Időjárás.
1: Felhős napos időszakok váltakozására van kilátás délután. A csúcshőmérséklet általában 16 és 20 fok között váltakozik, az Adria mentén 22 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez ma gyakoribb sebességellenőrzést.

Hallgassa a Muravidéki Magyar Rádiót bárhol, bármikor. Töltse le a Radio Player alkalmazást, amely segítségével korlátlanul hallgathatja kedvenc rádióját. A Radio Player Android és iOS rendszeren egyaránt elérhető.

0: mondta, nem fér el a lakásában, vagy épp újat keres? Hirdessen az MMR-en!
1: Az apró hirdetések negyed órája következik itt az MMR-en, a délelőtti hirdetések már fent vannak a rádió honlapján, és hát jó sok hirdetés érkezett, mondom őket sorban. Eladó első tulajdonostól egy 1981-es gyártású Jáva CZ350-es motorkerékpár. A kilométer óra állása 48.108 kilométer. A műszaki vizsgája 2027 novemberéig érvényes, az akkumulátor cserére szorul. Az irányár 600.000 forint. A telefonszám 00 36 30 33 99 746-os. Eladó Lendvahegyen jó minőségű új bor, Chardonnay, Sauvignon és olasz Riesling, valamint vegyes bor is van. A telefonszám 040-226-121-es. Tökmag eladó, a telefonszám 040-518-908-as. Eladó Hosszúfalu hegyen egy 3000 literes boros hordó, csutkázó szőlőmorzsoló, valamint egy 700 és 1000 literes születelő kád. A telefonszám 040-822-022-es. Régi motorokat, autókat vásárolnának, ugyanitt egy 26-os mountain bike is eladó, amit 18 sebességes olcsón árulják. A telefonszám 00-36-30-55-37-766-os. Kandalló füstcsővel együtt eladó Butorföldén, a telefonszám 00-36-30-72-40-549-es. Jó állapotban lévő téli gumik Opel Astrára felnivel együtt eladók. A telefonszám 70-es Magyar Mobil, 235-26-87-es. Normand fenyőgalja koszorúkötőknek eladók, és ugyanitt eladó egy 220 voltos termindaráló. A telefonszám 30-as mobil, 407-63-32-es. És már csak kettő van. Kétszárnyú kapu, valamint alumínium tolókapu eladó Magyar Lakon, ugyanitt eladó egy hízó és egy 120 négyzetméteres felújított kertes családi ház is. Mindezt át Magyar Lakon, a telefonszám 00-36-20-50-67-193-as. És még egy van, ez Zala-megyéből érkezett 350 literes szántóföldi permetező eladó, illetve ifára magasítót árulnak ugyanitt. A telefonszám 00-36-30-307-96-38-as. Ezek érkeztek délelőtt, és akkor lakossági apró hirdetéseket fogadunk a következő percekben. Telefonszámaink a jól ismertek 575-17-18 és 575-17-19-es.

0: telefonálót köszöntök. Haló!
1: Haló, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm, tessék!
1: Eladni szeretnék egy borospince terület, szőlőterülettel együtt.
0: Borospince, szőlőterülettel eladó, jól van.
1: Telefonszám?
0: Igen.
1: 051.
0: 051.
1: 436.
0: 436.
1: 118.
0: 118. Hol van ez helyileg, annyit még, ha mondana?
1: Csentébe.
0: Csente. Rendben van, köszönöm szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
0: Minden
1: viszontlátásra.
0: Jót. Viszont hallásra. Van-e még valaki? Haló?
2: Haló, haló.
0: Üdvözlet, tessék.
2: Én szeretnék kérdezni, lenne egy Renault Megán kombi eladó.
0: Renault Megán kombi, igen.
2: Egy dízel.
0: Dízel, igen.
2: 2000-es évjárat.
0: 2000-es évjárat, okmányok igen.
2: Okmányok nélkül.
0: Okmányok nélkül.
2: Lenne Pannonia motorkerékpárok.
0: Pannonia motorkerékpárok, igen.
2: Ennek a típusa a TLT.
0: TLT.
2: Az egyik az gyári zöld, a másik meg gyári fekete.
0: Gyári zöld és gyári fekete, igen.
2: Lenne egy Csepel motorkerékpár.
0: Csepel motorkerékpár, igen.
2: És akkor lenne még egy ilyen 4-5 talicskásra való betonkeverőgép.
0: Betonkeverőgép, igen.
2: Amit lehet vontatni akár személyautóval is, van egy ilyen vonóhorog.
0: Jó, vontatható, igen.
2: Vontatható állapotban, igen, és 220-ról működik.
0: 220-ról működik, igen.
2: És igazából ennyi. Jó. Telefonszámot mondanám, 30-as.
0: 30, jó.
2: 511.
0: 511.
2: 8-0-0-9.
0: 9 nagy kanizsa. Én is köszönöm. Minden jót kívánok.
2: Minden jót.
0: Viszont hallásra.

Két apró hirdetés érkezett az iménti majd negyed órában. Csentében eladó borospince szőlőterülettel. A telefonszám a következő 051-436-118-as. Aztán eladó Nagykanizsán egy Renault Megane kombi dízel 2000-es évjáratú kocsi okmányok nélkül. Pannonia motorkerékpárok vannak TLT típusú, gyári zöld, illetve gyári fekete színben. Van egy Csepel motorkerékpár is, és van egy 4-5 talicskás betonkeverőgép, 220 voltról működik és vontatható. Nagykanizsán árulják mindezt, a telefonszám 00-3630-511-8009-es. Ezek a hirdetések érkeztek, és ezek is felkerülnek majd a rádió honlapjára a többi közé, és hát legközelebb jövő héten lehet majd hirdetni. Maradjanak velünk, a folytatásban is jönnek a zenék, 2,5 perccel vagyunk fél három után, kellemes délután mindenkinek.

3:43 a pontos idő. Egy értesítéssel folytatjuk tovább. A Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség értesíti a választópolgárokat, hogy a 2026-os helyi önkormányzati választásokra, valamint az önkormányzati közösség tanács tagjainak megválasztására november 15-én kerül sor. Tanács tag jelölt lehet mindenki, aki megfelel a törvényi feltételeknek. A jelöléshez legalább 10 a nemzetiségi választói névjegyzékben szereplő választópolgár aláírása szükséges. A jelöléseket ma este 7-ig lehet benyújtani, tehát erre figyeljenek oda. A szükséges űrlapok a www.lendva.info honlapon, illetve a Lendva községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség székhelyén érhetők el a Malom utca 6 per A szám alatt. Eddig az értesítés, és akkor még egy kis zene a folytatásban. 3 órakor kezdődik majd a terepjáró, egy kicsit hosszabban várjuk majd önöket helyi vonatkozású hírekkel. Szám szerint 6 is lesz, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: 20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.
1: Akrobatika, látvány, izgalom. Ez a Kézis című különleges kortárs cirkuszi előadás. Október 18-án vasárnap este 6:30 a Lendvai Színház és Hangversenyterembe érkezik a németországi Uppsala cirkusz. A belépő 20 euró, a 26 év alattiaknak pedig ingyenes jegyek is foglalhatók. Jegyvásárlás az uppsalacirkusz.de oldalon, vagy a helyszínen egy órával az előadás előtt.
2: Helyzetkép. Veszélyben az építőipari nyersanyagok. A Szegrápa, a Pomgrád és a Nógrád vállalatok képviselői az Odráncin tartott regionális fejlesztési tanácsülésén figyelmeztettek. A meglévő készletek csupán 2-3 évre elegendők. A héten viszont 10. alkalommal ismerték el a régió legkiemelkedőbb cégeit a Vesznik heti lap és a Moravidéki Gazdasági Kamara közös kezdeményezésében. Ezek mellett pedig a helyzetképben szólunk a Muraszombati keleti kerülőút megépítéséről szóló szerződés részleteiről is. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

0: Köszöntöm a csütörtöki terepjáró hallgatóit! A Dobronaki Községi Tanács a 27. ülését tartotta, amely ebben a mandátumban és a jelenlegi összetételben egyben az utolsó is volt. A tanácstagok többek között elfogadták az aktuális költségvetés módosítását, és a 2027-es költségvetés módosított javaslatát is támogatták. Egyhangú támogatást kapott a 7 alapító község egyeztetésével elkészített, a Lendvai Egészségház Közintézet alapító okiratáról, valamint az alapítók tanácsáról szóló szabályzat. Cigán Szilvia beszámolója következik.
1: A Dobronaki Községi Tanács a 27. ülését tartotta, amely ebben a mandátumban és a jelenlegi összetételben egyben az utolsó is volt. A tanácstagok többek között elfogadták az aktuális költségvetés módosítását. A bevételek az eredetileg tervezett összeg 81%-át érik el, ami mintegy 3 millió 600 ezer eurót jelent. A kiadások az év végéig várhatóan a tervezett összeg 82%-át teszik ki, vagyis valamivel több, mint 3 millió 900 ezer eurót.
2: V bistvu gre za rebalans v smislu tega, da obstoječe dobljene projekte nekatere ne bomo končali.
3: A költségvetés módosítására azért van szükség, mert egyes már jóváhagyott projekteket 2026 végéig nem tudunk befejezni, ezért részben átvisszük őket 2027-re. Ide tartozik az 1 millió euró értékű zöld-kék összekötő tengely projekt, valamint a Söröcö, vagyis a Dobronaki Sport és Rekreációs Központ megvalósítása is. Ugyanez vonatkozik az úgynevezett Roma projektre. Még várjuk és nagyon remélem, hogy meg is kapjuk a határozatot a Kreatív Központ című projektről. A Dobronaki és a Strehovci hegyen tervezett szennyvíz csatorna hálózat kiírására szintén várunk. Fontos azonban, hogy az idén befejezzük a Murába pályázatból finanszírozott projektet, a Dobronaki Kultúrotthon melletti épület helyiségeinek rendezését, valamint a Zsitkóci falu és tűzoltó otthonban tervezett beruházást.
1: Összegezte Márián Kárdinár polgármester. A tanácstagok többsége a 2027-es költségvetés módosított javaslatát is támogatta. A jövő évi költségvetés bevételei az eredetileg elfogadott tervhez képest 9%-kal magasabbak, és jelenleg 4 millió 650 ezer eurót tesznek ki. A kiadások az eredeti elképzeléseket 12%-kal haladják meg, ami mintegy 4 millió 950 ezer eurót jelent. A változások nagyrészt a már említett projektek átütemezéséből adódnak. Közel egy éves egyeztetést követően a 7 alapító községnek sikerült közös nevezőre jutni a Lendvai Egészségház Közintézet alapító okiratáról szóló rendelet, valamint az alapítók tanácsának működését szabályozó dokumentum ügyében. Mindkét dokumentumot Dobronakon is elfogadták. Fontos információ a Bakonakitó látogatói számára, hogy a parkolási díjat ezentúl március 1-e és november 30-a között kell fizetni. Ebben az időszakban az információs irodában készpénzzel is rendezhető a parkolás díja. A parkolóautomatánál ugyanis kizárólag bankkártyával lehet fizetni, ami az esélyegyenlőségi biztos álláspontja szerint hátrányosan érinti a készpénzzel fizető látogatókat. Mint ismeretes, a parkolóautomata megrongálása, valamint egy új berendezés beszerzésének magas költsége miatt jelenleg csak kártyával lehet fizetni. Az információs iroda ugyanakkor a téli időszakban zárva tart. Figyelembe véve, hogy decemberben, januárban és februárban kevesebb a látogató, így a parkolási díjból származó bevétel is alacsonyabb, a község a téli hónapokban a díjmentes parkolást tartja a legészszerűbb megoldásnak. A Dobronaki Községi Tanács ellenőrző bizottsága áttekintette a község ügyvitelét, ezen belül a kétnyelvű ügyvitelre fordított eszközök felhasználásának megfelelőségét is. Az elnök távollétében a tanács tudomásul vette a beszámolót. A különfélék napirendi pont keretében Márián Kárdinár polgármester összegezte az elmúlt 4 évben megvalósított terveket és beruházásokat. A mandátum végén köszönetet mondott valamennyi tanácstagnak és a községi hivatal munkatársainak az építő jellegű együttműködésért.
0: Dr. Patyi Gábor egyetemi docens, a Soproni Egyetem BPK tanárképző központjának főigazgatója tegnap Brunswick Teréz és az intézményes kisgyermeknevelés a 19. század első felében címmel adott elő, amit a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete szervezett. Botka Ágnes összeállítása következik.
4: Brunswick Teréz a 18. század második felében született Pozsonyban. Az első óvodát, kisdedóvót ő nyitotta meg 1828-ban a Habsburg monarchiában. Életében összesen 80 óvoda kezdte meg a működését a birodalomban, és unokahúgával, Teleki Blankával az első magyar nőnevelő intézet létrehozását is szorgalmazta. Dr. Patyi Gábor egyetemi docens Brunswick Teréz születésének 250. évfordulója alkalmából, amit tavaly jegyeztünk, átfogó előadásában szólt a német eredetű nemesi családról, ahol az apa a felvilágosodás szellemében tanítatta gyermekeit. Mégis az iskoláskor előtti gyerekek intézményes megőrzésének szükségét a társadalmi körülmények változásai hozták magukkal.
5: Különösen azért volt nagyon sürgető, mert ugye ebbe az időbe zajlott egy óriási változás, társadalmi-gazdasági változás, amit ugye úgy hívunk, hogy ipari forradalom, és ennek a legszembeszökőbb jele, hogy korábban, tehát a hölgyek, a egyszerű sorsú hölgyek korábban is dolgoztak, de otthon. Tehát a, mondjuk egy falusi hölgy a kert ott volt a ház közelébe, egy városi, iparos család asszonyának a műhely nem volt a földszinten, a szobák pedig az első emeleten. Tehát a hölgyek dolgoztak, de a gyerekeket nem kellett elhagyniuk, vagy azok nélkül lenni. Most viszont lakóhely, munkahely külön vált a nagy ipari városokba. Sokszor 30 kilométer választotta el a lakást és a gyárat, és egy hölgy munkába állt, akkor a gyermekei vagy az utcán kóboroltak, és hát semmiféle nevelésben nem részesültek, vagy pedig ugye be tudta iratni valamelyik új óvodába, és akkor gondoskodás és nevelés és felügyelet alatt állhattak a gyerekek. Tehát óriási volt ezeknek az intézményeknek a jelentősége.
4: Nem véletlenül éppen Angliából indult el ez a folyamat.
5: Igen, abszolút. Tehát egyáltalán nem véletlenül, ugye Anglia volt az ipari forradalom első hazája, és csak szépen fokozatosan terjedt ki Európa más országaira, és az óvoda ügy is gyakorlatilag ugyanígy fokozatosan ugye terjedt el, tehát Angliából indulva, de hazánk éppen, és Brunswick Teréz ezért is volt ilyen nagyon-nagyon úttörő, mert tulajdonképpen Magyarországon még az ipari forradalom éppen hogy csak elkezdődött. De Brunswick Teréz már megérezte, hogy ez mennyire fontos, és hogy új igény keletkezett, és ezt ki kell elégíteni. Akkor még ezt nagyon kevesen gondolták, hogy erre, hát tulajdonképpen szinte senki, hogy erre tényleg szükség lenne.
4: Brunswick Teréz nevelési eszményeiről, óvoda szervezői tevékenységéről és mozgalmáról, támogatóiról a Horizont egyik következő adásában hallhatnak.
0: Szerdán emlékeztek meg a Lendvai zsinagóga fennállásának 160. évfordulójáról. Az ünnepségen részt vett dr. Ignácia Fridl Jarc, szlovén kulturális miniszter, Ruth Kohendár, Izrael szlovéniai nagykövete, Magyar János, Lendva község polgármestere, valamint a kulturális intézmények képviselői és más meghívott vendégek. A jubileumot koncerttel ünnepelték a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Mihály Kaner kántor és a Nesomé együttes a zsidó zenei hagyományokat ötvözte a jazz világával. Szabó Rudolf riportja következik.
6: Magasrangú vendégek részvételével, sajtónyilvánosság nélkül tartották meg a Lendvai zsinagóg részvételével, sajtónyilvánosság nélkül tartották meg a Lendvai zsinagóga fennállásának 160.

0: A Lendvai zsinagoga jelentőségéről és a zsidó közösségi élet megőrzésének fontosságáról Michael Kahner, a gráci és a salzburgi hitközség kántora beszélt.
1: Ich bin Kantor in zwei kleinen Gemeinden in Österreich, in Graz und Salzburg.
2: Kantor vagyok két kisebb ausztriai hitközségben, Grazban és Salzburgban. Korábban a Bécs melletti Badenben is kantorkodtam. Ezek mind kis közösségek, amelyek számára különösen fontos az összetartozás és az, hogy legyen saját helyük. Lendván jelenleg nincs zsidó hitközség, de a zsinagóga épülete jelképként őrzi a közösségi emléket. Remélem, hogy egyszer ismét létrejön itt egy zsidó hitközség, még ha kis létszámú is. Több mint 10 éve dolgozom kisebb közösségek kántoraként, és fontosnak tartom, hogy a zsidó élet ezeken a településeken is jelen legyen, legyenek imák és közösségi alkalmak. Szép lenne, ha a Lendvai zsinagóga egyszer ismét vallási célokat szolgálhatna. Személy szerint nagyon örülök annak, hogy a helyi közösség ennyire fontosnak tartja ennek az örökségnek a megőrzését.
1: Dass es hier so wichtig ist, das auch so beizubehalten.

0: A lendvai zsinagoga évtizedek óta őrzi az egykori zsidó közösség emlékét. A jubileum alkalmat adott Lendva gazdag történelmének felidézésére és annak hangsúlyozására is, hogy a zsidó közösség jelentősen hozzájárult a város fejlődéséhez. A történelmi emlékezet megőrzése nem csupán a múltról szól. Arra is emlékeztet bennünket, hogy a különböző kultúrák és vallások tisztelete, az emberi méltóság és az együttélés a jövő szempontjából is meghatározó értékek. Michael Kanner szerint a történelem ismerete abban is segít, hogy a jövőben a megfelelő irányt válasszuk. A zsidó hagyományban különösen fontos szerepet kap a múlt, hiszen számos ünnep történelmi eseményekhez kötődik.
1: Sehr wichtig ist die Vergangenheit, natürlich auch, damit wir davon lernen und auch für die Zukunft dann wissen, in welche Richtung.
2: A múlt nagyon fontos, hiszen tanulhatunk belőle, és a jövőre nézve is segít eldönteni, milyen irányba haladjunk. Ez a zsidóságban különösen lényeges, mert ünnepeink történelmi eseményeken alapulnak. Tulajdonképpen ez teszi lehetővé számunkra, hogy tovább éljünk és megőrizzük hagyományainkat.
1: Und das ist, was uns eigentlich immer das Weiterleben ermöglicht.

0: Tegnap a Piukai Hadtörténeti Parkban az 1956-os forradalom 70. évfordulójára szervezett kiállítást a Ljubljanai Liszt Intézet, a Magyar Nagykövetség és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága. A kültéri kiállítást Jeszenszky Géza, az első magyar demokratikusan megválasztott kormány külügyminisztere, és Alojz Peter Le, a független szlovén köztársaság első miniszterelnöke adták át. Mi az üzenete 1956-nak a mai és a jövendő nemzedéknek? Erről hallhatjuk Császár Sebastian összeállítását.
1: Az egybegyülteket magiszter Jankó Bostyáncsics történész, múzeológus, a hadtörténeti park igazgatója köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy a park gazdagabb lett egy kiállítási témával, amely fontos szerepet játszott Európa formálódásában. Először Jeszenszky Géza valamikori Magyarország külügyminiszterének adta át a szót, aki felidézett néhány emléket az eseményről. Arról, hogy ő, mint gyermek, hogyan élte meg a történteket.
2: Én ott voltam október 23-án az első között a BEM szobornál, van is fénykép róla, és hát jelen voltam számos helyen. Nagy szerencsém volt, hogy október 25-én nem voltam a parlamentnél, mert előtte délelőtt majdnem lelőtt egy orosz is, hogy akkor némileg megijedtem a barátaimmal, akik ott álltunk a nagy körül.

0: úton. Nagyon sok mindenre emlékszem, Sztálin szobor ott a Blaha Lujza téren, csak nem volt nálam mivel, hogy vágjon belőle egy darabot. Azután arra boldogságra, amikor azt hittük, hogy tényleg győzünk, arra is emlékszem, hogy az elég szörnyű volt, mikor halott orosz holttesteken kellett átlépnem. Ott jártam a várost, és hát fölébredni november 4-én hajnal az ágytörgésre, akkor tudtam, hogy vége annak, és nem egy szabad országban fogok felnőni.
1: Majd arról kérdeztük, hogy mi az üzenete ma a 70 évvel ezelőtti eseményeknek.
0: Hát nem szabad elfelejteni azt, hogy volt egy szörnyű időszak előtte, és a szabadság az magától nem esik le. Talán 89-90-ben ez úgy tűnt, hogy akkor is kiálltunk sokan ezért, de hát akkor nemzetközi helyzet kedvező volt. 56-ban pedig hát egyértelmű volt, és erre kell emlékezni, hogy van egy hatalom, amelyik meggátolta azt a szabad utat, amit mondjuk Ausztriát követni, és hát most sajnos ez a hatalom megint itt van. És a 70 évnek az üzenete nem az, hogy orosz ellenesek legyünk, pláne nem, hogy ukrán ellenesek, mert sajnos az elmúlt évben egy olyan habis propaganda volt, hogy hát a szovjet a háború végén azok atrocitásokat, azokat az ukránok, hát ukrán frontnak hívták, azok nem ukránok voltak. És hát Hruscsov sem egy ukrán volt, tehát itt egy gazember rendszer volt, és sajnos ugye tudjuk azt, hogy Putyin nyíltan magát Sztálin utódjának mondja, szobrokat állítanak neki, tehát ő 71. évfordulóján nem történelmietlen arra emlékezni, hogy ki az, vagy melyik az a hatalom, amely a magyarokat megfosztotta attól a szabadságtól, akkor egységesen kiálltak, és ami, hogyha hagyták volna győzni, akkor megkockáztathatjuk, hogy a rendszerváltozás nem 89-ben, hanem végig söpört volna, és a kommunista dominók eldőltek volna. Ezért a maga szempontjából a Kremlnek, Hruscsovnak, hanem igazából volt, érthető volt, mert valóban a magyar példa ragadós lett volna.
1: A folytatásban magiszter Alojz Peterle, a Független Szlovén Köztársaság első kormányfője köszöntötte az érdeklődőket, és köszönte meg a meghívást, majd a következőket mondta.
2: Úgy gondolom, ma kiváltságosak vagyunk, hogy az 1956-os forradalom egyik szemtanúját hallhattuk, aki 15 éves fiatalként élte meg azt. Hálás vagyok a Hadtörténeti Parknak, amely méltó emléket állít a múlt század kommunista totalitarizmus elleni legmeghatározóbb ellenállásának. 1953-ban fellázadtak a munkások Kelet-Németországban és Csehországban. 1956-ban felkelések törtek ki Lengyelországban, majd Magyarországon. A lengyel lázadást a hazai erők verték le, Magyarországon pedig a Szovjetunió fegyveres agresszióval tiporta el a magyar szabadságharcot. Az 50-es évek felkelései nem törölték el teljesen a kommunista rendszert, de rámutattak alapvető gyengeségeire. A változás fontosságát sürgették, a totalitarizmus eltörlését szorgalmazták. A magyar harc nem csak még egy ellenállás volt, gyorsan az össznépi felkelés jellegét öltötte, amiért meg is kapta a véres választ. Ezek az események, majd később a berlini fal leomlása formálták a demokratikus tavaszt a vasfüggöny keleti oldalán lévő országok számára, de ugyanúgy ihlették a demokratikus erőket Szlovéniában is. Köszönjük a magyar demokratáknak és honfitársaknak, hogy hozzájárultak Európa újraformálásához. De a bővített Európai Szövetség még nem jelent egységes Európát. Ezt akkor fogjuk elérni, ha újra a kultúrának adunk előnyt az erőszakkal szemben.
1: A tegnapi ünnepélyes megnyitót dr. Jeszenszky Géza, dr. Szakolcai Attila és dr. Kovács Attila szlovén és magyar történészek előadásai, valamint a Szabadság Szerelem című játékfilm vetítése kísérte. A kiállítás egy évig lesz megtekinthető a Hadtörténeti Park anyagaként.
3: Mintegy 46-tól 9. osztályos tanuló vetette papírra gondolatait, életérzéseit a Szúnyog Sándor fogalmazási versenyen. Az iskolásoknak 60 perc állt rendelkezésre arra, hogy korosztályonként a két megadott cím közül az egyikre fogalmazást írjanak. A házigazda az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola volt, a verseny pedig ezúttal is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet égisze alatt valósult meg. Az ünnepies díjkiosztóra január elején kerül sor a Szúnyog Sándor emléknap keretében. Szőke Krisztina riportját hallják.
4: 40 jelentkező volt a négy iskoláról, négy kétnyelvű általános iskoláról, értelemszerűen a legnagyobb iskoláról, szóval az egyes számú kétnyelvű általános iskoláról a legtöbben, hiszen itt legtöbb tanuló van, úgymond. Mindegyik korosztályban 2-2 cím volt megadva, úgy, mint az előző években minden éven, és értelemszerűen a címek mindig mélyebb gondolkodásra ösztöklik azt, aki ír, hiszen valahol a verseny célja az is, hogy mindig egy lépcsőfokkal magasabbra tegyük úgymond azt a lécet. Ezért a hatodik osztály az tényleg az a bevezető év, úgymond. Általában valamiről kéne írni, és ezért is van az, hogy például az Én kis kuckom volt az idei cím, valamint Horgáztam nagyapámmal, szól az egyik egy ilyen emlékfelidéző, a másik pedig egy sarok, úgymond a gyereknek, de ezt másképp is tudják a gyerekek értelmezni, úgyhogy meglátjuk, hogy miket fognak írni. Hetedik osztályban mindig jó, ha együtt a család, és én, és a virtuális világ, szóval az egyik az inkább ilyen közösségközpontú, családközpontú téma, a másik pedig az ő magáról szól, mind a kettő viszonylag aktuális témakör. A nyolcadik osztályban a félelmeim és reményeim, az élet, mint habos sütemény, meg a másik cím, ez már egy kicsit elvontabb témáról tanúskodik maga a cím, és itt már kicsit mélyebben kell magába néznie az írónak. 9. osztályban pedig Nem vagyok tökéletes, szóval egy önkritika, valamint Légy jó, mint halálig, ugye, mint már egy műnek is a címe. Itt nem a műről, habár lehet, hogy valaki arról ír, hanem inkább az ő érzéseiről, a környezete érzékeléséről, és hát reményeink szerint olyan gondolatok, eredeti gondolatok születnek a tollaikból, amely tényleg a felnőtteket is el tudja gondolkoztatni.
5: Mondta az idei Szúnyog Sándor fogalmazási versenyről Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója. Halljuk, mely címek nyerték el a tanulók tetszését. Elsőként a 9-es Szárát hallják a lendvai iskolából.
6: Egyik cím az az volt, hogy Nem vagyok tökéletes, a másik az, hogy Légy jó, mint halálig. Én a Nem vagyok tökéletes címet választottam, mert ez így közelebb állt hozzám, hiszen az iskolában is sok hibát követünk el, és sokat tanulunk is belőlük. Mondhatom, jól sikerült szerintem. A legtöbb figyelmet arra szenteltem, hogy ne ismételjem meg a szavakat, hogy többféle módon fejezzem ki magamat, és a helyesírásra, mert az kicsit síralmas nekem. Félnek tőlem a toldalékok, és azt írtam le, hogy hogyan ne kritizáljuk magunkat, mert az volt a téma, hogy hogyan fogad el önmagadat, a hibát követsz el, és hogy mit csinálj, hogy a hibát követsz el, szerintem, hogyha valamiben nem vagy, azt ott kellene hagyni, vagy pedig törekülnünk kellene benne.
5: Mesélte Szára. Bernát a Pártosfalvi iskola 8-osa.
7: Az első cím az félelmeimről, és azt hiszem a sikerekről szólt, a másik pedig, hogy milyen az élet habos tortája, és hogy milyen lenne az élet, ha egy habos torta lenne. Én azt a címet választottam, sikerült kettő oldalba megírnom a fogalmazásomat. Szerintem az élet sokkal könnyebb és rövidebb lenne, hogyha minden olyan lenne, mint egy habos torta. Nem lenne olyan sok nehézség, mint például nagyon sok tanulás, váratlan osztályzatok és még hasonlók. Vázlatot nem csináltam, egyből eszembe jutottak a gondolatok, és sikerült is őket leírnom. Voltak pár hibáim, de szerencsére sikerült kijavítanom őket.
5: Itt most ugye nem voltak segédeszközök, sem szótár, sem számítógép, vagy telefon segítségével nem lehetett utána járni, hogy mit, hogyan kéne írni helyesen.
7: Az iskolában ilyenkor verseny előtt tanárnővel szoktunk írni fogalmazásokat, ilyen egy-kettőt, most is volt ilyen. A barátaimmal pedig online szoktam beszélgetni, ott eléggé szoktam figyelni a helyes írásra is, ugye, hogy az élet további részében is ugye már magától menjen ez.
5: Tudtuk meg Bernáttól. Halljuk még Patriciát, a Lendvai iskola 9-esét.
8: Én a Nem vagyok tökéletest választottam, és úgy éreztem, hogy ez az egyik cím, ami legjobban rám vonatkozó, ugyanis én nem tartom magamat tökéletesnek. Nagyon könnyű volt választanom, ugyebár ez miatt. Igazából arról írtam, hogy nehéz az embereknek elfogadniuk, hogy én nem akarok matematikus lenni, vagy szótáros ember lenni, nem akarok tanár lenni. Én a művészettel akarok foglalkozni, és a színekkel, zenével, kódtolvasással. Én ezt fogalmaztam meg, és én szerintem az embereknek ezért nem vagyok tökéletes, mert nem azzal akarok foglalkozni, amit ők elvárnak tőlem. A fogalmazás eléggé gyorsan ment, hogy a fél órán belül készen voltam. Tavaly is körülbelül egy ilyen időt futottam, nem döntöttem még ilyen rekordot sajnos, de hát jól van. Egyébként nagyon élveztem az írás, ugyanis csak jött az ihlet, és ment vele a szó. Nekem a tagolás az úgy van, hogy ahogy jön, jön. Én próbáltam minden ilyen mélyebb gondolatot egy tagolásba beletenni. Hát a helyes írásra is odafigyeltem, ha bár nem tudom mennyire, mert ugye helyes írás az nekem nem erősségem, de hát most amennyire sikerült, sikerült. Szerintem egész jó lett.
5: A helyezés is számít majd?
8: Én nem a helyezését csinálom, én azért csinálom, hogy kijöntsem magamból szavakban azt, amit szeretnék, és hogy ez valaki elolvassa, és lehet, hogy ő is valamit megért abból, amit én leírtam oda a papírra.
5: Ma ünnepeljük a Parasztasszonyok Világnapját. A szlovén parasztasszonyok helyzetéről Jobbály Klárát hallják. Szlovéniában a parasztasszonyok, feleségek, anyák, nagymamák, lányok, akik annak ellenére, hogy keveset beszélnek róluk és az általuk végzett feladatokról, viselik a vidéki élet terhét. Munkanapjuk nem 8 órás, sok esetben hétvégéjük sincs. Szabadságot csak kivételes esetben tudnak kivenni, hiszen a parasztgazdaságokban rájuk váró mindennapi munka egy ördögi kör, és nem várhat. Az ENSZ közel 3 évtizede hirdette meg október 15-ét a parasztasszonyok világnapjává. Az elvégzett munkájukért azonban ők azóta sem kapták meg az őket megillető elismerést. Az elmúlt 3 évtizedben az egymást követő kormányok értük nem sok mindent tettek. Irena Ule, a Szlovén Parasztasszonyok Szövetségének elnöke nemrég a következőket nyilatkozta. Ha figyelembe vennék az általunk javasoltakat, ha tisztelnék a munkánkat és az emberek valóban élveznék a helyi élelmiszereket, akkor valószínű, hogy jobb helyzetben lennénk. Úgy érezzük, hogy az emberek és az ország vezetése számára láthatatlanok vagyunk. Nem becsülik meg a munkánkat, pedig a parasztasszonyok mondjuk úgy, hogy a nemzet gerincét hagyják. Felelősséget vállalunk a földért, a családért, és nem utolsó sorban Szlovéniáért. Az élelmiszertermelés és biztonság, valamint a hagyományok őrzése a kezünkben van. Higgyék el, mindezért nem tapsot várunk, hanem tisztességes munkáért, tisztességes fizetést. És talán egy kicsit több megértést azoktól, akik a hivatalokból döntenek arról, hogyan kellene élnie egy gazdálkodónak. Szeretnénk, ha a házi készítésű ételeink ismét értékké válnának, hogy a vidék ismét büszkén lélegezhessen. Nyilatkozta elvárásaikról nemrég egy fórumon a szlovén parasztasszonyok vezetője. Köztudott, hogy a szlovén parasztasszonyok ma már számos kiegészítő tevékenység végzésével járulnak hozzá, gazdaságuk és a vidéki élet színes kínálatához. Egyre inkább részt vesznek a mezőgazdasági termelésen túlmutató tevékenységekben, amivel jelentős értéket adnak a vidéki tevékenységhez és élethez. Amellett, hogy továbbra is részt vesznek a különféle mezőgazdasági munkákban, a különféle vállalkozásokban és a turizmusban való aktív részvételüknek köszönhetően egyre nagyobb szerepet játszanak a vidéki kultúra és kulináris hagyományaink megőrzésében. Parasztgazdaságainkban továbbra is él a hagyományos munkamegosztás. A nők többsége házi munkát végez, és az otthon közelében dolgozik. A férfiak vezetik a gazdaságot. Ez utóbbi terén azonban változás észlelhető. Egyre több gazdaságot vezet ma már nő. Ma a parasztgazdaságokban azon nők aránya, akik kimondottan csak családtagként vesznek részt a munkában, 46% körül alakul. Azoknak aránya,
9: akik már kenyérkeresők, azok száma az évek során 29%-ra emelkedett.
3: Kedves hallgatóink, a csütörtöki terepjáróban Cigán Szilvia, Botka Ágnes, Szabó Rudolf, Császár Sebastian, Szőke Krisztina és Jobbágy Klára összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket és további jó rádiózást kívánunk!
10: A Muravidék hullámhossza.
11: MMR

De mindent kimondani. Hogy lehet valahogy lehalkítani? Hallgatni csendben, mit nem hallani. Csak a csendben azt, ami olyan lényegre tően, annyira folytogató.

ez a csend, ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó ez a csend, ide bent.

hogy olyan rózsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúr.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén parlamenti pénzügyi bizottság mai ülésén elfogadta azt a rendelet tervezetet, amelynek értelmében a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről szóló utólagos jogalkotási népszavazást 2026. december 6-ára írnák ki. A rendelettervezetről a parlament az október 16-án pénteken tartandó rendkívüli ülésén hozza meg a végső döntést. Amennyiben a parlament jóvá hagyja az indítványt, a népszavazás lebonyolításához szükséges hivatalos eljárások és feladatok határideje október 30-án kezdődik. Bár a szakszervezetek szerint az adókat, társadalombiztosítási járulékokat és a nyugdíjrendszert is érintő átfogó csomag megszorításokat hoz, a kormány támogatja a törvény hatályba lépését és nem emelt kifogást a népszavazás kiírásának tervezete ellen. Ismét az advent bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására. A budapesti rendezvény immár 5. alkalommal szerezte meg a kontinens legjobbjának járó elismerést. A rangos címet a közönségszavazatok alapján ítélték oda, a nemzetközi voksoláson 11.648 utazó vett részt. A korábbi szavazások tapasztalatai alapján az advent bazilika különösen a brit és az amerikai utazók körében számít kiemelten népszerű úticélnök a téli hónapokban. A Szent István téren felállított ünnepi forgatag idén november 13-án nyitja meg kapuit, és egészen január 1-ig várja a látogatókat. A belvárosi adventi rendezvénysorozat a megszokott gazdag kulturális és családi program kínálattal készül az évvégi ünnepi időszakra. Október 15-én csütörtökön 10 óra után kezdődött el a tagállamok állam és kormányfőinek a találkozója, amelynek egyik fő témája az EU következő uniós költségvetése, az úgynevezett többéves pénzügyi keret, az MFF lesz. A tagállamok álláspontjai már a csúcs előtt jól ismertek. A Németország vezetésével az úgynevezett fukarállamok a 2028 és 2034 közötti költségvetés csökkentését szeretnék elérni, még a Szlovéniát és Magyarországot is sorai között tudó kohézió barátainak az uniós átlagtól lemaradt régiók fejlesztését célzó kohéziós források, az agrártámogatások megőrzése, valamint növelése a céljaik. Janez Jansa szerint távoli és ambiciózus célnak tűnik, hogy még idén megállapodjanak a tagállamok az EU következő 7 éves költségvetéséről. A szlovén miniszterelnök mellett több ország vezetője is arról beszélt, hogy a cél ugyan az idei megállapodás, de egy jó alkú fontosabb egy gyors megállapodásnál, emiatt több tagállam sem zárta ki a vétó lehetőségét. Az Európai Unióban lefoglalt sok milliárd eurónyi orosz vagyonnak továbbra is a kontinens ellenőrzése alatt kell maradnia. Friedrich Merz német kancellár Brüsszelben az uniós csúcs találkozó előtt foglalt állást a kérdésben, reagálva azokra a hírekre, amelyek szerint az Egyesült Államok átvenni a vagyonelemek egy részének felügyeletét. Az elképzelést Steve Witkoff, amerikai külön megbízott, és Jared Kushner mutatta be, az európai küldöttek azonban határozottan visszautasították a kezdeményezést, írta meg a Straits Times. Az Európai Unió tagállamai mintegy 210 milliárd eurónyi orosz központi banki vagyont zároltak Oroszország Ukrajna elleni inváziójának 2022-es kezdetét követően. A döntő többséget megközelítőleg 185 milliárd eurót a brüsszeli székhelyű Euroclear értékraktárban őrzik. Több európai ország jelenleg azt szorgalmazza, hogy a zárolt vagyont Ukrajna megsegítésére használják fel.
2: Időjárás.
1: Délután is felhős napos időszakok váltakozására van kilátás. A csúcshőmérséklet általában 16 és 20 fok között alakul, az Adria mentén 22 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést.

0: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.
1: Amint ismeretes, Deák Ferenc családja a mi vidékünkről, Zsitkócból származik, és a haza bölcsére a kis településen minden évben büszkén megemlékeznek. Nem volt ez másképp 10 évesen. Az eseményre Cigán Szilvia is kilátogatott.
2: Nagyon sok beszédre foglalkozott a kultúrával, ezen belül pedig a magyar nyelv alakulásával is. Én, amikor most itt hallgatom önöket, meg tegnap is egy rendezvényen hallgattam a magyar egyesületeknek a műsorát, azt állapítom meg örömmel, hogy itt Szlovéniában, itt ezen a két nyelvi területen, itt Dobronakon, Zsitkócon, illetőleg a Muravidéken őrzik és ápolják a magyar nyelvet és a kultúrát. Én azt szeretném kérni, hogy ezt folytassák tovább. Nagyon jó itt lenni önök között, nagyon felemelő érzés volt hallgatni a magyar himnuszt is, amit közösen énekeltünk, ugyanígy a szlovén himnuszt is.
3: Emlékeztetett dr. Földes Gyula lendvai főkonzul, a Deák Ferenc beszédei tartalmazó kötete kultúráról szóló szövegei üzenetére a Zsitkóci Deák napon.
2: Szerintem ennél fontosabb dolog egy ilyen térségben, ahol magyarok, szlovének, horvátok, szerbek, romák együtt laknak, ilyen mélyében tudunk és mi tudunk együtt élni. Ehhez kívánok önöknek nagyon sok további sikert.
3: A sikerhez és a magyarság megmaradásához pedig a nemrégiben bemutatott Muravidéki Gazdasági Fejlesztési Program is hozzá kíván járulni. Az utolsó zúgig megtelt falu és tűzoltó otthonban szervezett rendezvényen a helybeliek mellett magyarországi testvértelepülések képviselői és a meghívott vendégek is ott voltak. A már említett főkonzul mellett dr. Göncz László magyar nemzetiségi parlamenti képviselő, Víg László magyar országgyűlési képviselő, Horváth Ferenc a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke, nemzetiségi és községi képviselők határon innen és túl.
2: Deákhoz nagyon sok település tartozik, ami az életét elkísérte, és a család, hogy innen származott Zsitkócról, azt gondolom, hogy szép dolog, ha nem is itt él Deák Ferenc, nem is itt dolgozott, az itteniek kultusnak tartják azt a hagyományt, hogy az ő család innen származott. És ugyanolyan fontosnak tartja a többi település, akiknek a polgármesterei találhatók, hiszen Csöjtör, Zalatárnő, Kejdapustán, Zalaegerszeg, Pápa, Győr, Budapest, ezek mind-mind egy fontos állomása volt az életének. Nagyon nehéz visszafoglalni 2-3 percben, amit ő csinált, ő tett. Én azt gondolom, hogy méltó őre, amit összesen csak annyit mondunk, hogy a haza bölcse volt.
3: Mondta Víg László. Deák jelentőségéről alkalmi történelemóra keretében emlékezett Kósa Ferenc történelem tanár. Többek közt fontosnak tartotta kiemelni.
4: Deák Ferenc a pozsonyi országgyűlés ellenzékének az egyik vezetője. Itt hallottuk, amint elmondták előttem is, hogy a fő céljuk az ellenzékieknek, kivált Deáknak és barátainak az volt, először a jobbágy felszabadítás Magyarországból egy korszerű államot kellene csinálni. A másik ilyen nagyon fontos dolog pedig az volt, hogy a politikai bevarotozottakat fel kell szabadítani. Hát tudjuk a történelmünkből sajnálatos módon, hogy még Kossuth Lajos is börtönbe került, ugye, és Deáknak is nagyon megköszönhette, hogy később kiszabadult a börtönből.
3: A haza bölcsének emlékére szervezett rendezvényen a kultúra és a történelem kapott elsőbséget. Közreműködött a Radamosi Népdalkör.

0: Az ünnepély befejezéseként a Zsitkóci falu otthonon elhelyezett deák emléktábla megkoszorúzására is sor került.
1: Visszapillantó. Válogatás a Muravidéki Magyar Rádió archívumából.

Zoltán Erika énekelt, egy pályázati felhívással folytatjuk tovább. A Muravidéki Pedagógusok Egyesülete meghirdette a Magyarul a Muravidéken program ösztöndíj pályázatát, amelynek célja a magyar nyelv anyanyelvi szintű tanulásának ösztönzése. Az egyszeri visszanemtérítendő ösztöndíjra az általános iskolák első és negyedik osztályos tanulói, a lendvai kétnyelvű középiskola első évfolyamos diákjai, meghatározott feltételekkel pedig más középiskolák első évesei, valamint a magyar nyelvből is érettségiző vagy záróvizsgázó diákok pályázhatnak. A pályázatok benyújtási határideje november 10-e. A pályázati űrlap és részletes feltételek, szükséges tudnivalók az Egyesület honlapján érhetők el, www.mpe.si, ez tehát az oldal, ahol további részleteket találnak ezzel a pályázattal kapcsolatban. Itt a folytatásban még egy kis zene következik, aztán jövünk nem sokára 5 órakor a következő hírekkel, 17:30 után pedig a gyerekműsor következik.

éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén kormány jóvá hagyta a 2023-2027-es időszakra vonatkozó közös agrárpolitika nemzeti stratégiai tervének módosító javaslatait. A változtatások célja, hogy a támogatási feltételeket a gazdálkodók valós igényeihez és a megváltozott gazdasági, valamint környezeti körülményekhez igazítsák. A stratégiai terv továbbra is kiemelten kezeli az ország hosszú távú élelmiszerbiztonságát, a fenntartható élelmiszertermelést, valamint a gazdaságok versenyképességének és ellenálló képességének növelését a klímaváltozással szemben. A tervek összhangban maradnak az Európai Unió zöld célkitűzéseivel, támogatva az ökológiai gazdálkodást és az agrárkörnyezetvédelmi intézkedéseket. A nemzeti szintű jóváhagyást követően a módosított dokumentumot hivatalosan is benyújtják az Európai Bizottsághoz végleges jóváhagyásra. Magyarország megsértette az uniós jogot azzal, hogy az embercsempészet miatt jogerősen szabadságvesztésre ítélt személyek büntetését automatikusan speciális reintegrációs őrizetté alakította át, amely a gyakorlatban az elítéltek szabadon bocsátását és kiutasítását jelentette, mondta ki csütörtökön az uniós bíróság. A luxemburgi testület emellett megállapította, hogy Magyarország megsértette uniós kötelezettségeit amiatt is, mert a rendelet olyan súlyos bűncselekményekre is alkalmazható volt, amelyek esetében az uniós jog legalább 8 éves szabadságvesztés előírását követeli meg. Ilyen bűncselekmény például a nem uniós állampolgárok valamely tagállamba történő belépésének vagy azon való átutazásának szándékos elősegítése. Horvátország-Montenegro uniós csatlakozását a két ország között fennálló 8 többnyire a Jugoszlávia felbomlása alatti függetlenségi háborúhoz kapcsolódó kérdés rendezéséhez köti. Zágráb többek között kártérítést kér a 90-es évek háborúi idején a Morinyi táborban fogva tartott horvátok számára, valamint a Kotori városi uszoda nevének megváltoztatását, amelyet Zoran Gobcevicről, a tábor egykori őréről, korábbi vízilabdázóról neveztek el. A kérések között szerepel továbbá a horvátországi függetlenségi háború idején elkövetett háborús bűncselekmények kivizsgálása, valamint a közös határról szóló tárgyalások folytatása. Zágráb hangsúlyozza, hogy a feltételek világosak és teljesíthetőek, és nem a bővítési folyamat blokkolása, hanem a jószomszédi viszony és az európai értékek érvényesítése a céljuk. Ugyanakkor egyértelművé tették, hogy a montenegrói parlament korábbi vitatott történelmi határozatai, például a jászenováci táborról szóló nyilatkozat fokozták a feszültséget, így a nyitott kérdések megoldása nélkül a horvát parlament nem fogja ratifikálni Montenegro uniós csatlakozási szerződését. Két teherhajó is elsüllyedt a Hormuzi szoros közelében az elmúlt napokban, miután külön-külön lövedékek találták el őket. A két incidensben az egyik hajó legénységének egy tagja meghalt. A másik hajó mind a 21 fő személyzetét sikerült biztonságosan kimenekíteni, közölték tengerészeti tisztviselők. A Reuters elemzése szerint a GFS Pride és a Cape Dao a második, illetve a harmadik hajó, amely elsüllyedt az amerikai-iráni háború február 28-i kezdete óta. A térségben az elmúlt 10 napban megszaporodtak a hajók elleni támadások, miközben Irán az Egyesült Államok kikötőit érintő blokkádjára és a szeptemberben bevezetett szigorúbb szankciókra válaszul a légicsapások fokozását helyezte kilátásba.
2: Időjárás.
1: Éjszaka fokozatosan kitisztul az ég, csak északkeleten lesz több felhő. A párássá váló levegőben a síkságokon köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Pénteken túlnyomóan derült időben lesz részünk, kora délután 18 Celsius fok körüli csúcshőmérsékletet mérhetünk. Az Adria mentén 23 fokig melegszik fel a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra is zökkenőmentes a közúti forgalom. Radarral Muraszombat körzetében találkozhatnak gyakrabban az autósok. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Szabó József Csentéből. Temetése október 16-án, pénteken, 14 órakor lesz a Völgyi Falusi temetőben. Aznap 10 órától a Völgyi Falusi Halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 76 éves korában elhunyt Szabó József Csentéből. Temetése október 16-án, pénteken, 14 órakor lesz a Völgyi Falusi temetőben. Aznap 10 órától a Völgyi Falusi Halottasházban ravatalozzák fel.

0: édesett.
1: Gyerek sarok!
2: És a világ, ami azt körülvesz.
3: Jó gyereknek lenni.
4: Nem akarok meg felnőni.
5: Sziasztok, kedves legkisebbek! Köszöntelek benneteket a mai gyereksarokban. A lendvai kisiskolásoknál jártam, akikkel egy csodálatos

0: csodálatos utazásra indulunk, és színes belső világuknak köszönhetően mindezzel megismerkedhetünk. Ezúttal gondolatban bármit elképzelhettek. Hogyha akartak, nevet változtathattak, a kedvenc állatukba bújhattak, de akár láthatatlanokká is válhattak egy kis időre. De kik is?
1: Én Kepe Hunor Damián vagyok.
2: Jani Tibor.
0: Nos, a részletek már is következnek.
3: Gyerek-sárok!
0: Képzeljétek el, hogyha mától választhatnátok saját nevet, mi lenne az? Megváltoztatnád Hunor a nevedet, ha lehetne?
1: Nem. A régi nevem amúgy is jó nekem, hozzám való.
0: Érzed, hogy hozzád való?
1: Igen.
0: Otthon meséltek arról, hogy ki adta neked a nevedet?
1: Nem.
0: Nem mondták, hogy apa választotta, vagy anya választotta a neved, vagy közösen döntöttek? Hallottál valamit erről?
1: Nem.
0: Akkor ragaszkodsz a nevedhez?
1: Igen.
0: Tibor, te hogy vagy a neveddel? Tetszik? Megváltoztatnád, ha lehetne?
2: Tetszik.
0: Tetszik? Ki adta a nevedet?
2: A szüleim döntötték el közösbe.
0: Szoktak erről mesélni, hogy hogy volt ez?
2: Igen.
0: Mit mondtak?
2: Azt mondták, hogy először, mikor megszülettem, akkor még nem tudták, hogy mi legyen a nevem, és azt mondták, hogy legyen ugyanaz a neve, mint az apukámnak.
0: Apukád is Tibor?
2: Igen.
0: És hogyha anya például szól, hogy Tibor, akkor ki néz oda?
2: Hát mindketten.
0: És akkor hogy tudod, hogy most apának lett szólva, vagy hogy neked van valami becenevetek?
2: Úgy, valamikor anyukám azt mondja nekem, hogy Tiborka, apukámnak azt mondja, hogy Tibor.
0: És ebből tudod akkor, ugye? Hogy Tiborka, akkor te vagy.
2: Igen.
0: És becenevetek van?
1: Becenevem.
0: Igen. Hívnak másképp a társak?
1: Igen, valamikor Damiánnak neveznek, valamikor Hunornak.
0: Melyik tetszik jobban?
1: Szerintem a Keppe.
0: Igen? Azt tetszik legjobban?
1: Igen.
0: Kepének is szólítanak?
1: Kepének.
0: Úgyhogy Kepe?
1: Nem.
0: Majd lehet, hogy akkor felsőbb tagozatba, vagy majd középiskolába. Tibor, téged hogy szólítanak a társak?
2: Hát jó velük lenni, és játszani is jó, mindenhogy neveznek az én nevembe.
0: Van-e olyan pattársatok, vagy iskolatársatok, akinek megváltoztatnátok a nevét, ha lehetne? Másnak hívnátok? Van olyan?
2: Nincs.
0: Adtatok már beceneved valakinek?
1: Nekem nem.
0: És a tanárnőknek már adtatok becenevet?
2: Még nem.
0: De akkor felsőbb tagozatban biztos, ugye?
2: Igen.
0: Mit szólnátok ahhoz, illetve mi a véleményetek arról, Hunor, hogy mi mindennel fizetünk, milyen fizetőeszközeink vannak? Te hogy látod? Mivel tudunk a boltba fizetni?
1: Van forint és euró. Forint, euró.
0: Valami mással is van, hogy fizetnek a szülők?
2: Hát valamikor kártyával fizetnek, és valamikor készpénzzel.
0: Melyik a gyakoribb?
2: Hát a készpénz.
0: Hunor, van elképzelésed arról, hogyha nem lenne pénz, vagy érme, vagy kártya, te mivel fizetnél a legszívesebben, ha lehetne? Te megváltoztatnád ezt?
1: Lehetne. Hát maradjon az ugyanaz. Nekem a pénz is amúgy is elég.
0: Tibor, te hogy állsz ehhez? Te varázsolnál valamilyen más eszközt, hogyha lehetne? Nem pénzzel, nem papírpénzzel, nem érmével, nem kártyával, hanem valami mással. Van ötleted?
2: Nincsen.
0: Meg vagy elégedve ezzel?
2: Igen.
0: Ezzel a lehetőséggel?
2: Igen.
0: És Hunor, neked azért gazdag a fantázia világod, hogyha az állatok irányíthatnáik a világot, és ti lennétek az egyik állat, milyen állatba bújnátok?
1: Hát én oroszlán, mert amúgy is olyan a hajam.
0: Oroszlán lennél?
1: Igen.
0: Na és mit csinálna ez az oroszlán a világba? Ha tehetnék.
1: Futnám körül a világon, hogy csak lássam az egész országokat.
0: Na, melyik országra vagy kíváncsi?
1: Kíváncsi Amerika.
0: Amerikára?
1: Igen.
0: Mi van ott? Mit hallottál eddig? Miért vagy olyan kíváncsi?
1: Azért, amikor fölnövök, űrhajós leszek. És tudom, hogy az egyetlen országba, ahol fogok járni, az Amerika.
0: Jó, tehát akkor lennél te űrhajós, ugye, hogy el tudnál jutni Amerikába. Most gyerekként pedig akkor lennél egy oroszlán, így gondoljam el?
1: Igen.
0: Milyen egy oroszlán? Hogy írnád körbe?
1: Hát úgy mondanám, hogy az a király a állatokból.
0: Miről lenni királynak? Mit csinál egy király?
1: Mit csinál egy király? Először azt gondolom, hogy mit kezdjek el az életemben egy állat lenni. Nem tudom.
0: Meg kell ezt gondolni?
1: Ki kell ezt nekem gondolni, igen.

0: Marti, közben ráértél gondolkodni?
1: Igen.
0: Te milyen állatba bújnál, ha lehetne?
1: Hát tigris.
0: Tigris? A tigris meg az oroszlán barátok?
1: Igen.
2: Igen, mert ugyanolyan macska fajták.
0: Igen?
1: Igen.
0: Na, milyen egy tigris?
1: Hát vadászik, szokott futni.
0: Jól fut, ugye?
1: Igen.
0: Te merre mennél a világba? Mit csinálnál te a világba tigrisként? Vagy akár Tiborként?
1: Hát úszni, és hát elmennék a testvéreimhez.
0: A testvéreidhez?
1: Igen.
0: Merre vannak a testvéreid? Merre lennének?
1: Azonnak a testvéreim? Hát azok az Magyarországon.
0: Oda elmennél?
2: Magyarország városára, vagy sima Magyarország. Mert a Magyarország városa az Budapest.
0: Fővárosa, ugye?
1: Igen.
0: Hunor, ha lenne egy boltod, mit árulnál abban a boltban?
2: Mit árulnám? Hasznos dolgokat.
0: No, melyek azok a hasznos dolgok?
2: Olyan, mint egy normális bolt. Étel, sima édesség is, ennyi. Édesség is, és kaja.
0: Szerintetek mit vásárolnak az emberek a legtöbbet?
1: Ennivalót, innivalót.
0: Az élelmiszer üzletet szerintetek melyik üzlet követi? Hova járnak legtöbbet még az emberek? Szerintetek?
2: Amerika, mert Amerikában sok a forgalom, hogy a sok a forgalom, sok az ember is.
0: Nagyvárosokban sok az ember?
2: Igen.
0: Honor, te egy nagyvárosban élnél, vagy kisvárosban, vagy kisfaluban?
2: Nagyvárosban.
0: Miért? Mi a jó a nagyvárosban?
2: Hát nézhetek fönt a nagy házakon, ilyen nagy kiállításon, és sok szünetem is van, amúgy lehetne.
0: Tibor, hogyha neked lehetne egy boltod, te mit árusítanál?
1: Hát gyümölcsöket, salátát, zsolt csirkét.
0: Érdekesen hangzik. Mondod a gyümölcsöket, ezeket honnan szereznéd be?
2: Mondjak egy boltot. Mekátor.
0: Mekátor? És Hunor, hogyha lenne egy köpönyeged, amelyet fölveszel, és megmondod, hogy hova vigyen el, az hova lenne, hova osonnál el?
2: Hova osonnám el? Hát persze, hogy Amerika.
0: Tibor?
1: Hát hogyha én el szeretnék valahová menni, az a Magyarország lenne, mert ott szoktunk oda elmenni mindig az apuka családommal, és szoktunk oda elmenni a testvérünknél is, meg el szoktunk menni boltba is ottan.
0: Lennétek láthatatlanok?
2: Én nem lenném, mert minden autó nem látna, és akkor le is üthet egy is.
0: Nem lennétek akkor?
1: Nem.
0: Egy kis rövid időre se?
2: Hát én lehetek egy kis rövid időre.
0: Szerintetek, hogyha lehetnétek egy kis rövid időre, mi lenne abban a jó? Hova mennétek el? Mire vagytok kíváncsiak? De nem látnának benneteket, hogy oda bementek. Milyen fantáziád van?
2: Egy picit elrabolok egy boltot. Elrabolok valamit, amit szeretnék.
0: Na, mi lenne az?
2: Mi lenne az?
0: Egy kis apró csintalanság?
2: Igen, egy apró csintalanság.
0: De valami nagy dolgot kell elképzelni.
2: Igen, nem nagy dolog.
0: Tibor, ha te láthatatlan lennél, hol szeretnél megjelenni? Nem látná olyan senki, hogy ott vagy.
1: Hát, hogy a cicákat ne fusson el tőlem, és mindig meg tudjam simogatni.
0: Van olyan cica, amelyik nem vár meg téged?
1: Hát igen.
0: Melyik az a cica? Otthon vagy a szomszédban? Vagy?
1: Hát az én cicám, meg vannak kóbormacskák is, de nagyon vadok, és nagyon szoktak kimarni engem. Mert el szoktak futni, de nagyon sokan vannak.
2: Legalább én nem egy kóborvárosban élek, ahol sok a macska.
0: Lennétek 80 évesek?
2: Nem, mert akkor gyorsan lenne a halál.
0: Gondolod?
2: Igen. De akkor láthatom, hogy nézek ki 80 éves koromomba.
0: Hunor, hogy képzeled el az életedet 80 éves korodig? Mi mindent fogsz csinálni?
2: Elutazok Amerikába, megcsinálom az utolsó legjó napoimat is, és akkor várom, hogy közeledjen a halál.
0: A 80 éves korod?
2: Igen.
0: Tibor, te is egyet értesz, hogy egy 80 éves korú ember már közel van a halálhoz?
1: Igen.
0: Gondoljátok, de hát élhet valaki még 100 évet is.
2: Hát igen, azt már tudtam, hogy...
1: Igen, de egyik szomszédom már 100 éves.
0: És még mindig él, ugye?
1: Igen.
0: És te hogy képzeled el az életedet? 80 éves korodi, mi mindent szeretnél csinálni?
1: Az álmaimat akarnám csinálni, hogy...
0: Mi az álmod?
1: Az az álmom, hogy egyik videóstól, akit szoktam nézni, avval találkozzak.
0: Ki az? Elárulod? Mit csinál ez a videóba?
1: Hát szokott Minecraftozni. Az egy kocka világ.
0: Értem, tehát abból a világból szeretnél találkozni valakivel?
1: Igen.
0: Miért lenne az fontos neked?
1: Hát azért, mert ottan lehet gyémántot is tanálni, és lehet abból csinálni egy gyémánt szettet.
0: Te egy kicsit elmentünk a képzeletek világába. Lehet, hogy a kis vágyaitokat is azért elmondtátok így rejtve, ugye? Kívánom, hogy tanuljatok minél többet, és akkor ezeket az álmokat majd, ahogy nőttök, meg már felnőttek lesztek, majd meg tudjátok valósítani. Mára sajnos véget ért a kalandunk. Micsoda utazás volt ez a mai. Láthatatlanok, bátrak is voltatok, és a legkülönlegesebb állatok is lehettetek gondolatban. De tudjátok, mi a legjobb az egészben? Hogy ehhez a rengeteg kalandhoz nem is kellett más, csak a ti csodálatos és a határtalan képzeletetek. Bárhova is mentek, bármilyen nevetek is van, a ti belső varázsvilágotok mindig veletek marad. Őrizzétek meg ezt a szupererőt! A műsorban a lendvai kisiskolások szerepeltek. Név szerint?
2: Én Kepe Hunor Damián vagyok.
1: Jani Tibor.
0: Amennyiben lemaradtatok a mai adásról, az ismétlést jövő csütörtökön délután 4:45-tól hallgathatjátok meg. Jövő szombaton reggel 8:30-tól pedig újabb műsorral várunk benneteket. Addig is legyetek jók, és érdeklődök a világ iránt. Sziasztok!
3: Gyerek és a világ, ami azt körülveszi.
4: Jó gyereknek lenni, nem akarok meg felnőni.

20 éves a Muraszombati Maximus és a Spár. Ebből az alkalomból október 17-én szombaton délelőtt 10-től este 10 óráig születésnapi programokkal várják a látogatókat. Zenés programok, gyermekelőadás, születésnapi torta, szerencsekerék és sok meglepetés várja az érdeklődőket. Délután 4-kor Alenka Kolman és Dino szórakoztatja a gyerekeket. 5 órakor pedig Mátyás Jausnik gondoskodik a jó hangulatról. Az esti vásárlás során 15-50%-os kedvezményekkel készülnek az üzletek, a Spárban pedig 30 euró feletti vásárlás esetén meglepetés kuponnal akár 99%-os kedvezmény is elérhető. Részletek a center-maximus.ci oldalon. Október 17-én irány a Muraszombati Maximus.

Kedves hallgatóink! Csütörtöki népzenei adásunkban a Tükrös Zenekar Archív című albumáról válogatunk felvételeket, amelynek anyaga a múlt század első feléből származó töredékes fonográf felvételek és régi népzenei lejegyzések anyagát eleveníti meg. Tartsanak velünk csütörtökön este 17:00-től!

Napköszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetés, napköszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetés, napköszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe. Fizetés, napköszönts be, hadd öltözzek fel ünneplőbe.

0: hónap van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-e van.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj el. Ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: A csütörtök esti hírösszefoglaló mikrofonjánál Donner Tíme a műsorvezetőt és Oleti Zsuzsa hírszerkesztőt hallják. A műszaki szobában Benzik István hangtechnikus tart velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm a hallgatókat. Krónikánk főbb híreiről először csak röviden.
2: A szlovén kormány jóváhagyta a 2023-2027-es időszakra vonatkozó közös agrárpolitika stratégiai tervének módosító javaslatait.
1: Ma rendezték meg a foglalkoztatási és karrier lehetőségek börzéjét Mariborban.
2: Ismét a budapesti Advent Bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására.
1: Brüsszelben megkezdődött az uniós tagállamok állam és kormányfőinek találkozója.
2: Három ember meghalt, négy eltűnt a szerde esti esőzések okozta árvíz miatt Isztambulban.
1: Két teherhajó is elsüllyedt a Hormuzi szoros közelében az elmúlt napokban. A rövid bevezető után belpolitikai témákkal indítunk, tartsanak velünk! A szlovén kormány jóvá hagyta a 2023-27-es időszakra vonatkozó közös agrárpolitika nemzeti stratégiai tervének módosító javaslatait. A változtatások célja, hogy a támogatási feltételeket a gazdálkodók valós igényeihez és a megváltozott gazdasági, valamint környezeti körülményekhez igazítsák.
2: A stratégiai terv továbbra is kiemelten kezeli az ország hosszú távú élelmiszerbiztonságát, a fenntartható élelmiszertermelést, valamint a gazdaságok versenyképességének és ellenálló képességének növelését a klímaváltozással szemben. A tervek összhangban maradnak az Európai Unió zöld célkitűzéseivel, támogatva az ökológiai gazdálkodást és az agrárkörnyezetvédelmi intézkedéseket. A nemzeti szintű jóváhagyást követően a módosított dokumentumot hivatalosan is benyújtják az Európai Bizottsághoz végleges jóváhagyásra.
1: A szlovén parlament pénzügyi bizottsága mai ülésén elfogadta azt a rendelettervezetet, amelynek értelmében a Szlovénia fejlesztését szolgáló intervenciós törvényről szóló utólagos jogalkotási népszavazást 2026. december 6-ára írnák ki. A népszavazási kérdés a következő lesz. Támogatja-e a Szlovénia fejlesztését szolgáló intézkedésekről szóló törvény végrehajtását, amelyet az országgyűlés 2026. május 11-i ülésén fogadott el. A rendelet tervezetről a parlament az október 16-án pénteken tartandó rendkívüli ülésén hozza meg a végső döntést.
2: Ha a parlament jóvá hagyja, a népszavazás lebonyolításához szükséges hivatalos eljárások és feladatok határideje október 30-án kezdődik. Bár a szakszervezetek szerint az adókat, társadalombiztosítási járulékokat és a nyugdíjrendszert is érintő átfogó csomag megszorításokat hoz, a kormány támogatja a törvény hatályba lépését, és nem emelt kifogást a népszavazás kiírásának tervezete ellen.
1: Ma rendezték meg a foglalkoztatási és karrier lehetőségek börzéjét a maribori táborcsarnokban. Az eseményen közel 120 munkaadó mutatkozott be az ország minden régiójából. Köztük voltak a magán és az állami szektor munkaadói, valamint a karriertanácsadás és a foglalkoztatás területének kulcsfontosságú intézményei.
2: A rendezvényen kiemelt szerepet kaptak a jövőálló témák, mint a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci szerepe, a zöld gazdaság, valamint a Z-generáció elvárásai. A programot egy másik fórum is kiegészítette, 11 és 13.30 között zajlott az Eure-Szlovénia Connects elnevezésű európai online állásbörze, amely a külföldi álláskeresőket kötötte össze a szlovéniai lehetőségekkel.
1: A 2027-es belgrádi szakosított világkiállítás kiemelkedő gazdasági és promóciós lehetőséget jelent a szlovén vállalatok számára, hangsúlyozták a Ljubljanai Intercontinental Hotelben megrendezett üzleti fórumon. Az esemény célja az volt, hogy bemutassa a szlovén gazdasági szereplőknek, hogyan kapcsolódhatnak be a nagyszabású projektbe beszállítóként, alvállalkozóként vagy turisztikai partnerként.
2: Az Expo 2027 Belgrádban 2027. május 15-e és augusztus 15-e között valósul meg. Központi témája pedig a játék az emberiségért, sport és zene mindenkinek. Szlovénia már hivatalosan is aláírta a részvételi szerződést. A Ljubljanai Fórumon bemutatták a szlovén pavilon koncepcióját, és aláírtak egy együttműködési megállapodást is a szerb szervezők és a szlovén kisiparosok és vállalkozók kamarája között. A szlovén cégek számára elsősorban a turizmus, a vendéglátás, az építőipar, a logisztika és a tervezés területén nyílnak közvetlen üzleti lehetőségek. A szervezők több mint 140 ország részvételére és legalább 4 millió látogatóra számítanak, ami globális láthatóságot biztosít a régió vállalkozásainak.
1: A folytatásban hírek Magyarországról. Lezárultak a tárgyalások a norvég és az EGT finanszírozási mechanizmusról, jelentette be a magyar külügyminiszter a Facebook oldalán.
2: Orbán Anita közölte, hamarosan aláírják a 2021-28-as időszak végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodást. A 2021-2028-as időszakban Magyarország számára 254,1 millió euró áll rendelkezésre, ami több mint 92 milliárd forint, a teljes támogatási rendszer finanszírozásának mintegy 97%-át Norvégia biztosítja.
1: Ismét a budapesti Advent Bazilika lett Európa legszebb karácsonyi vására. A budapesti rendezvény immár 5. alkalommal szerezte meg a kontinens legjobbjának járó elismerést. A rangos címet a közönség szavazatok alapján ítélték oda. A nemzetközi voksoláson 11.648 utazó vett részt.
2: A korábbi szavazások tapasztalatai alapján az Advent Bazilika különösen a brit és az amerikai utazók körében számít kiemelten népszerű úticélnak a téli hónapokban. A Szent István téren felállított ünnepi forgatag idén november 13-án nyitja meg kapuit, és egészen január 1-ig várja a látogatókat. A belvárosi adventi rendezvénysorozat a megszokott gazdag kulturális és családi programkínálattal készül az évvégi ünnepi időszakra.
1: Szomszédolásunkat Olaszországban folytatjuk. A Vatikán közlése szerint 14. Leó pápa nyugodtan töltötte a műtét utáni éjszakát a római Gemelli kórházban. Az orvosok szerint már felkelt az ágyból, sétált és evett is.
2: A 71 éves pápa kedden esett át a 90 perces beavatkozáson. Eltávolították a jobb tüdejének egy részét, és most további vizsgálatokra van szükség annak megállapításához, hogy a rák áttéteket képzette. 14. Leó várhatóan egy hétig marad a kórházban, és október 20-ig minden nyilvános megjelenését lemondták. A november 6-a és 17-e közöttre tervezett urugvái, argentin és perui útja egyelőre kérdéses.
1: Október 15-én csütörtökön 10 óra után kezdődött el a tagállamok állam és kormányfőinek a találkozója, amelynek egyik fő témája az Európai Unió következő uniós költségvetése, az úgynevezett több éves pénzügyi keret.
2: A tagállamok álláspontjai már a csúcs előtt jól ismertek. Németország vezetésével az úgynevezett fukar államok a 2028 és 2034 közötti költségvetés csökkentését szeretnék elérni, míg a Szlovéniát és Magyarországot is a sorai között tudó kohézió barátainak az uniós átlagtól lemaradt régiók fejlesztését célzó kohéziós források, az agrártámogatások megőrzése, valamint növelése a céljaik. António Costa, az Európai Tanács elnöke azt szeretné, hogy arról még idén megállapodjanak a tagállamok, hogy a jövő évi választási szuperév előtt már biztos legyen az EU-nak a költségvetése, illetve legyen elegendő idő a következő MFF-hez szükséges jogalkotásra. Janez Jánosa szlovén miniszterelnök szerint távoli és ambíciózus célnak tűnik, hogy még idén megállapodjanak a tagállamok az EU következő 7 éves költségvetéséről. Amellett több ország vezetője is arról beszélt, hogy a cél ugyanez idei megállapodás, de egy jó alkú fontosabb egy gyors megállapodásnál, emiatt több tagállam sem zárta ki a vétó lehetőségét.
1: Miközben a legtöbb tagállam finoman kritizálta, vagy egyenesen bírálta a Donald Trump amerikai elnök és orosz kollégája Vlagyimir Putyin közötti dízel megállapodást, addig egy ország vezetője azt kifejezetten üdvözlendőnek tartotta. Rumen Radev, bolgár miniszterelnök a megállapodást ugyanis kifejezetten támogatja.
2: Radev szerint ugyanis Európa legnagyobb problémája a magas energiaárak, ezért ő minden olyan lépést támogat, ami csökkenti az üzemanyagárakat és ezáltal segíti az európai versenyképességet. A bolgár miniszterelnök azonban nem csak a dízel megállapodás kapcsán vélekedik másképp, mint az uniós konszenzus. Radev kritizálta Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt, amiért országa orosz olajfinomítók ellen hajt végre támadásokat, ugyanakkor ugyanúgy bírálta Vlagyimir Putyin orosz elnököt, amiért az ő hadserege pedig ukrán energetikai infrastruktúrák ellen hajt végre támadásokat.
1: Éjszakai rakétatámadást hajtott végre az ukrán hadsereg az Oroszország Voronyezs régiójában található Borisoglebszki katonai repülőtér ellen. Az ukrán vezérkar beszámolója szerint a csapásban 6 darab SU-34M típusú orosz vadászbombázó megrongálódását sikerült megerősíteni.
2: Az SU-34M nagyméretű darabonként több 10 millió dollár értékű vadászbombázó repülőgép. Az orosz haderő ezeket a hadi eszközöket rendszeresen használja arra, hogy pusztító siklóbombákat dobjon le a frontvonal közelében fekvő ukrán településekre. A csatamezőről származó katonai jelentésekben szereplő állításokat a független hírügynökségek nem tudták azonnal ellenőrizni.
1: Három ember meghalt, 4 eltűnt, után folyik a kutatás a szokatlanul heves szerda esti esőzések okozta árvíz miatt Isztambulban, jelentette a török állami média csütörtökön.
2: A szerda esti esőzés lakóházakat és irodákat árasztott el, utak és aluljárók kerültek víz alá, káosz keletkezett a közlekedésben, több helyen hosszú dugók alakultak ki. Összesen 2727 embert evakuáltak Isztambulban, a mentési munkálatokban 46 ezer ember, 2288 gépjármű és 14 csónak vett részt, közölte Mustafa Cifci belügyminiszter újságírókkal Ankarában.
1: Két teherhajó is elsüllyedt a Hormuzi szoros közelében az elmúlt napokban, miután külön-külön lövedékek találták el őket. A két incidensben az egyik hajó legénységének egy tagja meghalt. A másik hajó mind a 21 fő személyzetét sikerült biztonságosan kimenekíteni, közölték tengerészeti tisztviselők szerdán.
2: A Reuters elemzése szerint a GFS Pride és a Cape Dao a második, illetve a harmadik hajó, amely elsüllyedt az amerikai-iráni háború február 28-i kezdete óta. A térségben az elmúlt 10 napban megszaporodtak a hajók elleni támadások, miközben Irán az Egyesült Államok kikötőket érintő blokkádjára és a szeptemberben bevezetett szigorúbb szankciókra válaszul a légicsapások fokozását helyezte kilátásba.
1: A sporthírek előtt még arról, hogy csütörtökön beomlott egy magániskola teteje Pakisztán északnyugati részén. Legalább 30 gyereket és egy tanárt meg.

0: 18 órakor kezdődik a Ljubljanai Tivoli sportcsarnokban. A szlovén női jégkorong válogatott a hétvégén megkezdi szereplését az Európa Nemzetek Kupáján. Október 15-e és 17-e között Spanyolországgal, Lengyelországgal és Nagy-Britániával lépnek jégre a lengyelországi Sosnowiecben, jelentette be a Szlovén Jégkorong Szövetség. A Magyar Jégkorong Szövetség benyújtotta szándéknyilatkozatát a 2031-es férfi elitvilágbajnokság megrendezésére. A következő időszak feladata annak felmérése, hogy milyen szakmai, szervezési és pénzügyi feltételekkel készülhet megalapozott budapesti rendezési pályázat. Magyarország mellett Csehország és Nagy-Britannia is jelezte rendezési szándékát. A hivatalos pályázatok benyújtásának határideje 2027. január 11-e. A rendezési jogról a Nemzetközi Jégkorong Szövetség 2027. május 27-e és 28-a között Düsseldorfban tartandó éves kongresszusán dönt. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség módosítani kívánja fegyelmi szabályzatát, hogy elkerülje az amerikai Paul Ringwallgun körüli a nyári világbajnokságon történt vitás eset megismétlődését. A cél, hogy az automatikus egy mérkőzésre szóló eltiltásokat a jövőben ne lehessen felfüggeszteni, vagy hatályon kívül helyezni. Ezzel a lépéssel a játékosok szerepeltethetőségének kiszámíthatóságát kívánják javítani, valamint a versenyek tisztaságát, integritását óvni.
1: Időjárás. Éjszaka fokozatosan kitisztul az ég, csak északkeleten lehet több felhő. A párássá váló levegőben a síkságokon köd képződik. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. Pénteken túlnyomóan derült időben lesz részünk, kora délután 18 fok körül tetőzik a hőmérséklet, az Adria mentén 23 fokig melegszik fel a levegő.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Muraszombat körzetében végez gyakoribb sebességellenőrzést.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió csütörtök esti hírösszefoglalójába. Köszönjük figyelmüket, további szép estét, jó pihenést!

0: Uravidéki Magyar Rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Kedves hallgatóink! Önök a Muravidéki Magyar Rádió népzenei adását hallgatják. A mai alkalommal a Tükrös Zenekar Archív című albumáról válogatunk felvételeket, amelynek anyaga a múlt század első feléből származó töredékes fonográf felvételek és régi népzenei lejegyzések anyagát eleveníti meg. A felvezetőben Bartók Béla máramarosi fonográf gyűjtéseinek dallamaiból származó zenei összeállítás szólt. Üdvözlöm Önöket, Hunyadi Péter vagyok, népzenész.

A Tükrös zenekar Archív című albuma 2024-ben jelent meg. A lemez alapkoncepciója egyfajta muzeális és népzenei rekonstrukció. Olyan töredékes, recsegő, sokszor alig hallható fonográf felvételeket és régi kottás lejegyzéseket keltettek életre modern stúdió körülmények között, amelyeket ebben a formában korábban még senki sem rögzített lemezen. A következő felvételen Bartók Béla 1914-ben a Maros-Torda vármegyei Felsőrépán végzett román népzenei gyűjtésének anyagából való összeállítás szól.

Bartók Béla népzenegyűjtői munkásságát is megelőzte a székelyföldi Kibéc szülötte Seprődi János, folklorista, zenetudós, aki a magyar népzenekutatás egyik úttörő alakja. A századfordulón még hangrögzítő eszköz nélkül nagy gonddal jegyezte le szülőfalujának népi dallamvilágát a balladáktól egészen a jellegzetes tánczenéig. Seprődi lejegyzett anyaga alapján elénk tárul a századforduló székely közösségeinek régies népi táncélete, dallamvilága, valamint az, hogy a népzenészek ösztönösen alkalmazták a klasszikus zenéből ismert téma és variáció elvét, ami a marosszéki hangszeres kultúra rendkívüli fejlettségét mutatta. A most következő összeállításban marosszéki párostáncok hangoznak fel Seprődi János kibédi lejegyzése alapján.

Az imént hallott marosszéki muzsika után következő felvételünkkel a szomszédos udvarhelyszék, mégpedig a Küsmött patak menti Kőris patak a következő állomásunk, ahol már a következő népzenegyűjtő generáció kiemelkedő alakja Lajta László végzett gyűjtőmunkát. A Kőrispataki gyűjtés a korai magyar etnomuzikológia egyik legjobban dokumentált, legértékesebb hangszeres népzenei forrásanyaga. A gyűjtés 1941 és 44 között zajlott, és Lajta a cigányzenekar zenei repertoárját partitúraszerű pontossággal rögzítette, és kötetbe rendezve 1955-ben adta ki. A Kőrispataki gyűjtés a mai napig a táncházzenészek alapvető kézikönyve és hiteles forrásanyaga a székelyföldi hangszeres zene elsajátításához. Felvételünkön most Kőrispataki muzsika szól.

Székelyföldről most belső Erdélybe, a mezőségi szép kenyerű Szent Márton falujába térünk, ahol Lajta László már egy román-magyar vegyes lakosságú falu zenei kultúráját vizsgálta. A gyűjtés anyagát és tudományos feldolgozását 1954-ben adta ki, mely egyedülálló módon mutatja be a két etnikum egymásra hatását és együttélését a népzenében. Az egykori Szent Mártoni prímások játékmodorát, feszes ritmikáját és díszítésvilágát az archív felvételek alapján a Tükrös Zenekar rekonstruálta.

Kedves hallgatóink! Mai adásunkban a Tükrös Zenekar Archív című albumáról válogattunk felvételeket, melyeken a korai népzenekutatók lejegyzései, gyűjtései elevenedtek meg. Már a múlt század második felére esik a táncház mozgalom egyik legnagyobb hatású alakja, Kallós Zoltán népzenegyűjtői munkássága. Az általa több évtized alatt feltérképezett és felgyűjtött népzenei anyag felbecsülhetetlen értékű, mind mennyiségében, mind pedig rendszerezettségében. Kallós volt az első, aki az úgynevezett funkciós gyűjtések jelentőségére nagy figyelmet fordított, vagyis igyekezett olyan felvételeket készíteni, ahol nem a gyűjtő kérésére szólt a zene, az ének, hanem az eredeti, hagyomány szerinti formában zajló eseményeken. Az utolsó, ám hosszabb lélegzetű felvételünkön most Kallós Zoltán kalotaszegi gyűjtéseinek anyagából való összeállítást hallgathatnak. Ezzel megköszöni a figyelmüket a műsorvezető Hunyadi Péter. A viszonthallásra!

Kedves hallgatóink, október 15-e csütörtök van, véget ér a vezetett műsor rész itt a Muravidéki Magyar Rádióban, búcsúzunk Önöktől, de folytatódik tovább a program a következő tartalommal. Mese este 7-kor, aztán lesz majd magyar nóta válogatás is, 20 órától a terepjárót, fél 9 után az arénát, 9 órától pedig az iránytű legutóbbi részét ismételjük meg, aztán zenék a folytatásban, holnap reggel fél 6-tól a kollégák ismét várják Önöket, további szép estét, jó pihenést kívánunk! We'll be right back.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

0: Grimm testvérek meséi. A hét sváb. Hét sváb atyafi egyszer összekerekedett, s mit gondoltak, mit nem. Elhatározták, hogy nekivágnak a világnak, s nagyot cselekednek. Hazám, nagyot. Halljátok a nevét is a hét vitéz svábnak, amint következik. Első volt Schulz, második a Jakli, harmadik a Marli, negyedik a Jergli, ötödik a Mikli, hatodik a Hanzi, hetedik a Bejtli. De olyan nagy vitézek voltak ők el még, hogy fegyvert nem is vittek magukkal, csak egy égtelen hosszú nyársat, azt mind a heten megfogták. Elől ment Schulz, a legvitézebb, a legerősebb, aztán utána a többiek sorban, leghátul maradt Bejtli. Így indult világgá a hét sváb. Hely, ember, állat, reszkes, jaj, annak, aki a hét vitésvábnak útjába akad. Ment mendegélt a hét sváb. Éppen szénakaszálás ideje volt, s egy réten sétetettek el. Messze volt még a falus, azon gondolkoztak, vajon menjenek-e odáig, vagy a réten hájjanak, mikor egy cserebogár elröpül a fejük felett nagy zúgással, zümmögéssel. Hely, megijed a vitéz Schulz. Szinte elejtette kezéből a nyársat, reszketett, mint a nyárfa levél. Hallgassatok csak, mondta a társainak. Dobolást hallok. Uram, Jézus, ne hagyj el! A Jakli, ki mögötte tartotta a nyársat, mondta. Hazám, lehet, de én meg puskaporszagot érzek. Nosza egyéb sem kellett, Schulz úr szaladni kezdett, mintha szemét vették volna ki. Utcu átugrott egy kerítésen, s ott a kerítés aljába ráugrott egy ott felejtett gerebjére, hát annak is éppen a fogaira. Felbillent erre a gerebjes nyele, úgy pofon vágta a vitéz Schulzot, hogy elordította magát. Jaj, jaj, kegyelem, kegyelem, megadom magamat, megbizony. Azzal a többiek is átugrottak a kerítésen, s egy szívvel, lélekkel kiáltották. Én is megadom magamat, én is. Hát az ám, de kinek? Mikor egy kicsit magukhoz tértek, látták, hogy nem látnak semmit. Katonának híre, nyoma sincs. Hát gerebje volt az, amitől megijedtek. Erősen megszégyelték magukat, s mindjárt megfogadták szent esküvéssel, hogy erről a dologról soha se szólnak senkinek. Na bezzeg azért kár volt ugyan megesküdni. Másnap reggel felkászálódtak, mentek tovább, mendegéltek, de bizony, mondom, visszatérnek a falujukba, ha csak sejtik is, mi szörnyű nagy veszedelem vár reájuk. Hát csak halljátok, s borsódzon a hátatok. Amint mennek át egy dűlőn, ott üldögél egymagában egy nyúl. Isten Jézus Krisztus úgy segéljen, hát egy nyúl. Hosszú fülét hegyezgette, szemével meg oly mordul nézett feléjük, hogy hú, mindjárt felfalja őket szőröstől, bőröstől ez a csúf szörnyeteg. Hely, lett ijegység, reszkedtek, mint a kocsonya, állottak egy helyben, sem előre, sem hátra nem mertek mozdulni. Istenem, mit csináljanak, hát merre facsarodjanak? Na de végre mégis lelket kaptak, elkezdtek tanakodni. Egy életük, egy haláluk, megvívják a szörnyű harcot, hát hirtelen ráütnek az ellenségre, hátha, megfogták mind a heten a nyársat, előtt Schulz, hátul Bejtli. Ki? Mert hogy hátul állott, vérszemet kapocs, így tüzelte a többit. Csak előre, hát tán csak nem féltek tőle, szólt a Hanzi. Könnyű hátul szózatolni, tessék előre rukkolni. Biztatta a Jergli is. Úgy, komám, úgy állj elé, én meg a hátad megé, mondta Bejtli. Mindig Schulz volt első köztünk, egyszer úgy, mint másszor győztünk. Hát ez nagyon tetszett Schulznak, roppan neki bátorodott, s mennydörögte. Utánam, hát vitésvábok, nem nézek, én most csak vágok. Azzal hajrá nekivágtak, mentek előre, mind előbbre, de amint közelebb értek a nyúlhoz, Schulz vitéznek inába szállott a bátorsága, s elkezdett tordítani.
1: Jaj, mi lesz velem, jaj!
0: Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak utcu fölugrocs, úgy elillant, mintha föld nyelte volna el. De bezzeg lett öröm, mikor látták, hogy szalad a nyúl. Ej, ha tudták volna előre, hogy nyúl az és nem a hétfejű sárkány, hiszen csak találkozzanak még egyszer vele. Most már csak ugyan neki bátorodtak, s nagy büszkén tovább indultak. Mentek, mendegéltek, s útközben egy nagy folyóhoz értek. Néztek erre, néztek arra. Vajon van-e híd? De bizony nem láttak hidat se közel, se távol. Hajón jártak át ezen a nagy folyón, de hát ők arról nem tudtak. A túlsó partak át ezen a nagy folyón, de hát ők arról nem tudtak. A túlsó parton kaszált egy ember,

0: Kedett nagy forgószél felkapta Schulznak a kalapját, átrepítette a folyó túlsó partjára. Ott a kalap mellé letelepedett egy békes, az elkezdett brekegni, hogy vak, vak, vak. Svábok úgy hallották, hogy át, át, át. S mondták, hogy ha, a mi vezérünk kiabálta, hogy át. Hát nosza, gyerünk át. Nekivágtak a folyónak nagy bátran, de csak hamar elmerültek, s mind a hányan voltak bizony, a vízbe fulladtak. Hát így lett vége a hétvités várnak, így bizony. Aki nem hiszi, járjon utána.
1: Itt a vége, most jövő le. Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!
5: A hét magyar nótája.

0: Köszöntöm a csütörtöki terepjáró hallgatóit. A Dobronaki Községi Tanács a 27. ülését tartotta, amely ebben a mandátumban és a jelenlegi összetételben egyben az utolsó is volt. A tanácstagok többek között elfogadták az aktuális költségvetés módosítását, és a 2027-es költségvetés módosított javaslatát is támogatták. Egyhangú támogatást kapott a 7 alapító község egyeztetésével elkészített, a Lendvai Egészségház Közintézet alapító okiratáról, valamint az alapítók tanácsáról szóló szabályzat. Cigán Szilvia beszámolója következik.
1: A Dobronaki Községi Tanács a 27. ülését tartotta, amely ebben a mandátumban és a jelenlegi összetételben egyben az utolsó is volt. A tanácstagok többek között elfogadták az aktuális költségvetés módosítását. A bevételek az eredetileg tervezett összeg 81%-át érik el, ami mintegy 3 millió 600 ezer eurót jelent. A kiadások az év végéig várhatóan a tervezett összeg 82%-át teszik ki, vagyis valamivel több, mint 3 millió 900 ezer eurót.
2: V bistvu gre za rebalans v smislu tega, da obstoječe dobljene projekte nekatere ne bomo končali.
3: A költségvetés módosítására azért van szükség, mert egyes már jóváhagyott projekteket 2026 végéig nem tudunk befejezni, ezért részben átvisszük őket 2027-re. Ide tartozik az 1 millió euró értékű zöld-kék összekötő tengely projekt, valamint a Söröcö, vagyis a Dobronaki Sport és Rekreációs Központ megvalósítása is. Ugyanez vonatkozik az úgynevezett Roma projektre. Még várjuk és nagyon remélem, hogy meg is kapjuk a határozatot a Kreatív Központ című projektről. A Dobronaki és a Strehovci hegyen tervezett szennyvíz csatorna hálózat kiírására szintén várunk. Fontos azonban, hogy az idén befejezzük a Murába pályázatból finanszírozott projektet, a Dobronaki Kultúrotthon melletti épület helyiségeinek rendezését, valamint a Zsitkóci falu és tűzoltó otthonban tervezett beruházást.
1: Összegezte Márián Kárdinár polgármester. A tanácstagok többsége a 2027-es költségvetés módosított javaslatát is támogatta. A jövő évi költségvetés bevételei az eredetileg elfogadott tervhez képest 9%-kal magasabbak, és jelenleg 4 millió 650 ezer eurót tesznek ki. A kiadások az eredeti elképzeléseket 12%-kal haladják meg, ami mintegy 4 millió 950 ezer eurót jelent. A változások nagyrészt a már említett projektek átütemezéséből adódnak. Közel egy éves egyeztetést követően a 7 alapító községnek sikerült közös nevezőre jutni a Lendvai Egészségház Közintézet alapító okiratáról szóló rendelet, valamint az alapítók tanácsának működését szabályozó dokumentum ügyében. Mindkét dokumentumot Dobronakon is elfogadták. Fontos információ a Bakonakitó látogatói számára, hogy a parkolási díjat ezentúl március 1-e és november 30-a között kell fizetni. Ebben az időszakban az információs irodában készpénzzel is rendezhető a parkolás díja. A parkolóautomatánál ugyanis kizárólag bankkártyával lehet fizetni, ami az esélyegyenlőségi biztos álláspontja szerint hátrányosan érinti a készpénzzel fizető látogatókat. Mint ismeretes, a parkolóautomata megrongálása, valamint egy új berendezés beszerzésének magas költsége miatt jelenleg csak kártyával lehet fizetni. Az információs iroda ugyanakkor a téli időszakban zárva tart. Figyelembe véve, hogy decemberben, januárban és februárban kevesebb a látogató, így a parkolási díjból származó bevétel is alacsonyabb, a község a téli hónapokban a díjmentes parkolást tartja a legészszerűbb megoldásnak. A Dobronaki Községi Tanács ellenőrző bizottsága áttekintette a község ügyvitelét, ezen belül a kétnyelvű ügyvitelre fordított eszközök felhasználásának megfelelőségét is. Az elnök távollétében a tanács tudomásul vette a beszámolót. A különfélék napirendi pont keretében Márián Kárdinár polgármester összegezte az elmúlt 4 évben megvalósított terveket és beruházásokat. A mandátum végén köszönetet mondott valamennyi tanácstagnak és a községi hivatal munkatársainak az építő jellegű együttműködésért.
0: Dr. Patyi Gábor egyetemi docens, a Soproni Egyetem BPK tanárképző központjának főigazgatója tegnap Brunswick Teréz és az intézményes kisgyermeknevelés a 19. század első felében címmel adott elő, amit a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete szervezett. Botka Ágnes összeállítása következik.
4: Brunswick Teréz a 18. század második felében született Pozsonyban. Az első óvodát, kisdedóvót ő nyitotta meg 1828-ban a Habsburg monarchiában. Életében összesen 80 óvoda kezdte meg a működését a birodalomban, és unokahúgával, Teleki Blankával az első magyar nőnevelő intézet létrehozását is szorgalmazta. Dr. Patyi Gábor egyetemi docens Brunswick Teréz születésének 250. évfordulója alkalmából, amit tavaly jegyeztünk, átfogó előadásában szólt a német eredetű nemesi családról, ahol az apa a felvilágosodás szellemében tanítatta gyermekeit. Mégis az iskoláskor előtti gyerekek intézményes megőrzésének szükségét a társadalmi körülmények változásai hozták magukkal.
5: Különösen azért volt nagyon sürgető, mert ugye ebbe az időbe zajlott egy óriási változás, társadalmi-gazdasági változás, amit ugye úgy hívunk, hogy ipari forradalom, és ennek a legszembeszökőbb jele, hogy korábban, tehát a hölgyek, a egyszerű sorsú hölgyek korábban is dolgoztak, de otthon. Tehát mondjuk egy falusi hölgy a kert ott volt a ház közelébe, egy városi iparos család asszonyának a műhely nem volt a földszinten, a szobák pedig az első emeleten. Tehát a hölgyek dolgoztak, de a gyerekeket nem kellett elhagyniuk, vagy azok nélkül lenni. Most viszont lakóhely, munkahely külön vált a nagy ipari városokba, sokszor 30 km választotta el a lakást és a gyárat, és egy hölgy munkába állt, akkor a gyermekei vagy az utcán kóboroltak, és hát semmiféle nevelésben nem részesültek, vagy pedig ugye be tudta iratni valamelyik új óvodába, és akkor gondoskodás és nevelés és felügyelet alatt állhattak a gyerekek. Tehát óriási volt ezeknek az intézményeknek a jelentősége.
4: Nem véletlenül éppen Angliából indult el ez a folyamat.
5: Igen, abszolút. Tehát egyáltalán nem véletlenül, ugye Anglia volt az ipari forradalom első hazája, és csak szépen fokozatosan terjedt ki Európa más országaira, és az óvoda ügy is gyakorlatilag ugyanígy fokozatosan ugye terjedt el, tehát Angliából indulva, de hazánk éppen, és Brunswick Teréz ezért is volt ilyen nagyon-nagyon úttörő, mert tulajdonképpen Magyarországon még az ipari forradalom éppen hogy csak elkezdődött. De Brunswick Teréz már megérezte, hogy ez mennyire fontos, és hogy új igény keletkezett, és ezt ki kell elégíteni. Akkor még ezt nagyon kevesen gondolták, hogy erre, hát tulajdonképpen szinte senki, hogy erre tényleg szükség lenne.
4: Brunswick Teréz nevelési eszményeiről, óvodaszervezői tevékenységéről és mozgalmáról, támogatóiról a Horizont egyik következő adásában hallhatnak.
0: Szerdán emlékeztek meg a Lendvai zsinagóga fennállásának 160. évfordulójáról. Az ünnepségen részt vett dr. Ignácia Fridl Jarc, szlovén kulturális miniszter, Ruth Kohendár, izrael-szlovéniai nagykövete, Magyar János, Lendva község polgármestere, valamint a kulturális intézmények képviselői és más meghívott vendégek. A jubileumot koncerttel ünnepelték a Lendvai Színház és Hangversenyteremben. Mihály Kaner kántor és a Nesomé együttes a zsidó zenei hagyományokat ötvözte a jazz világával. Szabó Rudolf riportja következik.
6: Magasrangú vendégek részvételével sajtónyilvánosság nélkül tartották meg a Lendvai zsinagóga fennállásának 160. évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget. A zsinagóga és a helyi zsidó közösség történetét Boris Hajdinyák, a Maribori zsinagóga igazgatója ismertette. A megemlékezésen hangsúlyozták a kulturális örökség megőrzésének fontosságát, valamint a történelem közös identitásunkban betöltött szerepét is, olvasható a község honlapján. A jubileumi rendezvény a Lendvai Színház és Hangversenyteremben folytatódott, ahol Michael Kanner kantor és a Neshome együttes adott koncertet. A zenészek a zsidó zenei hagyományokat mutatták be, a hagyományos dallamokat modernebb zenei megoldásokkal, többek között a jazz elemeivel ötvözve.

0: A Lendvai zsinagoga jelentőségéről és a zsidó közösségi élet megőrzésének fontosságáról Michael Kahner, a Grazi és a Salzburgi hitközség kántora beszélt.
1: Ich bin Kantor in zwei kleinen Gemeinden in Österreich, in Graz und Salzburg.
2: Kantor vagyok két kisebb ausztriai hitközségben, Grazban és Salzburgban. Korábban a Bécs melletti Badenben is kantorkodtam. Ezek mind kis közösségek, amelyek számára különösen fontos az összetartozás és az, hogy legyen saját helyük. Lendván jelenleg nincs zsidó hitközség, de a zsinagóga épülete jelképként őrzi a közösségi emléket. Remélem, hogy egyszer ismét létrejön itt egy zsidó hitközség, még ha kis létszámú is. Több mint 10 éve dolgozom kisebb közösségek kántoraként, és fontosnak tartom, hogy a zsidó élet ezeken a településeken is jelen legyen, legyenek imák és közösségi alkalmak. Szép lenne, ha a Lendvai zsinagóga egyszer ismét vallási célokat szolgálhatna. Személy szerint nagyon örülök annak, hogy a helyi közösség ennyire fontosnak tartja ennek az örökségnek a megőrzését.
1: Dass es hier so wichtig ist, das auch so beizubehalten.

0: A Lendvai zsinagoga évtizedek óta őrzi az egykori zsidó közösség emlékét. A jubileum alkalmat adott Lendva gazdag történelmének felidézésére és annak hangsúlyozására is, hogy a zsidó közösség jelentősen hozzájárult a város fejlődéséhez. A történelmi emlékezet megőrzése nem csupán a múltról szól. Arra is emlékeztet bennünket, hogy a különböző kultúrák és vallások tisztelete, az emberi méltóság és az együttélés a jövő szempontjából is meghatározó értékek. Michael Kanner szerint a történelem ismerete abban is segít, hogy a jövőben a megfelelő irányt válasszuk. A zsidó hagyományban különösen fontos szerepet kap a múlt, hiszen számos ünnep történelmi eseményekhez kötődik.
1: Sehr wichtig ist die Vergangenheit, natürlich auch, damit wir davon lernen und auch für die Zukunft dann wissen, in welche Richtung.
2: A múlt nagyon fontos, hiszen tanulhatunk belőle, és a jövőre nézve is segít eldönteni, milyen irányba haladjunk. Ez a zsidóságban különösen lényeges, mert ünnepeink történelmi eseményeken alapulnak. Tulajdonképpen ez teszi lehetővé számunkra, hogy tovább éljünk, és megőrizzük hanyobányainkat.
1: Und das ist, was uns eigentlich

0: le a független szlovén köztársaság első miniszterelnöke adták át. Mi az üzenete 1956-nak a mai és a jövendő nemzedéknek? Erről hallhatjuk Császár Sebastian összeállítását.
1: Az egybegyülteket magiszter Janko Bostjáncsics történész, múzeológus, a hadtörténeti park igazgatója köszöntötte, aki örömét fejezte ki, hogy a park gazdagabb lett egy kiállítási témával, amely fontos szerepet játszott Európa formálódásában. Először Jeszenszky Géza, valamikori Magyarország külügyminiszterének adta át a szót, aki felidézett néhány emléket az eseményről. Arról, hogy ő, mint gyermek, hogyan élte meg a történteket.
2: Én ott voltam október 23-án az első között a BEM szobornál, van is fénykép róla, és hát jelen voltam számos helyen. Nagy szerencsém volt, hogy október 25-én nem voltam a parlamentnél, mert előtte délelőtt majdnem lelőtt egy orosz is, hogy akkor némileg megijedtem a barátaimmal, akik ott álltunk a Nagykörúton. Nagyon sok mindenre emlékszem, Sztálin szobor ott a Blaha Lujza téren, csak nem volt nálam mivel, hogy vágjon belőle egy darabot. Azután arra boldogságra, amikor azt hittük, hogy tényleg győzünk, arra is emlékszem, hogy az elég szörnyű volt, mikor halott orosz holttesteken kellett átlépnem. Ott jártam a várost, és hát fölébredni november 4-én hajnal az ágytörgésre, akkor tudtam, hogy vége annak, és nem egy szabad országban fogok felnőni.
1: Majd arról kérdeztük, hogy mi az üzenete ma a 70 évvel ezelőtti eseményeknek.
2: Hát nem szabad elfelejteni azt, hogy volt egy szörnyű időszak előtte, és a szabadság az magától nem esik le. Talán 89-90-ben ez úgy tűnt, hogy akkor is kiálltunk sokan ezért, de hát akkor nem nemzetközi helyzet kedvező volt. 56-ban pedig hát egyértelmű volt, és erre kell emelkezni, hogy van egy hatalom, amelyik meggátolta azt a szabad utat, amit mondjuk Ausztriát követni, és hát most sajnos ez a hatalom megint itt van. És a 70 évnek az üzenete nem az, hogy orosz ellenesek legyünk, pláne nem, hogy ukrán ellenesek, mert sajnos az elmúlt évben egy olyan habis propaganda volt, hogy hát a szovjet a háború végén azok atrocitásokat, azokat az ukránok, hát ukrán frontnak hívták, azok nem ukránok voltak. És hát Hruscsov sem egy ukrán volt, tehát itt egy gazember rendszer volt, és sajnos ugye tudjuk azt, hogy Putyin nyíltan magát Sztálin utódjának mondja, szobrokat állítanak neki, tehát ő 71. évfordulóján nem történelmietlen arra emlékezni, hogy ki az, vagy melyik az a hatalom, amely a magyarokat megfosztotta attól a szabadságtól, miért akkor egységesen kiálltak, és ami, hogyha hagyták volna győzni, akkor megkockáztathatjuk, hogy a rendszerváltozás nem 89-ben, hanem végig söpört volna, és a kommunista dominók eldőltek volna. Ezért a maga szempontjából a Kremlnek, Hruscsovnak, hanem igaza volt, érthető volt, mert valóban a magyar példa ragadós lett volna.
1: A folytatásban magiszter Alois Peterle, a független szlovén köztársaság első kormányfője köszöntötte az érdeklődőket, és köszönte meg a meghívást, majd a következőket mondta.
3: Úgy gondolom, ma kiváltságosak vagyunk, hogy az 1956-os forradalom egyik szemtanúját hallhattuk, aki 15 éves fiatalként élte meg azt. Hálás vagyok a hadtörténeti parknak, amely méltó emléket állít a múlt század kommunista totalitarizmus elleni legmeghatározóbb ellenállásának. 1953-ban fellázadtak a munkások Kelet-Németországban és Csehországban. 1956-ban felkelések törtek ki Lengyelországban, majd Magyarországon. A lengyel lázadást a hazai erők verték le, Magyarországon pedig a Szovjetunió fegyveres agresszióval tiporta el a magyar szabadságharcot. Az 50-es évek felkelései nem törölték el teljesen a kommunista rendszert, de rámutattak alapvető gyengeségeire. A változás fontosságát sürgették, a totalitarizmus eltörlését szorgalmazták. A magyar harc nem csak még egy ellenállás volt, gyorsan az össznépi felkelés jellegét öltötte, ami amiért meg is kapta a véres választ. Ezek az események, majd később a berlini fal leomlása formálták a demokratikus tavaszt a vasfüggöny keleti oldalán lévő országok számára, de ugyanúgy ihlették a demokratikus

0: erőket Szlovéniában is. Köszönjük a magyar demokratáknak és honfitársaknak, hogy hozzájárultak Európa újraformálásához. De a bővített Európai Szövetség még nem jelent egységes Európát. Ezt akkor fogjuk elérni, ha újra a kultúrának adunk előnyt az erőszakkal szemben.
1: A tegnapi ünnepélyes megnyitót dr. Jeszenszky Géza, dr. Szakolcai Attila és dr. Kovács Attila szlovén és magyar történészek előadásai, valamint a Szabadság Szerelem című játékfilm vetítése kísérte. A kiállítás egy évig lesz megtekinthető a hadtörténeti park anyagaként.
2: Mintegy 46-tól 9. osztályos tanuló vetette papírra gondolatait, életérzéseit a Szúnyog Sándor fogalmazási versenyen. Az iskolásoknak 60 perc állt rendelkezésre arra, hogy korosztályonként a két megadott cím közül az egyikre fogalmazást írjanak. A házigazda az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola volt, a verseny pedig ezúttal is a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet égisze alatt valósult meg. Az ünnepélyes díjkiosztóra január elején kerül sor a Szúnyog Sándor emléknap keretében. Szőke Krisztina riportját hallják.
3: 40 jelentkező volt a négy iskoláról, négy kétnyelvű általános iskoláról, értelemszerűen a legnagyobb iskoláról, szóval az egyes számú kétnyelvű általános iskoláról a legtöbben, hiszen itt legtöbb tanuló van, úgymond. Mindegyik korosztályban 2-2 cím volt megadva, úgy, mint az előző években minden éven, és értelemszerűen a címek mindig mélyebb gondolkodásra ösztöklik azt, aki ír, hiszen valahol a verseny célja az is, hogy mindig egy lépcsőfokkal magasabbra tegyük úgymond azt a lécet. Ezért a 6. osztály az tényleg az a bevezető év, úgymond. Általában valamiről kéne írni, és ezért is van az, hogy például az én kis kuckom volt az idei cím, valamint horgáztam nagyapámmal, szól az egyik egy ilyen emlékfelidéző, a másik pedig egy sarok, úgymond a gyereknek, de ezt másképp is tudják a gyerekek értelmezni, úgyhogy meg meglátjuk, hogy miket fognak írni. 7. osztályban mindig jó, ha együtt a család, és én, és a virtuális világ, szóval az egyik az inkább ilyen közösségközpontú, családközpontú téma, a másik pedig az ő magáról szól, mind a kettő viszonylag aktuális témakör. A 8. osztályban a félelmeim és reményeim, az élet, mint habos sütemény, meg a másik cím, ez már egy kicsit elvontabb témáról tanúskodik maga a cím, és itt már kicsit mélyebben kell magába néznie az írónak. 9. osztályban pedig nem vagyok tökéletes, szóval egy önkritika, valamint légy jó, mint halálig, ugye, mint már egy műnek is a címe. Itt nem a műről, ha bár lehet, hogy valaki arról ír, hanem inkább az ő érzéseiről, a környezete érzékeléséről, és hát reményeim szerint olyan gondolatok, eredeti gondolatok születnek a tollaikból, amely tényleg a felnőtteket is el tudja gondolkoztatni.
4: Mondta az idei Szúnyog Sándor fogalmazási versenyről Sós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet igazgatója. Halljuk, mely címek nyerték el a tanulók tetszését. Elsőként a 9-es Szárát hallják a lendvai iskolából.
5: Egyik cím az volt, hogy nem vagyok tökéletes, a másik az, hogy légy jó, mint halálig. Én a nem vagyok tökéletes címet választottam, mert ez így közelebb állt hozzám, hiszen az iskolában is sok hibát követünk el, és sokat tanulunk is belőlük. Mondhatom, jól sikerült szerintem. A legtöbb figyelmet arra szenteltem, hogy ne ismételjem meg a szavakat, hogy többféle módon fejezzem ki magamat, és a helyesírásra, mert az kicsit síralmas nekem. Félnek tőlem a toldalékok, és azt írtam le, hogy hogyan ne kritizáljuk magunkat, mert az volt a téma, hogy hogyan fogad el önmagadat, ha hibát követsz el, és hogy mit csinálj, hogyha hibát követsz el, szerintem, hogyha valamiben nem vagy, azt ott kellene hagyni, vagy pedig törekülnünk kellene benne.
4: Mesélte Szára. Bernát a Pártosfalvi iskola 8-osa.
6: Az első cím az félelmeimkről, és azt hiszem a sikerekről szólt, a másik pedig, hogy milyen az élet habos tortája, és hogy milyen lenne az élet, ha egy habos torta lenne. Én azt a címet választottam, sikerült 2 oldalba megírnom a fogalmazásomat. Szerintem az élet sokkal könnyebb és rövidebb lenne, hogyha minden olyan lenne, mint egy habos torta. Nem lenne olyan sok nehézség, mint például nagyon sok tanulás, váratlan osztályzatok és még hasonlók. Vázlatot nem csináltam, egyből eszembe jutottak a gondolatok, és sikerült is őket leírnom. Voltak pár hibáim, de szerencsére sikerült kijavítanom őket.
4: Itt most ugye nem voltak segédeszközök, sem szótár, sem számítógép, vagy telefon segítségével nem lehetett utána járni, hogy mit, hogyan kéne írni helyesen.
6: Az iskolába ilyenkor verseny előtt tanárnővel szoktunk írni fogalmazásokat, ilyen egy-kettőt, most is volt ilyen. A barátaimmal pedig online szoktam beszélgetni, ott eléggé szoktam figyelni a helyes írásra is, ugye, hogy az élet további részében is ugye már magától menjen ez.
4: Tudtuk meg Bernáttól. Halljuk még Patriciát, a Lendvai iskola 9-esét.
7: Én nem vagyok tökéletest választottam, és úgy éreztem, hogy ez az egyik cím, ami legjobban rám vonatkozó, ugyanis én nem tartom magamat tökéletesnek. Nagyon könnyű volt választanom, ugyebár ez miatt. Igazából arról írtam, hogy nehéz az embereknek elfogadniuk, hogy én nem akarok matematikus lenni, vagy szótáros ember lenni, nem akarok tanár lenni. Én a művészettel akarok foglalkozni, és a színekkel, zenével, kódtolvasással. Én ezt fogalmaztam meg, és én szerintem az embereknek ezért nem vagyok tökéletes, mert nem azzal akarok foglalkozni, amit ők elvárnak tőlem. A fogalmazás eléggé gyorsan ment, hogy a fél órán belül készen voltam. Tavaly is körülbelül egy ilyen időt futottam, nem döntöttem még ilyen rekordot sajnos, de hát jól van. Egyébként nagyon élveztem az írás, ugyanis csak jött az ihlet és ment vele a szó. Nekem a tagolás az úgy van, hogy ahogy jön, jön. Én próbáltam minden ilyen mélyebb gondolatot egy tagolásba beletenni. Hát a helyes írásra is odafigyeltem, habár nem tudom mennyire, mert ugye helyes írás az nekem nem erősségem, de hát most amennyire sikerült, sikerült. Szerintem egész jó lett.
4: A helyezés is számít majd?
7: Én nem a helyezését csinálom, én azért csinálom, hogy kijöntsem magamból szavakban azt, amit szeretnék, és hogy ez valaki elolvassa, és lehet, hogy ő is valamit megért abból, amit én leírtam oda a papírra.
2: Ma ünnepeljük a Parasztasszonyok világnapját. A szlovén parasztasszonyok helyzetéről Jobbály Klárát hallják.
8: Szlovéniában a parasztasszonyok, feleségek, anyák, nagymamák, lányok, akik annak ellenére, hogy keveset beszélnek róluk és az általuk végzett feladatokról, viselik a vidéki élet terhét. Munkanapjuk nem 8 órás, sok esetben hétvégéjük sincs. Szabadságot csak kivételes esetben tudnak kivenni, hiszen a parasztgazdaságokban rájuk váró mindennapi munka egy ördögi kör, és nem várhat. Az ENSZ közel 3 évtizede hirdette meg október 15-ét a parasztasszonyok világnapjává. Az elvégzett munkájukért azonban ők azóta sem kapták meg az őket megillető elismerést. Az elmúlt 3 évtizedben az egymást követő kormányok értük nem sok mindent tettek. Irena Ule, a Szlovén Parasztasszonyok Szövetségének elnöke nemrég a következőket nyilatkozta. Ha figyelembe vennék az általunk javasoltakat, ha tisztelnék a munkánkat és az emberek valóban élveznék a helyi élelmiszereket, akkor valószínű, hogy jobb helyzetben lennénk. Úgy érezzük, hogy az emberek és az ország vezetése számára láthatatlanok vagyunk, nem becsülik meg a munkánkat, pedig a parasztasszonyok mondjuk úgy, hogy a nemzet gerincét hagyják. Felelősséget vállalunk a földért, a családért, és nem utolsó sorban Szlovéniáért. Az élelmiszertermelés és biztonság, valamint a hagyományok őrzése a kezünkben van. Higgyék el, mindezért nem tapsot várunk, hanem tisztességes munkáért, tisztességes fizetést. És talán egy kicsit több megértést azoktól, akik a hivatalokból döntenek arról, hogyan kellene élnie egy gazdálkodónak. Szeretnénk, ha a házi készítésű ételeink ismét értékké válnának, hogy a vidék ismét büszkén lélegezhessen. Nyilatkozta elvárásaikról nemrég egy fórumon a szlovén parasztasszonyok vezetője. Köztudott, hogy a szlovén parasztasszonyok ma már számos kiegészítő tevékenység végzésével járulnak hozzá gazdaságuk és a vidéki élet színes kínálatához. Egyre inkább részt vesznek a mezőgazdasági termelésen túlmutató tevékenységekben, amivel jelentős értéket adnak a vidéki tevékenységhez és élethez. Amellett, hogy továbbra is részt vesznek a különféle mezőgazdasági munkákban, a különféle vállalkozásokban és a turizmusban való aktív részvételüknek köszönhetően egyre nagyobb szerepet játszanak a vidéki kultúra és kulináris hagyományaink megőrzésében. Parasztgazdaságainkban továbbra is él a hagyományos munkamegosztás. A nők többsége házi munkát végez, és az otthon közelében dolgozik. A férfiak vezetik a gazdaságot. Ez utóbbi terén azonban változás észlelhető. Egyre több gazdaságot vezet ma már nő. Ma a parasztgazdaságokban azon nők aránya, akik kimondottan csak családtagként vesznek részt a munkában, 46% körül alakul. Azoknak aránya, akik már kenyérkeresők, azok száma az évek során 29%-ra emelkedett.
2: Kedves hallgatóink, a csütörtöki terepjáróban Cigán Szilvia, Botka Ágnes, Szabó Rudolf, Császár Sebastian, Szőke Krisztina és Jobbágy Klára összeállításait hallották. Köszönjük figyelmüket és további jó rádiózást kívánunk!
9: A Muravidék hullámhossza. MMR

0: Aréna, a Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Jó napot kívánok! A szlovén versenyzők tökéletes napot zártak a hazai asztali tenisz Európa-bajnokságon. Deniko Zsul sima 4-0-ás eredménnyel jutott tovább. Az utolsó megszerzett pontnál fellélegezhetsz, főleg amikor hallod a kiáltásokat a lelátóról. Rendkívül jó érzés, nyilatkozta az RTV-nek. A teljes párharccal elégedett, hiszen érezte, hogy az első pontszerzéstől megvolt a kellő önbizalom, saját képességeiben és ítéleteiben érezte erősségét.
2: Na koncu ti oddahneš, ne, ko je zadnja točka, se da potem tudi vidiš krike na tribunah, tako da, ja, zelo lep občutek. Najbolj sem pa zadovoljen seveda z igro celotnega obračuna, mislim, da sem bil od prve točke zelo samozavesten, mislim, udarci so bili zelo kvalitetni, tako da sem res zadovoljen z nivojem igre.
1: Ko Zsul a második fordulóban a német Patrick Franciskával találkozik, az Európa-bajnokság 9. kiemeltje komoly akadályt jelent Ko Zsul számára. A mérkőzést ma csütörtökön 17 óra 35 perckor rendezik. Darko Jorgicsnak 7 szettet kellett játszania a spanyol Diego Lillo ellen, aki alig 158-a a világranglistán, hogy sikerrel járjon az első fordulóban. A 22 éves spanyol elsősorban a szerváknál mutatott bravúrt, melyekkel komoly nehézséget okozott a torna negyedik kiemeltjének. A 7. szett döntött Jorgics javára, aki azt nyilatkozta a szlovén közszolgálati televíziónak, hogy az utolsó játszmában megszerzett két pont után érezte, hogy ellenfele elveszítette a fonalat, nem tudta megszakítani a játék menetét, miközben ő maga megtalálta a biztonságos ritmust, és magabiztosan megnyerte a szettet.
3: Občutil sem to takoj, po prvih dveh žogah, da je nekako ni vedel več kaj odigrati. Jaz sem našel tisti pravi ritem in na koncu ja, dosti suvereno dobil ta nis.
1: A második fordulóban Jorgics ma 18 óra 25 perckor a lengyel Milos Redzsimszkivel találkozik, akivel jól ismeri egymást, bár hivatalos mérkőzést még soha nem játszottak. Sára Tokić és Anato Fant folytatták győzelmi sorozatukat. Ma elsőként 15-20-kor Anato Fant lép pályára, aki az orosz Elizabeth Abram Jannal csap össze. A 23 éves játékos a 40. helyen áll az európai ranglistán, 32 helyjel előrébb, mint a szlovén, aki az első fordulóban a 16. kiemeltet búcsúztatta. Még nehezebb feladat vár Sára Tokić, aki 16-10-kor kezdi a mérkőzését, ellenfele a 12. kiemelt 26 éves román Andrea Dragoman lesz. Tokić a 60. helyen áll az európai ranglistán. Tegnap a szlovén érdekeltséget a legjobb szlovén duó Jorgics és Ko Zsul nyitották a párosok nyolcad döntőjében, akiknek a lehető legnehezebb akadályt kellett leküzdeniük, a címvédő és az első számú favorit Alexis és Felix Lebrun, ami nem sikerült, a francia kettes 3-0-ra nyert. A muraszombati Mura labdarúgó klub elnöke Robert Kuzmić költségoptimalizálást jelentett be, és a hazai játékosok fejlesztésére helyezett nagyobb hangsúlyt. Az új társtulajdonos Nebojša Subotić érkezése után a Mura labdarúgó iskola női részlegében is változások várhatók. A szombati sajtótájékoztatón, ahol Subotić és Robert Kuzmić klubelnök ismertette a fekete-fehérek jövőjével kapcsolatos terveit, és amelyre nem kapott meghívót a Muravidéki Magyar Rádió, szó esett a női csapat finanszírozásáról is. Kuzmić hangoztatta, hogy a klub az elmúlt években jelentős összegeket fektetett be a női labdarúgásba, 500 000-tól 600 000 euróig. Jelentős sportsikereket értek el, de véleménye szerint ilyen pénzügyi volument hosszú távon nem lehet fenntartani. Mindazonáltal úgy becsüli, hogy a női labdarúgás támogatottsága Szlovéniában nem azon a szinten van, amely lehetővé tenni a jelenlegi finanszírozási módszer folytatását. A következő napokban három nemzetközi klub kupát rendeznek Bosznia-Hercegovinában és Szerbiában. A teke világbajnokságnak Börcsko, az Európa kupának bácstopoja, a legnagyobb NBC kupának pedig Apatin ad otthont. Szlovéniát 8 teke csapat képviseli a három helyszínen. A selejtezők kedden kezdődtek és máig zajlanak. Női és férfi mezőnyben is a legjobb 4 csapat pénteken az elődöntőkben méri összereit, a döntő mérkőzéseket pedig szombaton rendezik. A nemzeti bajnokokat felvonultató világbajnokságon a szlovén színeket a férfiaknál a Triglav, a nőknél pedig a Kalcit képviseli. Mindkét csapat kiváló formába indul a bosznia-hercegovinai Börcskóban, miután mind a 4 mérkőzést megnyerték a nemzeti bajnokságban. A krányi csapat legutóbbi bajnoki szereplésében mutatta meg erősségét, a Rus elleni győzelmükkel 3920 fát és új szlovén rekordot állítottak. A Triglav kellően magas színvonalú és tapasztalt kerettel rendelkezik ahhoz, hogy az elődöntőbe jutásért küzdjön. A fő esélyes közé sorolható a magyar Zalaegerszeg, míg az osztrákok, olaszok és szerbek is erősek, és a krányi csapatnak is nagy ambíciói vannak. Az elmúlt szezonokban a Kalcit rendszeresen bebizonyította, hogy az európai élvonalhoz tartozik. A kamniki csapat is 4 győzelemmel kezdte az új bajnoki szezont, legutóbb egy színvonalas mérkőzéssel legyőzték a Brestet. A női versenyben az első számú favoritok ismét a horvát Mlakan játékosai lesznek. A Kalcit legjobb 4 közé kerülése sem lenne meglepetés. Az Európa kupát Bácstopolyán rendezik, ahol Szlovéniát férfi és női mezőnyben is a Radljob Drávi csapatai képviselik. A Pergola House férfi teke csapata nagyon erős ellenféllel néz szembe, amelyben a német Reindorf, a magyar Szeged, a horvát Zadar és a szlovák Trstena emelkedik ki. A szlovén csapat kiváló teljesítmény nyújtott a hazai bajnokságban, különösen hazai pályán, és ahhoz, hogy bejussanak az elődöntőbe, mind a 6 selejtező mérkőzésen magas szinten kell maradniuk. A Vid Ponepsek, Janze Luzsán és Gasper Burkelca alkotta felállás mindenképpen képes magas helyezést elérni. A Remoplast játékosai még magasabbra törhetnek, mivel 4 egymást követő győzelemmel kezdték az új szezont és vezetik a szlovén bajnokságot. A fő riválisok között szerepel a német Polvic, a cseh Ihlava, a szlovák Podbrezová és a horvát Frozi Zabok. De a jelenlegi formájuk alapján a Remoplast is joggal gondolhat az elődöntőkre és az érmekért folytatott küzdelemre. Hagyományosan az NBC kupa lesz idén a legnépesebb tekében. 39 csapat indul Apatinban, köztük 4 szlovén. A Gorica és a Konstruktor a férfiaknál, az Adria és a Brest pedig a nőknél versenyez. A Gorica a szlovén képviselők közül a legjobb formába érkezett Apatinba, mind a 4 bajnoki mérkőzést megnyerte, és megerősített kerettel bebizonyította, hogy akár dobogón is végezhet. A Konstruktor 3 győzelemmel szintén a hazai bajnoki tabella élén áll. A maribori csapatnak nagy tapasztalata van a nemzetközi klubversenyekben. A favoritok széles körét a német Halberg, Moss, a horvát Mertoják és Osijek, a cseh Slavoj Praha és a szerb Vojvodina alkotja, de mindkét szlovén csapatnak is reális esélye van a legjobb 4 közé jutásban. Az Adria Goricához hasonlóan 4 győzelemmel kezdte a hazai szezont, a koperi csapat kiegyensúlyozott kerettel rendelkezik, amelyben Brina Janic a nyitófordulókban kiemelkedett, így optimistán várhatják az apatini szereplésüket. A Brest még várja első pontjait a nemzeti bajnokságban, de a Kalcit elleni legutóbbi mérkőzésen 3508 fát ütött, és sokkal többet mutatott, mint amit a jelenlegi bajnoki helyezése elárul. Az NBC női kupa egyértelmű favoritja a német Viktoria Bamberg lesz, míg a horvát Rijeka és Zagreb csapatai, valamint a magyar BKV előre is magasra ugorhatnak. A nagyszámú versenyző és a tekepályák eltérő adottságai miatt az NBC kupa hagyományosan nehezen megjósolható. A hagyományos 120 dobásos selejtező után a legjobb 4 teljesítmény nyújtó együttes folytatja a pénteki elődöntőkben, szombaton pedig a helyosztók következnek. Ez volt az Aréna ma, október 15-én. Holnap Szabó Rudolf várja önöket a rádiókészülékek mellé. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk holnap is!

0: MMR.
1: A mi rádiónk. Iránytű. A Muravidéki Magyar Rádió turisztikai műsora.

0: A helyi termékek és a hagyományos mesterségek a turisztikai kínálatban is szerepet kaphatnak. Erre kínált példát a harmadik határtalan vásár, amelyet október 3-án tartottak meg a Zsitkóc és Bödeházak közötti Hetyes Barátságparkban. Mai adásunkban bemutatjuk néhány kiállító munkáját és termékeit, majd a park újdonságairól és a határmenti térség turisztikai lehetőségeiről is szó lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk! A határtalan vásáron szlovéniai és magyarországi termelők, kézművesek mutatkoztak be. A rendezvény közvetlen találkozási lehetőséget teremtett a készítők és a vásárlók között, miközben a környék hagyományaira és a helyi értékeire is ráirányította a figyelmet. A helyszín a Hetyes Barátságpark maga is a határ két oldalán élők kapcsolatát jelképezi. Kialakulásáról Bedő Andrea, Bödeháza polgármestere beszélt.
1: Hát ugye itt régen Mise út volt, ahol jártak a hetésiek a Dobronaki templomba. Aztán utána 1920-ban ketté választottak minket, utána 2004-ben újra volt egy határnyitás, az Európai Unióhoz csatlakoztunk, és akkor kialakították az akkori polgármesterek a barátság útját. Az út után 2014-ben kezdődő Hetyes Barátságpark, mint létesítmény megjelent. Mindenféle programot tartottunk már benne, de mindenkinek a szlovén oldalon is és a magyar oldalon is vannak olyan vásárai, amiket jó tartani, mert hogy azokat az embereket, akik itt helyben termelnek valamit, jó támogatni. Erre mi alkalmasak vagyunk, és eljöttünk a határainkig, mert egy nemzetközi vásár az mégiscsak csábítóbb mindenkinek, hiszen érdekes, hogy a másik oldalról mit hoznak.
0: A vásár kínálatában a térség kézműves öröksége is megjelent. Hácskó Imrén jelentiből érkezett hetési szőtteseivel. Több mint 4 évtizede foglalkozik a mesterséggel. A hagyományos textilek felhasználásáról és bemutatásuk jelentőségéről kérdeztük.
2: Hát én 1982-ben mentem a virágházas pár idejébe a Szövödébe, ez sajnos 96-ban megszűnt, és akkor gondoltam, hogy veszek meg szövőszékeket, és oda-haza folytatom. Van érdeklődés, vesznek meg, inkább megrendelnek függönyöket, abroszokat, van, hogy egy teljes szobabelsőt, aztán népi ruhákat is készítek, anyagot, mivel csak lennel és pamuttal dolgozom. Hetési szőttes az innen Hetésből származik, és ide nagyon szívesen jövök még megmutatni, hogy még a mai napig is létezik a hetési szőttes. Hát ugye én az Zala-megyei Népművészeti Egyesületnek a tagja vagyok, ezért eljutok Budapestre minden éven a mesterségek ünnepére. Aztán ilyen egyedi meghívásos alapon, például az Őrségbe, vagy ahova meghívnak, ahhoz szívesen elmegyek, hogy az emberek, minél több ember ismerje meg ezt a szép hagyományt.
0: A kézműves termékek mellett a gasztronómiai kínálat is többféle helyi és környékbeli vállalkozást képviselt. A Kerka Kincsek kézműves pékség Szilcsi-szigeten a Vízimalom udvarában működik. Termékeiket a környék piacain értékesítik. A határtalan vására Dudás Péter hozta el a pékség kínálatát.
3: Kovászos termékeket forgalmazunk, ami azt jelenti, hogy élesztő és adalékmentesen dolgozunk. Vannak különböző kenyereink, nem csak formára, hanem ízvilágra is. Van az alapfehér kenyerünk, aztán lehetne sorolni, hogy még micsoda, de ettől függetlenül sós meg édes süteményeink is vannak, amik szintén úgymond kovásszal készülnek. Ami számunkra úgymond mindenképpen szempont, hogy nem a mennyiségre megyünk rá, hanem a minőségre. Minél jobb terméket kapjanak úgymond a vendégek, ezért van az, hogy én minden alkalommal, hogyha kéri a vendég, vagy ha látom, hogy bizonytalan úgymond a termékbe, kóstoltatok. Minden elkötelezettség nélkül érezze azt az ízvilágot, amit éppen kóstolni szeretne, vagy amit szeretne vinni. Én csak úgymond egy idézőjelben szállító vagyok ebbe a dologban, mert én kiviszem a terméket a piacra és eladom. Az én párom, ő dagassza ezeket a dolgokat, ő neki szenvedélye. Ő onnan kezdte el 10 évvel ezelőtt, hogy bántotta a gyomrát úgymond az élesztő, mint nagyon sok embernek. Egyrészt vérnyomás probléma, cukor probléma lehet, meg úgymond gyomor problémák lehetnek az élesztőtől. Azt tudom mondani azt, hogy ma már hál' Istennek azt mondom azt, hogy 2 pékünk van, mert van egy főállású pékünk, meg úgymond a párom dolgozza a kenyereket. Most már azért nem mikropékségnek mondom magamat, de azért elég szép mennyiségeket tudunk gyártani, úgyhogy bármelyik piacon meg tudjuk állni úgymond a helyünket. Örülünk a vásárlóknak. Ha véletlenül menet közben én már lezacskóztam a terméket, és úgy gondolja, hogy mégse azt szeretné, simán kicserélem minden elkötelezettség nélkül, mert ez az ő dolga, a választás joga az övé.
0: A rendezvényen gyümölcstermesztők is bemutatkoztak. Mihályka Tibor családjával Alsó-Szenterzsébeten műveli az almás kertet. Elsősorban Jonagold és Idaret fajtákat termesztenek. A tavaszi fagyok és a szárazság az idei termést is befolyásolták. A vásári jelenlét ugyanakkor lehetőséget adott a vevőkörük bővítésére és a korábbi vásárlókkal való találkozásra.
4: Az előző generáció édesapám még kezdték, aztán körülbelül 30 éve meg én. Hát elég rossz volt az év a tavaszi fagyok miatt, úgyhogy olyan nagyon sok alma nincs. Ami meg van, az is inkább apróbb a szárazság miatt.
0: És mit jelent önöknek az, hogy eljöhetnek egy ilyen vásárra és itt bemutatkozhatnak?
4: Hát legalább meg tudjuk valahol mutatni magunkat, hogy vagyunk, mert nagyon sokan nem tudják, hiába vagyunk 30 akárhány éve, nem tudják. Családi vállalkozás, igen. Az egész család ebből él.
0: Mennyire keresik ezt a fajta almát?
4: Hát a fajta szerint, én szerintem ez a legkeresettebb, azért van nekünk ez. Lehetne még a sárga golden is, csak az nálunk nem annyira jó a talaj neki, meg azért mi azzal nem nagyon foglalkozunk. Inkább piros almákkal, piros téli almákkal. Ez pont az az alma, ami édes is, meg savanyú is, tehát hogy nem lehet középút. Azért ez az a középút. Szerintem ebből fogy a legtöbb, ezt keresik legtöbben.
0: A Moravidéki Mintagazdaság feldolgozott termékekkel bővítette a kínálatot. Az őszi vásárra befőtteket, legvárokat, teákat és leofilizált gyümölcsöket is hoztak. Bojnec Elizabeta, a Mintagazdaság vezetője, az érdeklődésről és a vásárlók visszajelzéséről számolt be.
5: Számunkra sokat jelent, ha kapunk meghívást bármelyik vásárra, ahol be tudunk mutatkozni. Hát elsősorban az hozott örömet, hogy sok visszatérő vendég jött, akik már tavasszal meglátogattak itten bennünket. Az érdeklődés pedig a liofilizált gyümölcsök iránt volt a legnagyobb.

0: A Heti és Barátság Park a rendezvényeken kívül is fogadja a kirándulókat. Idén két új táblát helyeztek el, amelyek a park megismerését és az ismeretterjesztést szolgálják. Ezekről Horváth Elizabeta, a Dobronyaki Környezeti és Idegenforgalmi Intézet igazgatója nyilatkozott.
1: Az idei évben egy LASZ projektba is közreműködtünk, vagyis partnerek voltunk, és ebbe a projektba két táblát is csináltunk, amit azt hiszem, hogy mikor itt a kerékpárosok, látogatók, bárki, aki megáll ebbe a parkba, megpróbálja, hogy ismerje az erdőket, hiszen az erdővel kapcsolatos, ki kell találni, hogy melyik van, melyik levél, tehát egy ilyen interaktív tábla, és egy információs táblát, amely pedig egy általános információkat a parkról. Úgyhogy ez talán egy ilyen plusz, ami a parkot is talán bővíti.
0: A park fejlesztése mellett a környék látnivalóinak összekapcsolása is felmerült. A tervek között szerepel, hogy a települések értékei és rendezvényei egy közös turisztikai kínálat részeként jelenjenek meg. Bedő Andrea szerint ebben a kerékpáros turizmusnak és a vidék nyugodtabb felfedezésére épülő programoknak is szerepük lehet.
2: Szerintem Dobronak már régen letette azt a pontot a térképre, ami a Dobronaki tóval, akár az Orchideás, tehát Magyarországról, Szegedről jönnek turistabuszok az Orchideásba. De nem csak ez a fajta tömegturizmus van, amikor nagy buszokkal jönnek, hanem vannak ezek az úgynevezett slow jellegű lassú turizmus, hogy egy kicsit le kell lassulni a nagyvárosi életből. Én azt gondolom, hogy itt a kerékpáros turizmusnak nagy jövője van, itt nagyon szép rendezvényeket tudunk tartani, akár úgy is, hogy összekapcsolva. Itt a következő évben is lesznek olyan programok, amikor együttműködünk, tehát a Tájházak útjának a kialakításával, itt megy keresztül a határon. Én azt gondolom, hogy már lépkedünk abba az irányba, amikor adott esetben egy hetéskörrel egybekapcsolva egy turisztikai kínálatot is tudunk akár a Dobronaki tótól indítva, akár oda érkeztetve kínálni. Én látom a jövőjét. Ez egy fontos hely itt. Itt a padokon a településeknek, a hetési településeknek a fényképe van, hogy olyan csodás értékeink vannak, ezt meg tudjuk mutatni most már úgy a nagyvilágnak, hogy turizmusban is értelmezhetővé válik.
0: A vásáron a park és a rendezvény jövőjéről közös szándéknyilatkozatot is aláírtak. Az együttműködő községek, intézmények és közösségek a park gondozását, fejlesztését és a vásár rendszeres megrendezését kívánják támogatni. Ez a helyi termelők és kézművesek számára is további bemutatkozási lehetőséget teremthet, miközben hozzájárulhat a határmenti térség turisztikai kínálatának bővítéséhez. Tisztelt hallgatóink, az iránytűt hallották. Az adás hangtechnikusa Király Tomislav, szerkesztője Ptichar Inez volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást, viszonthallásra!

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

bekövetkezett. De születtek újabb teóriák a régiek helyett. Hát ne kérd tőlem, hogy mondjam el, ami előttem is titok. De valamit biztos sejtenek az égen a csillagok.

0: két percben azt, amit nem lehet. Hogyan játszom el két percben, mondd csak az életem. És hogy a nagy...
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hang.

Moravidéki Magyar Rádió. Ultrarövid hullámon a 87,6 és a 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.

0: képtelen vagyok múlt időbe tenni azt a három szótagot.
1: Muravidéki Magyar Rádió. A régió hangja.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap, vasárnap volt.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázol,

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem. Meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom. Hazudj még nekem.